kocsiban ülve a világon bárhol elérhetőek vagyunk. Töltsd le a Rádió Gaga applikációt, vagy kattanj a radiogaga.ro oldalra, és hallgass minket, mert ha neted van, a Gaga veled van. Slágerek és új zenék. Rádió Gaga.

0: Most pedig. Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

Mérföldön 12 frekvencián, Kolozsváron, New Yorkban, Szentpéterváron, Budapesten, vagy a Földgolyón bárhol megtalálsz minket. A megoldás rádiógaga.ro vagy Rádió Gaga applikáció, mert ha neted van, a Gaga veled van.

0: magaddal bárhová.
1: Rádiógaga.ro.
0: Rádiógaga.ro.
1: Folyamatosan frissülő hírtartalom.
0: Podcastek és online hallgatás. Slágerek és új zenék.
1: Slágerek és új zenék. Rádiógaga. Életünk része.
0: A

0: Most pedig. Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

külföldön közlekedsz, vagy éppen máshol tartózkodsz, és nem fogható a Rádió Gaga műsora, akkor se nélkülöz minket. A telódon is hallgathatsz minket a radiogaga.ro oldalon, vagy a Gaga applikációt használva. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: pedig. Íme egy újabb zenés óra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

Székelyföldön kívül már recseg, vagy csak csistány? Akkor a Rádió Gaga Maros, Hargita és Kovászna megyei műsorai, valamint a Rádió Gaga 5 zenei csatornája akkor is elérhető a radiogaga.ro oldalon, vagy a Rádió Gaga applikációt használva. Ha neted van, a Gaga veled van.

tényleg a barátod. Töltsd le a Rádió Gaga applikációt a telefonodra, vagy kattanj rá a radiogaga.ro oldalra. Hallgasd műsorainkat, vagy élvezd ízlésednek megfelelően 5 zenei csatornánk. A Disco Classic, a Dance, a 100% magyar, a Gold és a Rock kínálatát. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Sokszor érezted már te is, hogy eljött az ideje egy igazi otthon megteremtésének? Mi is fogékonyak vagyunk a szép házakra. A Rádió Gaga mobil stúdiójával, a Dumadubával október 2-án pénteken egy ilyen helyre, a székelyudvarhelyi Boróka lakópark nyílt napjára hívunk. Délelőtt 10 órától hozd te is a családodat, és a helyszínen részletesen ismerkedj meg az építkezés különböző folyamataival. Kötetlen beszélgetésben a szakemberek válaszolnak a kérdéseidre, miközben bejárhatod a Boróka lakóparkot, megtekintheted a mintaházat, a garást, a pincét, és átérezheted az egész lakópark hangulatát. Lesz ugráló vár, grillsarok, sörcsap, na meg a Rádió Gaga Dumadubája, ahol mikrofon végre kapjuk a Boróka lakópark befektetői, tervezőket, kivitelezőket, szakembereket, partnereket, és megszólaltatjuk a már ott lakókat is a tapasztalataikról. Találkozunk október 2-án Székelyudvarhelyen a Boróka lakópark nyílt napján. Gyere! Gyere! Reklám.
1: Van, hogy begurulunk és kiabálunk a gyermekünkkel. Mindenkivel előfordul, de tanulható az elkerülése is. Nőileg.ro. Költözés-válás után hol a jogi határ? Nőileg.ro. Nem vagy lusta, nem vagy gyenge, talán csak kiégtél. Nőileg.ro. Fontos témák, hiteles szakemberek szeptemberben is a fejlődni vágyó nőkért. Böngészd naponta frissülő tartalmainkat online, vagy keresd a legfrissebb nyomtatott Nőileget az újságárusoknál. Nőileg. Az erdélyi nők magazinja.
2: Most állj meg egy pillanatra, és figyelj! Tudod, honnan jön az, ami az asztalodra kerül? A Petrinél a válasz egyszerű. A családból. Több mint 140 év hentes hagyomány, gondoskodás minden faladban, tisztelet az alapanyag iránt. Prémium minőség, generációkon át. Több mint hús, több mint bolt. Több mint 25 Petri üzletben Erdély szerte. Petri, ahol a minőségnek története van.
3: Az esküvőtök csak egyszeri, tegyétek felejthetetlenné. A Rákóczi Center és a Dagi étterem már 35 éve gondoskodik a tökéletes pillanatokról. 30-tól akár 800 főig vállalunk esküvőket és rendezvényeket, catering szolgáltatásunkkal pedig bárhol megvalósítjuk elképzeléseiteket. Rákóczi Center és Dagi étterem, ahol az álmok ünneppé válnak.
4: Új évaddal várja közönségét a Székelyföldi Filharmónia. A kamarazene finomabb pillanataitól a szimfonikus hangversenyek erejéig idén is sokszínű koncertélményekkel készülünk. Váltsa meg bérletét az új évadra, és fedezze fel a klasszikus

0: Arc Vitality Klinika egészséged szolgálatában.
1: Közeleg Peti legény búcsúja, valami igazán menő dolgot kellene kitalálnunk.
2: Mit szólnál az egyedi pólókhoz a Viking Designtól? A nevünkkel, poénos felirattal, vagy akár egy saját grafikával.
1: De szuper ötlet!
2: Leány búcsúra, csapatépítőre, bárhová, bármilyen textilterméket, akár még sapkát is. Tegyük felejthetetlenni a különleges pillanatokat.
1: Indulok is a fenyéd egy szám alá. Viking Design.
3: Társadalmi célú hirdetés.
4: Egy könyvet is lehet követni, lájkolni vagy megosztani. Csatlakozz a hálózathoz. Olvas.
5: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
6: A reklám után
7: ismét lágerek és új zenék.
6: Rádió.

0: Mi a Rádió Gagán szeretünk igazat mondani, különösen akkor, ha például autózással, közlekedéssel kapcsolatos témáról van szó, mert ez majdnem mindenkit érdekel. Próbálj ki minket, nevezd be te is a Rádió Gaga igaz vagy hamis játékába. Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra teljes nevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor téged hív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit, neked mindössze azt kell eldönteni, hogy az állítás igaz vagy hamis. Amennyiben helyesen válaszolsz, már is megajándékozunk a játék kiemelt támogatói.
1: A Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kérsz, velünk mindig hazatérsz. A Hadnagy Gumi, ha gumi, akkor Hadnagy Gumi. És a Kivédi Dósa Húsüzem, mert a jó étel a jó alapanyagnál kezdődik.
2: Reklám. Indulj útnak a 30 éves Scorpion Transzal. Szeptember 15-től minden nap kényelmes járat indul Székelyudvarhelyről Marosvásárhelyen át Budapestre 20 órától. Budapestről minden nap 18.30-kor indulnak járataink Marosvásárhelyen át Székelyudvarhelyre. Pécsre szerdán és szombaton 17 órától utazhatsz, vissza pedig hétfőn és pénteken 16 órától. Használd ki szeptemberi születésnapi kedvezményünket, részletek a scorpiontrans.ro oldalon. Ha Erdélyből útra kél, velünk mindig hazatér. Scorpion Trans.
3: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
4: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
5: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold. Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk. Látogass el Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjében. Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor. Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
4: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
6: Hallottátok, a Hadnagy Viakolor műfüvet.
7: Jaj, csak már le azt a legyet! Na meg ott egy szúnyog is, és mi ez a cincogás a kamrában?
5: Amikor már az egerek is a spájzban vannak, ne késlekedj! Hívd a 0754 991 407-es telefonszámot, és küldjük a felmentő sereget. A Dezinpro Plus megszabadít a zavaró rovaroktól és a kellemetlen rágcsálóktól. A legkorszerűbb gépekkel

0: autotriplom.ro.
1: Autós vagy? Most jól figyelj! A hadnagy guminál már most lecserélheted a gumikat, mielőtt a tél beköszöntene. Válogass széles gumikínálatunkból, és cseréld le az abroncsokat igazi profiknál. Keresd a hadnagy gumiszervizt Farkaslakasz Székely udvarhely felüli bejáratánál, vagy udvarhelyen a Nikolai Bölcsészkó utcában. Ha gumi, akkor hadnagy gumi.
2: Te mit csinálsz a Fortem BCA-val? Építkezel? Nyersz! Értékesíted? Nyersz! Ajánlod? Te is nyersz! A Fortem olyan kampányt indított, amely mindenki számára előnyöket kínál. Kivitelezőknek, mestereknek, forgalmazóknak és vásárlóknak egyaránt. Látogass el a fortem.ro/kampány oldalra, és tudd meg, hogyan nyerhetsz! Fortem. Megveszed. Ajánlod. Nyersz!
3: Minőségi bútor. A jó döntés a Kontrasztnál kezdődik. Kanapék, ágyak, egyedi konyhák, teljes lakberendezés, profi kivitelezéssel. Tervezéstől beszerelésig minden egy helyen. Csíkszeredában, Székelyudvarhelyen és Sepsiszentgyörgyön. Kontraszt. Az otthonod legjobb döntése.
4: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Vetterbeztető rendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home. Biztos partner az építkezésben.
5: Pársak utca 14.
6: Égők, lámpák, lámpatestek a Hangában. A Kossuth és a Csere utca sarkán.
7: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
8: Már a délelőtt folyamán sok napsütésre készülhetünk. Szerdán szavaz a parlament a Siegfried Murasen kijelölt miniszterelnök által javasolt kormányról, és tűz ütött ki ma éjjel Kolozsváron egy diákszállón. Jönnek a részletek is. Jó reggelt kívánok, Rigmányi Eszter vagyok. Figyelmezteti az Olaszországban tartózkodó vagy odautazni készülő román állampolgárokat a román külügyminisztérium. A katániai repülőtéren az Etna kitörése miatt ma délig felfüggesztették a járatokat. A tárca szerint a repülőtér üzemeltetése az esetleges további vulkáni tevékenység függvényében változhat. A román külügyminisztérium azt javasolja az érintetteknek, hogy indulás előtt tájékozódjanak a légitársaságoknál a járatok aktuális helyzetéről. Szerdán szavaz a parlament a Siegfried Murasen kijelölt miniszterelnök által javasolt kormányról. A képviselőház és a szenátus összevont ülése 13 órakor kezdődik. A miniszterjelöltek szakbizottsági meghallgatását hétfő délutántól, illetve kedden tartják. A szerdai szavazást megelőző parlamenti vitán Siegfried Murasen összesen 30 percben szólalhat fel. Ezt az időt a vita elején és végén használhatja fel. A parlamenti frakciók felszólalási idejét létszámarányosan határozták meg. A PCD-nek 11, az AUR-nak 8, a PNL-nek 7, az USZ-nek 5, az RMDS-nek pedig 3 perc jutott. Mint ismert, Siegfried Murasen tegnap nyújtotta be a parlamentnek a kormányprogramot és a miniszterjelöltek névsorát. Műholdas riasztásokkal, videókamerákkal és háromdimenziós szkeneléssel erősítették meg a romániai erdők elektronikus ellenőrzését uniós forrásokból. A Declic civil szervezet szerint a rendszer már működik, és 350 helyszínen építettek ki videós megfigyelést. A háromdimenziós szkenelés az erdők faanyagának mennyiségét is képes összevetni az engedélyezett kitermeléssel. A Declic most azt követeli, hogy a riasztások és az azok nyomán hozott hatósági intézkedések közérdekű adatai nyilvánosan is elérhetők legyenek. Tűz ütött ki ma éjjel Kolozsváron egy diákszállóban. A tűz esetben nem sérült meg senki, a szálló valamennyi lakóját evakuálták, és éjszakára egy másik kollégiumban helyezték el. A lángok az épület 5. emeletén egy szobában csaptak fel, ez volt az egyetlen súlyosan érintett terület. A kollégiumban mintegy 200 diák lakott, akik a tűzoltók érkezéséig önállóan elhagyták az épületet. George Russell, a Mercedes brit versenyzője nyerte a Forma 1-es azeri nagydíjat Bakuban, ez az idei 3., pályafutása során pedig a 8. futamgyőzelme. Russell rajt célgyőzelmet aratott, és 15 pontot faragott hátrányából az összetetben élen álló csapattársával, az 5.-ként célba érő Andrea Kimi Antonellivel szemben. A 2. helyen Max Verstappen végzett, a 3. pedig Isaac Hadjar lett. A versenyt kétszer is megszakította a biztonsági autó baleset miatt. A reggeli pára helyenkénti kötfoltok feloszlása után már a délelőtt folyamán sok napsütésre készülhetünk, később felhő átvonulásra számíthatunk, csapadék nem várható. Udvarhelyszéken 19 fok körül alakul a csúcs hőmérséklet.
0: Az időjárás jelentést a tulipánházak támogatja. Mindenhol jó, de a legjobb otthon. tulipánházak.ro.
5: És most...
9: Gyönyörű, szép szeptember végi vasárnap reggelt kívánok mindenkinek. Indul a Gaga hétvége mai vasárnapi kiadása. Szeptember utolsó vasárnapján, 27-én Nagy Endrét halljátok. Sok jó zene mindjárt a vasárnapi kezdéshez. Alison Naismith sorban állnak, jön az I Like It, előtte még Vanessa Paradis klasszikus dala. Itt a Be My Baby, de magyar dala sor elején indítjuk. Tehát a mai kiadás, sok minden vár ránk. Nyereményjáték van a Dumaduba, a Sepsiszentgyörgyi Kürtös Kalács Fesztiválon, Nőszivásárban. Onnan is jönnek majd az anyagok, szóval érdemes ma is a Gagával vasárnapozni. Mentál, mert magyar zenét ígértem, itt a méreg.
5: És most kezdődjön egy újabb zenés óra a Rádió Gagán.
10: Érdekességek,
5: aktuális információk,
10: játékok,
5: valamint egész nap üzenetszerviz. SMS,
10: WhatsApp
5: 0730 548 888. És persze rengeteg zene különleges válogatásban. Ez a Rádió Gaga hétvége.

keresgéltél a gagát keresve, de sehol nem találtad? Tuti javaslatunk van! Töltsd le a telódra a Rádió Gaga applikációt, és használd! A világhálón szintén elérsz minket. www.radiogaga.ro. Ha neked van, a Gaga veled van!

Alesso és Naismith együttműködését hallgattuk. Ez volt az I Like It, ahogy mondtam, szeptember 27-e van, a hónap utolsó vasárnapja. Köszöntsük már is a mai névnaposokat, mert Adalbert, Albert is, ezen kívül Florencia vagy Florentina napja is van. Az Adalbert és az Albert rokon neve, germán eredetű, jelentése nemes fény vagy fénylő nemesség. Egyébként érdekesség, hogy az Albertet megpróbálták a reformkorban a magyar Bélával azonosítani, nem sikerült, azóta is külön utat jár a kettő. Florenciák, Florentinák, virág eredetű név, jelentése virágzó, hatalmas, tekintélyes vagy kitűnő. Benneteket is Isten éltessen névnapotokra, amennyiben pedig ma szeptember 27-én születésnapos vagy, kedves hallgatom, hát boldog születésnapot, a vasárnap kitűnő alkalom egy jó kis összeülésre, szülinapi tortán minden gyertyát jó kívánsággal lobbantsatok, fújjatok el. Zene köszöntésképpen a részünkről, mert tortát nem tudunk küldeni, de jó dallamokat igen. Itt a Green Day, Boulevard of Broken Dreams.

Lassan fél kilenc a vasárnap délelőttben Justify the Ancient, ezt a dalt hallgattuk de KLF, Temi Gwinnett-tel együtt. Még mindig szeptember 27-ét nézzük közelebbről. Nagy évforduló van ma, főleg a budapesti kulturális életet, meg egyáltalán a magyar kulturális életet tekintve. 142 éve annak a mai napon, hogy 1884-ben ünnepélyes keretek között megnyílt a budapesti Nagy Operaház. Egyébként tudni kell, hogy a jelenlegi kolozsvári román opera épülete az a bécsi, valamint a budapestinek az egyik kicsinyített mása valamennyire, de vissza Budapestre 1884-be, amikor is az András út 22-ös szám alatt a gyönyörű új operaházat megnyitották. Tudni kell, hogy jelen volt a nyitó előadáson Ferenc József osztrák magyar császár is, és az ő jelenlétében a Bánkbán első felvonását is előadták, finom utalásféleképpen császár uramnak, és a Hunyadi László nyitányát, valamint a Lohengrin első felvonását is Erkel Ferenc vezényletével. Micsoda úri társaság, azért nem akármilyen körülmények között nyitották meg, de 1984-ben 100 évvel később, rá pontosan 100 évvel később nyitották meg díszerű adással a felújított 100 éves operaházat is, úgyhogy most már csak 2084-ig kell várnunk, és újra nagyszerű előadást lesz majd alkalmunk megnézni gála előadás formájában. Tényleg egyik patinás gyönyörű épülete. Ha lehetőségetek van előadásra beülni, mindenképpen a Magyar Állami Operaház épületét és hát élményét ne hagyjátok ki az Andrássy úton.

0: szeptember 27-ére még egy évforduló a mai napra, 8:30 múlt néhány perccel a vasárnap délelőttben, és 201 éves, ma egy évvel több mint két évszázados a vasút története, ugyanis az első vasúti járatot 1825-ben a mai napon próbálták ki először. Ez volt ugye a Stockton és Darlington közötti angliai első vasúti pálya. Hát ne úgy képzeljétek el, mint a mostani modern vasutat, ehhez képest egészen kezdetleges építményről van szó, ne feledjük, még az ipari forradalom meg a gőzgép uralmának a hajnalán vagyunk 1825-ben. Azóta már a mágneses felfüggesztésű japán gyorsvasút egy kicsikét modernebb űrvilágból érkezik, de már maga ez a tény, hogy 1825, gondoljatok bele történelmi távlatokba, jóformán még 20 évvel a magyar forradalom és szabadságharc előtt vagyunk, és a briteknél már szépen a sínpáron elindult az első kocsik. A 201 éves az első vasúti pálya Angliában, 1825-ben próbálták ki a mai napon. Nagyon régi történet, azóta is működik még maga az ötlet.
1: Sokszor érezted már te is, hogy eljött az ideje egy igazi otthon megteremtésének? Mi is fogékonyak vagyunk a szép házakra. A Rádió Gaga mobil stúdiójával, a Dumadubával október 2-án pénteken egy ilyen helyre, a Székely udvarhelyi Boróka lakópark nyílt napjára hívunk. Délelő 10 órától hozd te is a családodat, és a helyszínen részletesen ismerkedj meg az építkezés különböző folyamataival. Kötetlen beszélgetésben a szakemberek válaszolnak a kérdéseidre, miközben bejárhatod a Boróka lakóparkot, megtekintheted a mintaházat, a garást, a pincét, és átérezheted az egész lakópark hangulatát. Lesz ugráló vár, grill sarok, sörcsap, na meg a Rádió Gaga Dumadubája, ahol mikrofon végre kapjuk a Boróka lakópark befektetői, tervezőket, kivitelezőket, szakembereket, partnereket, és megszólaltatjuk a már ott lakókat is a tapasztalataikról. Találkozunk október 2-án Székely udvarhelyen a Boróka lakópark nyílt napján. Gyere! Gyere!
2: Reklám.
3: Kész a 10 órai Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted.
4: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek.
3: Egyet most, egyet pedig az iskolába.
5: Kezdődjön jól az új tanév. A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen.
6: Esküvő, céges buli, konferencia vagy családi összejövetel? A tökéletes helyszínt keresed? Areó, ahol az események életre kelnek. Mesés esküvők, stílusos konferenciák, felejthetetlen bulik, professzionális szervezés, kiváló catering, prémium kiszolgálás, gondtalan élmények. Areohotel.ro. Tökéletes rendezvények. Areó.
7: Most először Csíkszeredában.
8: Szeptember 26-án és 27-én kétnapos autós eseménnyel várunk. Formula és drift autók vonulnak végig a városon. Látványos drift mutatóval a főtéren.
9: Szombaton 11:30-kor indul a különleges autós program, majd 13 órától a Hargita karting pályáján folytatódik az élmény.
10: Minden órában 10 perces látványos bemutató, utána pedig te is kipróbálhatod a bőrgokártokat. Gyere, nézd meg a profikat, aztán te is lépj pályára és próbáld ki, milyen érzés szágoldozni. Hargita karting. Gyere és éld át a versenyzés élményét.
11: Háztartási gépre van szükséged? Szőnyeg szabászatot keresel? A Parajdi Gamma Electronics a Sóvidék legjobb árain házhoz szállítással biztosít neked mindent.
12: Gamma Electronics Parajd. Minden egy helyen. Gyorsan. Kényelmesen.
13: Gamma Electronics.
14: Minőségi bútor. A jó döntés a kontrasztnál kezdődik. Kanapé, ágyak, egyedi konyhá, teljes lakberendezés.

0: kérdéssel a www.dnsc.ro oldalra.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
2: A reklám után
1: ismét lágerek.

Lil Nas X és a That's What I Want, ez volt a Gagán, 8:30 múlt, lassan a 9 fele kanyarodunk, igaz ugyan, hogy szeptember vége van, de azért még enyhén nyárias időre számíthatunk ma. Igaz, reggeliben hűvös van, de csapadékra nem kell számítani, ragyogó tiszta ég mindenfele, és nagyon szép számok is. Reggeliben Marosvásárhelyen 7-8 Celsius fok, de a napi csúcsérték az akár 21 is lehet. Sepsiszentgyörgyön hűvösebb 5 fok, a reggeli hőmérséklet, de 18-ig felmegy a délutáni hőmérséklet majd. Gyergyóban még hűvösebb van, 3 fok a reggeli órákban, aztán ez majd 16-17 is lesz a déli délutáni órákra. Csíkszeredában fagypont volt, a reggel talajmenti faggyal mindenki számol már ezekben a napokban a Csíki medencében, de ez felmelegedik gyorsan is a nap későbbi részében, délre délutára 18 fokig is felmennek majd a higanyszálak a hőmérőkben. Udvarhelyen 6 fok a reggeli hajnali hőmérséklet, ez volt a reggeli minimum, aztán 19-20 fokra is számítunk. Udvarhely széken, Csíkszéken is ragyogó napsütés egész napra.

0: Vidd magaddal bárhová.
1: Rádiógaga.ro.
0: Rádiógaga.ro.
1: Folyamatosan frissülő hírtartalom.
0: Podcastek és online hallgatás. Slágerek és új zenék.
1: Slágerek és új zenék. Rádiógaga. Életünk része.
0: A világon bárhol.

0: zenész, egy nagyszerű track, David Guetta, Annie Marie és Coily Ray együtt, ez volt a Baby Don't Hurt Me, senkit nem bántott ez a zene, ebben a laza vasárnap délelőttben biztos, hogy nem. Lassan délelőtt 9-re kattannak az órák mindenfelé, ez azt jelenti, hogy érkezik a hírcsomag, itt a Gagán hallgassuk meg a híreket, utána én Nagy Endre visszatérek, sok mindent tennivalónk van, még zajlik az igaz vagy hamis játékunk, és ezen kívül a Dumaduba ott parkoló Sepsiszentgyörgy központjában érkeznek majd az infók, az interjúk a Kürtös Kalács Fesztiválról, őszi vásárról is, szóval hírek, és utána visszajövök sok-sok mindennel.
1: Na akkor most megmutatom, hogy indul a világ első pálinka meghajtású autója. Figyelj! Megy ez! Remélem, ezt te sem hitted el. Ettől még messze vagyunk, de ha már itt tartunk, játszunk egy kicsit a hazugságokkal a Rádió Gagán. Nevezd be igaz vagy hamis játékunkra. Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra teljes nevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor téged hív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit autókkal vagy bármilyen hétköznapi dologgal kapcsolatban, neked mindössze azt kell eldönteni, hogy az állítás igaz vagy hamis. Amennyiben helyesen válaszolsz, már is megajándékozunk. A játék kiemelt támogatói:
2: a Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kelsz, velünk mindig hazatérsz. A Hadnagy Gumi, ha gumi, akkor Hadnagy Gumi. És a Kibédi Dósa Húsüzem, mert a jó étel a jó alapanyagnál kezdődik.
3: Reklám. Nagy mosás előtt mindig jusson eszedbe a Viking Kft. Fenyér egy szám alatt található ipari mosodája. Modern, a szabványoknak megfelelő mosodánkban a legkorszerűbb ipari mosó, szárító és vasalógépekkel állunk megrendelőink rendelkezésére. Mosunk hotel textíliákat, éttermi textíliákat, ágyneműket, törülközőket, takarókat, asztalterítőket és munkaruhákat. Mindezt versenyképes árakon, háztól házig szállítással. Hívd a 0744 595 335-ös telefonszámot, és mi indulunk is a szennyel. Sért.
4: Hatodikos vagy tizedikes a gyermeked? Ha tudatos szülő vagy, akkor nem román és angol órát veszel a gyermekednek, hanem eredményt.
5: A My Journey nyelviskolában egy egységes, előre felépített rendszerben tanítjuk a román és angol nyelveket. Így gyermeked 2 év alatt folyékony nyelvtudást szerez. Nem azt mondjuk, majd meglátjuk, meddig jut, hanem célokat állítunk.
4: Te befektetsz, mi rendszert adunk, a gyermeked tudást épít.
3: Hívd a 0755 333 649-es telefonszámot, látogass el Facebook oldalunkra, vagy a myjourneynyelviskola.com weboldalra.
6: Mi csináljunk a lány búcsún?
7: És a legény búcsún?
6: Valami olyat, amire sokáig emlékezni fogunk.
8: Pagi túrák Borzonton. Közös nevetések, sáros cipő, hegytetőn látott naplementék és egy élmény, amire mindig emlékezni fogsz. Tökéletes program legény búcsúra, lány búcsúra is. Borzonti Anna Panzió és az MTA Mount Tour Adventures, ahol a legény búcsútól az esküvőig veled vagyunk. Ha kaland, akkor pagitours.ro.
9: Képzeld el! Gőzölgő dézsa, frissítő medence, forró szauna, lazító jacuzzi és teljes nyugalom. Ez nem álom, ez a Bege Resort. Wellness és kulináris élmények, pihenés és feltöltődés egész évben. Bege Resort, ahová jó megérkezni.
10: Gondokat okoznak az elszaporodott rovarok, rákcsálók? Hívd a 3D Clean Service-t a 0755 284 889-es telefonszámon. Vállalunk rovar és rákcsáló írtást, valamint fertőtlenítést. www.3dcleanservice.ro.
11: A Hochland Románia tapasztalt minőség ellenőtt kezdő termékfejlesztési munkatársat, illetve IT szakembert keres a Szovalta üzemébe. A élelmiszeripari tanulmányokkal és tapasztalattal, illetve műszaki vagy informatikai végzettséggel rendelkezel, és új szakmai kihívásokra vágysz. Várjuk jelentkezésedet csapatunkba.
12: Jelentkezz a hochland.ro/carriere oldalon, vagy küldd el önéletrajzodat a recruitare@hochland.com e-mail címre.
13: Ilyen egy tökéletes vasárnap a családdal. Minőségi füstös barbecue és prémium svéd asztal a határpatakban. Egyél így áll korlátlanul 12 és 16 óra között. 16 óra után pedig a megmaradt menü féláron elvihető. Otthon bulizol? Ugyanezt a prémium menüt házhoz is kérheted. Rendelés és helyfoglalás 0755 424 518.
14: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Vetterbeztető rendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home, biztos partner az építkezésben.
15: Fások utca 14.
1: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
7: Már a délelőtt folyamán sok napsütésre készülhetünk. Drón maradványaira bukkantak tegnap este a Moldvai Köztársaságban, Stefan Voda térségében, és néhány napon belül lejár a helyi adók második részletének befizetési határideje. Jó reggelt kívánok, híreinket hallják, Rigmányi Eszter vagyok. Stabil kormányra van szüksége Romániának a következő két évben, jelentette ki Táncos Barna, akit a mezőgazdasági miniszteri tisztségre jelöltek. A Mureșan kormány programjának és a miniszterjelöltek névsorának benyújtása után elmondta, az RMDS ebben a kormányban is kiáll a magyar közösség jogainak megőrzéséért és védelméért, ellenzi az adóemelést és támogatja az áfa 19%-ra csökkentését, amint azt a költségvetési helyzet lehetővé teszi. Táncos Barna szerint új közalkalmazotti bértörvényre is szükség van. A mezőgazdaságról szólva közölte, több gazdaszervezettel egyeztettek, és gyors intézkedésekre van szükség, mert a gazdáknak most van szükségük támogatásra. Drón maradványaira bukkantak tegnap este a Moldvai Köztársaságban, Stefan Voda térségében. A roncsokat Volintir település külterületén egy mezőn találták, miután a helyiek értesítették a határőröket. A területet azonnal biztosították és megkezdték az eset körülményeinek kivizsgálását. Egyelőre nem tudni, milyen típusú drónról van szó, illetve hogy honnan származott. A moldvai határőrség az illetékes hatóságokkal és az ukrán hatóságokkal együtt figyeli a helyzetet. Néhány napon belül lejár a helyi adók második részletének befizetési határideje. A szeptember 30-ai dátum a magánszemélyekre és a jogi személyekre egyaránt vonatkozik. Az ingatlan, telek és járműadót két egyenlő részben lehet befizetni. Az első részlet határideje március 31-e volt, a másodiké pedig szeptember 30-a. Azoknak, akik egész évre egy összegben fizették be az adót március végéig, 10%-os kedvezmény járt. Aki nem rendezi időben a második részletet, annak késedelmi kamatot kell fizetnie. A helyi adók a legtöbb önkormányzatnál online is befizethetők. Irán fenntartja feltételeit a stratégiai Hormuziszoros újranyitásához, annak ellenére, hogy Donald Trump amerikai elnök elutasította az erre vonatkozó javaslatot. Az iráni külügyminiszter közölte, a feltételek egyértelműek és nem változtatnak rajtuk. Irán pénteken azt javasolta az Egyesült Államoknak, hogy a javaslat elfogadása után 7 napon belül nyissák újra a szorost. Trump szombaton elutasította a javaslatot. Az iráni külügyminiszter szerint Irán továbbra is nyitott a diplomáciára és a tárgyalásokra, de egyelőre várják a közvetítők végleges álláspontját. A reggeli párra helyenkénti kötfoltok feloszlása után már a délelőtt folyamán sok napsütésre készülhetünk, később felhő átvonulásra számíthatunk, csapadék nem várható. Udvarhelyszéken 19 fok körül alakul a csúcs hőmérséklet.
1: Az időjárás jelentést a tulipánházak támogatja. Mindenhol jó, de a legjobb otthon. tulipánházak.ro. És most!
0: Még mindig csendes és halk az ébresztő, sőt igazából, ha nem akarjátok, nem is kell ébresztő legyen, csak ágyban forgolódós is lehet. Ez itt a Gaga Hétvége, Nagy Endrét halljátok. Folytatjuk a mai kiadást, 9 múlt, tehát néhány perccel sok jó zene, mindjárt itt sorban. Előttem Tapik és Becky G együttműködése a Sorry Papi, de előtte még egy orsi magyar dal, ha lemegy a nap. Most pedig Mark Embar nagy slágere szól, itt a Belong Together. Jó vasárnap reggelt mindenkinek, maradjatok a Gagával, kávézzatok velünk.
1: És most kezdődjön egy újabb zenés óra a Rádió Gagán. Érdekességek, aktuális információk, játékok, valamint egész nap üzenetszerviz. SMS, WhatsApp 0730 548 888. És persze rengeteg zene különleges válogatásban. Ez a Rádió Gaga hétvége.

fél szakad, akkor a Rádió Gaga műsora nem szakad. Csak néha. A kezedben és a zsebedben a megoldás. Kattanj a rádiógaga.ro oldalra, vagy töltsd le a Rádió Gaga applikációt a mobilodra. És élvezd műsorainkat a világon mindenhol. De 5 zenei csatornánk bármelyikét is választhatod. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: most következő rovatunkban elhangzó információk nem tudományos alapokon nyugszanak.
1: Topik és Becky G, ez volt a Sorry Papi, lassan 4:10, a vasárnap délelőttben nézzünk rá, hogy a bolygók állása kinek mit hoz. A koscsillag jegyével kezdem, ez itt a horoszkóp. A szerelmi életed új lendületet kaphat, kedves kosma, különösen magabiztos és vonzó lehetsz, így könnyen felkeltheted valakinek az érdeklődését. Ha párkapcsolatban élsz, akkor óvatosan ezzel a mai képességeddel. Bika, a mai nap az otthonod és a családi kapcsolatai területén hozhat új energiákat. Hirtelen kedvet kaphatsz egy lakás felújításhoz, átrendezéshez, vagy egy egészen új színhez a beltérben. Arra azért vigyázz, kedves Bika, mielőtt nekilátnál a nagy energiákkal teli új beltéri munkálatokhoz. Kérdezd meg a többieket a családban, hogy ugyanezt szeretnék-e. Ikrek, ma különösen meggyőzően kommunikálhatsz, és könnyen magad mellé állítasz másokat egy izgalmas ötlettel. Felébred a kíváncsiságod, ezért a következő hetekben szívesen tanulhatsz új dolgokat, utazhatsz vagy ismerkedhetsz. Úgy néz ki, új dolgok az ikreknek. Rák, úgy néz ki, hogy a pénzügyek és az önértékelés területén jöhet változás. Most bátrabban képviselheted az érdekeidet, és végre felismerheted, mennyit ér a munkád. Mondom magyarul, önzőbb lehetsz egy kicsit, eljött az ideje ennek is. Ugyanakkor egy kicsit könnyen elcsábulhatsz, ha meglátsz egy drága holmit, ami nagyon tetszik. Ne add be a derekad könnyen a reklámoknak.

0: most következő rovatunkban elhangzó információk nem tudományos alapokon nyugszanak.
1: Az oroszlánnal folytatjuk a horoszkópot. Ha úgy néz ki, hogy különleges lendület érkezik az életedbe, itt az alkalom, hogy megmutasd a világnak, mire is vagy képes, és bátran belevágj valamibe, amiről régóta álmodozol. A kisugárzásod különösen erős lehet, a szerelmi életben pedig szenvedélyes fordulatokra számíthatsz. Szűz, a mai nap arra ösztönözhet, hogy egy kicsit háttérbe vonulj, és átgondold, milyen célokért szeretnél küzdeni a következő hetekben. Régi vágyak és elfogytott érzések jöhetnek a felszínre, ezért különösen fontos, hogy szánj időt magadra és a gondolkodásra. Mérleg, a társasági életben jön új lendület, és a következő hetekben különösen sok izgalmas találkozás vár majd rád. Érdemes elfogadnod egy baráti meghívást, mert egy kellemes beszélgetésből akár romantikus kaland is kibontakozhat, persze, ha szükséged van rá, és te is úgy akarod. Skorpió, különösen izgalmas időszak érkezik a karrierben, úgy érezheted, hogy végre készen állsz arra szakmai téren, hogy nagyobb felelősséget vállalj, vagy megvalósíts egy régóta dédelgetett tervet. Ma azonban, lévén, hogy vasárnap, pihenj rá erre a dologra, majd aztán hétfőtől épül a karrier rendesen a számodra. Mindjárt folytatom a nyilastól, van még 4 csillagjegyem, addig is Peggy Guerra Star jön, ez a Boom.

0: következő rovatunkban elhangzó információk nem tudományos alapokon nyugszanak.
1: Még mindig maradt 4 csillagjegyem a mai horoszkópból. Nyilas, figyelj, úgy néz ki, hogy felébred benned a kalandvágy, és hirtelen úgy érzed, hogy az egész világot szeretnéd felfedezni. Egy spontán kirándulás, utazási terv, vagy akár egy rövid vasárnapi mai kiroccanás, vagy egy új tanulási lehetőség különösen izgalmasnak tűnhet. A szerelmi életben is bátrabbá válhatsz, ott is kalandok várnak rád. Bakma, különösen intenzív érzelmeket élhetsz át, és arra ösztönöz a környezet, hogy mélyebb szintre emeld valamelyik fontos kapcsolatodat. Egy őszinte beszélgetés segíthet tisztázni egy régóta húzódó félreértést. A szerelemben pedig úgy néz ki, hogy újra fellángolhat a szenvedély. Vízöntő, a párkapcsolat kerül ma a figyelem középpontjába, a következő hetekben szenvedélyes pillanatokra, de hevesebb nézeteltérésekre, akár vitákra is számíthatsz. Ma különösen fontos, hogy ne tekints minden eltérő véleményt személyes támadásnak, nem minden a te személyed ellen irányul, amivel nem értesz egyet, kedves vízöntő. És halak a végére, de egyáltalán nem utolsó sorba. Új energiák jönnek a mindennapjaidba, és hirtelen kedvet kaphatsz ahhoz, hogy változtass a megszokott rutinodon. Egy új mozgásforma, kreatívabb hobbi vagy egészségesebb napirend kialakítása különösen vonzó lehet a számodra, de ne akarj mindent ma a laza vasárnapon megvalósítani. Hagyj a munkásnapokra is az új rutinok megvalósításából, maradjon akkorra is.
0: Sokszor érezted már te is, hogy eljött az ideje egy igazi otthon megteremtésének? Mi is fogékonyak vagyunk a szép házakra. A Rádió Gaga mobil stúdiójával, a Duma Dubával október 2-án pénteken egy ilyen helyre, a Székely udvarhelyi Boróka lakópark nyílt napjára hívunk. Délelőtt 10 órától hozd te is a családodat, és a helyszínen részletesen ismerkedj meg az építkezés különböző folyamataival. Kötetlen beszélgetésben a szakemberek válaszolnak a kérdéseidre, miközben bejárhatod a Boróka lakóparkot, megtekintheted a mintaházat, a garást, a pincét, és átérezheted az egész lakópark hangulatát. Lesz ugráló vár, grillsarok, sörcsap, na meg a Rádió Gaga Duma Dubája, ahol mikrofon végre kapjuk a Boróka lakópark befektetői, tervezőket, kivitelezőket, szakembereket, partnereket, és megszólaltatjuk a már ott lakókat is a tapasztalataikról. Találkozunk október 2-án Székely udvarhelyen a Boróka lakópark nyílt napján. Gyere!

0: De vajon tudod, hogy mit jelentenek, vagy milyen nyelve hangzottak el? Utazz velünk a Krónika nyelvvadász kvízével. 10 kérdés, 4 válasz lehetőség, és mindig csak egy helyes megoldás. Nyelvvadász a Krónikával. Teszteld tudásod, és derítsd ki, mennyire vagy otthon a világ nyelveiben. Játék.kronika.ro. Játékunk támogatója a Híra. Egyszerűen csak szép.
1: Tudtad? Hétfőtől csütörtökig a Laguna Pizzériában kétféle pizza vár bombaáron. Frissen sütve, ropogós tésztával, bőséges feltétekkel.
2: Ennek aztán nem lehet ellenállni. További jó hír, még mindig gyűjtheted a digitális manókat az applikációban.
1: Laguna Pizzéria is étterem, az ennivaló barát.
3: Új SUV-ra vágysz? Most itt a lehetőség. Az SVMG 01 Pro TBI Bank finanszírozással most 3500 euró ügyfélkedvezménnyel érhető el. Akár 0% önerő, kaszkó nélkül, fix kamattal már 4,9%-tól és havi 516 eurótól. 185 lóerő, automata 7 fokozatú DCT váltó, 7 év garancia. Várunk Székelyudvarhelyen, a Betlenfalvi út 49 szám alatt. SVM Hargita. Próbáld ki, még ma!
4: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Beterveztető rendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home, biztos partner az építkezésben.
5: Fársak utca 14.
6: Minőségi bútor. A jó döntés a Kontrasztnál kezdődik. Kanapé, ágyak, egyedi konyhá, teljes lakberendezés, profi kivitelezéssel. Tervezéstől beszerelésig minden egy helyen. Csíkszeredában, Székelyudvarhelyen és Sepsiszentgyörgyön. Kontraszt, az otthonod legjobb döntése.
7: Társadalmi célú hirdetés. Kevesebb mozgás, több stressz. A sportolás javítja fizikai és mentális állapotodat.
8: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
9: A reklám után
10: ismét lágerek és új zenék.
9: Rádió Gaga.

Kevin Little, a Spraga Benz, ők szóltak ketten. Ez volt a Turn Me On, 3:10 múlt néhány perccel. Itt vagyunk és folytatjuk a mai vasárnapi kiadást. Ne feledjétek, üzemel az üzenet szerviz 0730548888. SMS-ek, WhatsApp üzenetek jöhetnek ide, de bombázhattok engem nyugodtan Facebook Messengeren. Ott az applikáció, azon keresztül is elértek az üzenet menüponton keresztül. És persze ne feledjétek, ha valaki eszetekbe jut és a gagán keresztül egy jó szót, egy kedves gondolatot el szeretnétek küldeni, azért üzenetszerviz, mert másoknak is átadom szívesen innen a mikrofontól. Ezen kívül ne felejtjétek, zajlik még az igaz vagy hamis játékunk, ugyancsak erre a telefonszámra 0730548888-ra lehet regisztrálni, és a mai nap folyamán is lesznek órai nyereményeim, majd érdemes tehát egy egyszerű kérdésre egyszerű válaszért nagyszerű nyereménnyel gazdakodni itt a Gaga részéről és a partnereink részéről. Pink és Willow Sunshard következik itt most a Gagán, ez a Cover Me in Sunshine, máról szól ez a dal, mindenki bebúrkolózhat, betakarózhat napsütéssel, amilyen időjárás lesz mára.

0: Imán Beck és Björn nagy dala, ez volt a Belly Dancer. Akkor átszól, hogy még vasárnap reggel is jön, hogy hastáncoljunk, főleg ha nem lát senki, mint engem itt a stúdióban. Mindeközben mindjárt 10 óra, ahogy mondtam, és hát telik el a vasárnap délelőtt szépen, érkeznek a hírek. Következő óra már nyereményes óra, érkezik a mai igaz vagy hamis játékunk első felvonása, valaki nyereménnyel gazdagabb lesz, csak figyelni kell a telefonokat vasárnap délelőtt is. Ezen kívül, ahogy korábban is mondtam, a Dumaduba kint van Sepsiszentgyörgy központjában, Kürtös Kalács Fesztivál, Édes Ízek Fesztiválja és őszi vásár, jönnek majd a beszámolók, interjúk onnan is folyamatosan Bézaba Zsolt és Kis Bence kollégám részéről hírek, tehát most 10-kor mindjárt folytatjuk a mait.
1: Kevés olyan játék van, ahol a nyerésre legalább 50% esélyed van. A Rádió Gaga igaz vagy hamis játékában most mindenkinek hajszál pontosan ennyi esélye van a nyereményre. Nevezd be te is! Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra a teljes nevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Ne lepődj meg, amikor felhív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit, mert az állítás vagy igaz, vagy hamis. Döntsd el te! És ha jól válaszolsz, már is megajándékozunk. A játék kiemelt támogatói.
2: A Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kélsz, velünk mindig hazatérsz. A Hadnagy Gumi, ha gumi, akkor Hadnagy Gumi. És a Kivédi Dósa Húsüzem, mert a jó étel a jó alapanyagnál kezdődik.
3: Reklám. Te mit csinálsz a Fortem BCA-val? Építkezel? Nyersz! Értékesíted? Nyersz! Ajánlod? Te is nyersz! A Fortem olyan kampányt indított, amely mindenki számára előnyöket kínál. Kivitelezőknek, mestereknek, forgalmazóknak és vásárlóknak egyaránt. Látogass el a fortem.ro/kampány oldalra, és tudd meg, hogyan nyerhetsz. Fortem. Megveszed. Ajánlod. Nyersz!
2: Egészségesen szeretné élni? Akkor látogasson el hozzánk a Bethlen Gábor 52 szám alatti egészséggyógynövény és bioboltba a helyi rendőrséggel szemben, ahol természetes gyógyhatású termékeink biztosítják az ön egészségének megőrzését. Vitaminok, ásványi anyagok, étrendkiegészítők, tinktúrák, szirupok, cukorkák, illóolajok, üsszerek, egészséges ételekhez alapanyagok, teák, naturkozmetikumok. Kiemelt ajánlataink között szerepelnek Szabó Gyuri bácsi, a Bükki Füves Ember kiváló gyógyhatásairól ismert tea keverékei. Egészséggyógynövény és biobolt. Érted vagyunk, egészséget adunk.
4: A székelyudvarhelyi Viking Kft. Bővítette szolgáltatásait.
5: Szakhatósági engedéllyel rendelkezünk, és vállaljuk gázbekötések tervezését és kivitelezését, vezetékek időszakos ellenőrzését, karbantartását és javítását, valamint gázérzékelők telepítését.
4: Bővebb információk a vikingserv.ro oldalon, vagy hívj a 0746 324 324-es telefonszámon.
5: Viking Kft. A te biztonságodért.
6: Házépítés, tetőkészítés vagy csere alkalmával a Badovos Centrumra mindig számíthat. Csatornák, lefolyók, kellékek gyártása és értékesítése nagy színválasztékban. Tetőfedő cseréplemezeket, színes és trapézlemezeket, kerítéslemezeket, szegélyeket, kéményszegélyeket, egy szóval mindenféle tetőszerkezeti kelléket gyártói áron vagy rendelésre megkapnálunk. Badovos Centrum, Székelyudvarhely, Kadicsfalvi út 82. Telefon 0745 123 897.
7: Mi a legnagyobb kincsed? Gondolkozz! Az egészséged. A Reform egészségboltban mindent megtalálsz, ami támogatja a testi-lelki egyensúlyod. Vitaminok, ásványi anyagok, cukormentes, gluténmentes, vegán, bio és natúrtermékek széles választéka a Városházatér 24 szám alatt, közvetlenül a taxi megálló mellett. Reform egészségbolt. A boldogság az egészségből fakad.
8: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
9: A ruhát nem hordani kell, hanem viselni, ahogy a mondás tartja. A Bolero elhozza neked a legfrissebb női trendeket. Könnyed szabások, friss árnyalatok, vadonatúj kollekciók. Elegánsan készülünk az élet nagy eseményeire. Találkozzunk a Bolero üzleteiben. Székelyudvarhelyen a Városháza tér 6, Csíkszeredában a Kossuth Lajos utca 14 szám alatt. Bolero. Egy jó nap az öltözködéssel kezdődik.
10: Tél, nyár, eső vagy kánikula, a Bobvarságnál semmi sem állhat az utadba. Legyen szó osztálykirándulás, csapatépítő vagy családi programokról, mi élményt garantálunk időjárástól függetlenül. Varsági Bob és Mountain Kart, ahol felejthetetlen élmény vár.
1: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
11: Derült vagy gyengén felhős lesz az égbolt a folytatásban, csapadék sehol sem várható. Drón hatolt be Románia légterébe a Tulcsa megyei Kiliavéké közelében ma éjjel, és szerdán szavaz a parlament a Siegfried Murasán kijelölt miniszterelnök által javasolt kormányról. Jó napot kívánok, a Rádió Gaga híreit hallják, Rigmányi Eszter vagyok. Figyelmezteti az Olaszországban tartózkodó vagy odautazni készülő román állampolgárokat a román külügyminisztérium. A Catániai repülőtéren az Etna kitörése miatt ma délig felfüggesztették a járatokat. A tárca szerint a repülőtér üzemeltetése az esetleges további vulkáni tevékenység függvényében változhat. A román külügyminisztérium azt javasolja az érintetteknek, hogy indulás előtt tájékozódjanak a légitársaságoknál a járatok aktuális helyzetéről. Szerdán szavaz a parlament a Siegfried Murasán kijelölt miniszterelnök által javasolt kormányról. A képviselőház és a szenátus összevont ülése 13 órakor kezdődik. A miniszterjelöltek szakbizottsági meghallgatását hétfő délutántól, illetve kedden tartják. A szerdai szavazást megelőző parlamenti vitán Siegfried Murasán összesen 30 percben szólalhat fel. Ezt az időt a vita elején és végén használhatja fel. A parlamenti frakciók felszólalási idejét létszámarányosan határozták meg. A PCD-nek 11, az AUR-nak 8, a PNL-nek 7, az USZ-nek 5, az RMDS-nek pedig 3 perc jutott. Mint ismert, Siegfried Murasán tegnap nyújtotta be a parlamentnek a kormányprogramot és a miniszterjelöltek névsorát. Műholdas riasztásokkal, videókamerákkal és háromdimenziós szkeneléssel erősítették meg a romániai erdők elektronikus ellenőrzését uniós forrásokból. A Declic civil szervezet szerint a rendszer már működik, és 350 helyszínen építettek ki videós megfigyelést. A háromdimenziós szkenelés az erdők faanyagának mennyiségét is képes összevetni az engedélyezett kitermeléssel. A Declic most azt követeli, hogy a riasztások és az azok nyomán hozott hatósági intézkedések közérdekű adatai nyilvánosan is elérhetők legyenek. Drón hatolt be Románia légterébe a Tulcsa megyei Kiliavéké közelében ma éjjel. A radarrendszer néhány percen át követte a légi célpontot, amely a Kilia ág közelében, azzal csak nem párhuzamosan haladt, majd Párdina térségében megszűnt a radarjel. A lakosságot éjszaka Roalert üzenetben riasztották. A megfigyelésre két spanyol F-18-as és egy román Sokat helikopter szállt fel. A légi riasztás 0 óra 48 perckor feloldották. George Russell, a Mercedes brit versenyzője nyerte a Forma 1-es azeri nagydíjat Bakuban, ez az idei harmadik, pályafutása során pedig a 8. futamgyőzelme. Russell rajt célgyőzelmet aratott, és 15 pontot faragott hátrányából az összetettben élen álló csapattársával, az 5. célba érő Andrea Kimi Antonellivel szemben. A második helyen Max Verstappen végzett, a harmadik pedig Isaac Hadjar lett. A versenyt kétszer is megszakította a biztonsági autó baleset miatt. Derült vagy gyengén felhős lesz az égbolt a folytatásban, csapadék sehol sem várható. A légmozgás általában gyengének ígérkezik, délután is maradt tehát a szép, őszies idő. Udvarhelyszéken 19 fok körül alakul a csúcshőmérséklet.
1: Az időjárás jelentést a tulipánházak támogatja. Mindenhol jó, de a legjobb otthon. tulipánházak.ro. És most...
0: jó reggelt, Gaga hallgatók! Folytatódik a Gaga hétvége mai vasárnapi kiadása. Nagy Andrét halljátok a folytatásban is. Ebben az órában már nyeremény az igaz vagy hamis játékunkban. A Dósa húsüzem termékcsomagja keresi majd a gazdáját, és interjút is hallgatunk a következőkben, hiszen zajlik a Kürtös Kalács Fesztivál Édesízek Fesztiválja Sepsiszentgyörgyön, és a Dumaduba helyszínen van. Kis Bence kollégám a tegnapi Kürtös Kalács verseny egyik nyertesével, Simon Júliával beszélget a következőkben. Jó zenék, utána pedig ezzel a helyszíni interjú folytatjuk. Taylor Swift jön most. I knew it, knew you.
1: És most kezdődjön egy újabb zenés óra a Rádió Gagán. Érdekességek, aktuális információk, játékok, valamint egész nap üzenetszerviz. SMS, WhatsApp 0730 548 888. És persze rengeteg zene különleges válogatásban. Ez a Rádió Gaga hétvége. Slá!

ideig elcsábít az élet az otthonodtól, de a Rádió Gagát ilyenkor sem kell nélkülözzed. Letöltöd a telódra a Rádió Gaga applikációt, vagy rákattansz a rádiogaga.ro oldalra, és olyan, mintha otthon lennél. Ha neked van, a Gaga veled van.

0: Azt hittem, hogy ezen az eseményen nem fogunk Simon Juliannával beszélni, de hát mit ad Isten, volt egy kürtös kalács verseny, amelynek volt egy arany, egy első helye, és a Simon család hát nem először elhozta a nagy díjat, Sepsiszentgyörgyi Kürtös Kalács Fesztivál keretében. Folytatjuk tehát a beszélgetéseinket. Szia Juli, Isten hozott!
1: Üdvözlök mindenkit, szia!
0: Mesélj nekünk, hogy milyen kürtös kalácsot készítettetek, mi volt az, ami a zsűrinek a szimpátiáját ennyire elnyerte?
1: Idén szombati nap, ahogy eddig is, minden szombaton az édes kürtőskalács, vagyis a cukorborítás, a hagyományos kürtőskalács versenye zajlott, és akkor idén is úgy gondolta a zsűri, hogy a 17 csapatból mi készítettük a legjobb hagyományos cukros kürtőskalácsot.
0: Az a helyzet, hogy a hagyományos műfaj az szerintem azért nehéz, mert ez az, amiből én úgy gondolom, hogy vallásos meggyőződések vannak. Tehát töltött káposzta, kenyér, és kürtös kalács is, ilyen mindenkinek van a fejében valami. Változott-e valami ebben a receptben, amit idén hoztatok, mondjuk az elmúlt évekhez hasonló változathoz képest?
1: Egyáltalán nem. Tehát azóta, amióta mi készítsük, azóta ez a recept van, igazodtunk az elvárásokhoz, tehát most házi tejet csak olyan helyről lehet vásárolni, ahol be van vizsgáltatva, ezt nagyon nehéz felkutatni, tehát ezt tudjuk, ismerjük, úgyhogy a tejet az sajnos azt boltit kell használjunk, de vajat is ugyanúgy ellenőrzött helyről, az árkézétől egy kis tájfelet is szoktunk belecsempészni.
0: Aha.
1: Tésztába, tehát ez most elmondtam a titkot is. Ez édesanyának az érdeme, tehát a tészta készítés az az ő feladat, és reggel 7 órakor itt volt, és megdagasztotta, hogy az annak kell kelljen, ugye hűvösebb is volt a mai reggel, és akkor ő úgy döntött, hogy ő lesz az első, aki megdagaszta kürtös kalácsot.
0: Egyébként ez a kelési időről, azt tudom, hogy mindenki azt mondja, hát minimum 1 órát. Nálatok mennyit kelt?
1: Kelt egy jó 1,5-2 órát. Tehát mi ugye a minden egyes darabot lemérünk, 400 gram, 410, hogy az elvárásnak megfelelően, és akkor a kicipózás után is kell egy utókelesztés, és az is ládákban szépen egy jó fél óra, ha 40 perc, ha 50 perc, az még jobb, hogy legyen annak a tésztának jól megkelnie.
0: Mondjuk, amikor tényleg fesztivál van, eléggé zajlik az esemény, olyankor van, mi történik, ha túlkelesztitek?
1: A túlkelesztéssel nincsen problémánk, mert nagyon kicsi dagasztógépünk van, tehát 8 kg-ot, max 8 kg-ot tudunk megdagasztani, és akkor az folyamatosan van, tényleg van egy hölgy, aki folyamatosan csavarja, volt olyanra is esett, hogy egy óra alatt 100 darab kürtös kalácsot felcsavart.
0: No, az azért elég rendes mennyiség. Az az igazság, hogy egy kicsit erről is beszélgethetünk, hogy mi a hagyományos kürtös kalácsnak a titka, de ez csak egy kisebb zenei szünet után.

0: Az a helyzet, hogy a Simon család az, hát azt hiszem, hogy nagyjából 8 éve foglalkoztok, legalábbis az első Kürtös Kalács Fesztivál óta vagytok jelen, így az igaziból nem 8 év, hanem 10, ha nem tévedek. Simon Juliannek megint elvitték az aranydíjat. Én azt hiszem, hogy amikor többszörösen díjaznak, azért az azt mutatja, hogy rengeteget dolgoztok a Kürtös Kalácssal. Mindezt úgy, hogy mellette azért még van polgári szakmád is.
1: Így van, tehát mindenkinek, aki a csapatban van a munkahelye, úgyhogy ezt tényleg úgy csináljuk, hogy összehangoljuk a csapatot, a családtagokat, ma most már tényleg csak családtagok vannak, azért is Simon család Kürtös Kalácsa, és így egy kicsit nehezebb, de mindenképp szeressük, amit, és hogy megint itt lehetünk, tehát ez a lényeg.
0: Élő hagyománynak kellene a Kürtös Kalács kezelni, hiszen az. Mindenkinek nagyon-nagyon fix elképzelései vannak. Neked, hogyha megkívánod a Kürtös Kalácsot, ami gondolom Kürtös Kalács készítőnél ritkábban fordul elő, akkor mi az, amire azt szoktad mondani, hogy na ezt kéne enni?
1: Szépen legyen meg karamellizálódva a cukor, de mégse a teljes mértékben, tehát ott két végén azért a szép fehér cukorkristályok látszódjanak, mi is szoktunk több vására menni, és akkor szétnézünk mindig, illetve a bélzet nekünk az Isten, úgymond a bélzete, tehát legyen bélzet annak a Kürtös Kalácsnak, legyen amivel beleharapni, de viszont legyen is átsülve, és tényleg a zsűri is arra tanított az elmúlt 8 évben, hogy nem csak a cukormázat kell megkóstolni, hanem le kell venni a bélzetet, és annak legyen íze, mert cukorma az mindenhol egyforma, szinte.
0: Igen. Ja, és leszokták közben ügyesen magát a tésztát fejteni, és azt külön kóstolgatják.
1: Így van, az legyen szálos, azon legyen ízes, azon érezzék, hogy tényleg ki van dolgozva az a tészta, már az sem mindegy, itt nagy lényeg van a kézzel dagasztáson is, illetve a gépi dagasztás sem ugyanaz, tehát ezt mi is megtapasztaltuk.
0: Nyilván egy fesztiválon nem lehet folyamatosan kézzel, vagy rettenetesen nagy erőfeszítés lenne. Az a kérdésem, hogy tényleg csomó hallgatók gluténérzékenyük, ilyenkor szegények fogják a fejüket. Próbálkoztatok egy gluténmentes lisztből Kürtös Kalácsot készíteni, mert én azt hiszem, hogy ez rettenet nehéz lehet.
1: Így van, mi nem próbálkoztunk, őszintén megmondom, még nem próbálkoztunk a gluténmentest, ha azt mondjuk, hogy gluténmentes, akkor teljesen gluténmentes kell legyen. Tehát a lapító gluténmentes kell legyen, akkor a Kürtös Kalács fog gluténmentes kell legyen, és ezt mi nem tudjuk garantálni. Tehát az, hogy glutén csökkentett, azt még lehetne oldani, de hogy teljesen 100% gluténmentes, és valaki nagyon érzékeny rá, ezt egy külön standon csak azt kellene készíteni.
0: Ez majd a Reform Kürtös Kalácsban valamelyik évben akár benne tud lenni, de úgy érzem, hogy ez nagy probléma lesz. Jól van, beszéljünk egy kicsit majd a Reform Kürtös Kalácsról is, hiszen abban is jól álltok. Én úgy érzem, hogy a holnapi napra még egy kicsit majd árulkodhatsz nekünk, hogy mi vár bennünket. És az az igazság, hogy a hallgatóknak el kell áruljuk, hogy ez az interjú éppen a tegnapi nap készült, azaz szombaton, innen fogjuk folytatni.

0: idei klasszikus, hagyományos kürtös kalács legjobb díjazottja az a Simon család kürtös kalácsa. Simon Juliannával beszélgetünk a továbbiakban, és ő nálunk visszatérő vendég, de hát az az igazság, hogy szívesen is beszélgetek veled, hiszen mindenféle pék dologról azért nagyon szívesen beszélsz. Mindig azon gondolkozom, hogy ez egy olyan műfaj, ahol kéne is újítani, és nem is kéne újítani. A reformkürtös kalács kategóriában hogy látod, hogy mennyire van jövő, mennyire szeretik az emberek azt, ami a nem hagyományos?
1: A reformkürtös kalács az jó pár éve most már versenyszám lett vasárnapi nap, és igenis van jövője. Tehát ha például veszük a sajtos kürtös kalácsot, az már hódít nálunk, tehát van
0: úgy, hogy... látom, hogy mindenki készíti.
1: Igen, készíti is, de nálunk rendelésre is tényleg minden hétvégén esküvőre viszik el Perec helyét, Gyergyóból lejönnek érte, tehát hogy ez ennek van tere. Itten a versenyszámban ugye van fele teljes kiürlésű liszt kell legyen, illetve sós változatú. Feladták újra a leckét a zsűri, mivel negyedik éve már ez a téma, és akkor megint újat hozni. De azért jók a találkozások, mert Gyimesben találkoztunk ugye a Rilai liofilizáló csapattal, akik készítik a liofilizált gyümölcsöket és zöldségeket és gombákat, és akkor ott jött az ötlet, hogy hát vargány a gomba. És akkor itt...
0: Avagy medve gomba. Jól van, ezt mindenképp úgy érdeklődve várjuk, de hát végül is a gasztronómiában az a jó, hogy pont annyira van a kalandnak helye, mint a hagyományosnak. Mennyire szoktátok megkóstolni a többiek kürtös kalácsát?
1: Szoktuk. Van, amikor van rá alkalom. Sajnos most ebben a nagy rohanásban nem igazán tudunk beiktatni, de a tavaly is megkóstoltuk a győztes kürtös kalácsot, és van rá példa, pedig mindig valamit kell újítani, illetve akkor kell egy kicsit ihletet gyűjteni.
0: Nekem mindig az a kérdés, hogy vajon a csapatok közt ilyenkor igaziból egy ilyen kiélezett versenyhangulat van, vagy inkább mindenki jókedvűen segíti egymást és beszélget?
1: Van versenyhangulat is, de van olyan barátságok születtek. Például Bodosi kürtös kalács, nagyon szimpatikus csapat számunkra, és akik most mellettünk vannak, a Marika a kürtös kalácsa is, ők is nagyon szerényen szépen dolgoznak, akik így a szomszédságunkban voltak az elmúlt években, tényleg mind együtt próbáltuk ezt a pár napot túlélni, vagy jól
0: eltölteni. Elég sok munka van benne, lehet, hogy ez nem is volt egy nyelvbotlás részedről. Jó, mindenképp gratulálunk az első helyezett díjhoz, illetve az első díjhoz. Úgy érzem, hogy elég sok munkátok van benne, és Juliannak köszönjük szépen, hogy velünk voltál.
1: Nagyon szépen köszönöm én is.
2: Reklám. Most először Csíkszeredában. Szeptember 26-án és 27-én két napos autós eseménnyel várunk. Formula és drift autók vonulnak végig a városon, látványos drift bemutatóval a főtéren. Szombaton 11:30-kor indul a különleges autós program, majd 13 órától a Hargita Karting pályáján folytatódik az élmény. Minden órában 10 perces látványos bemutató, utána pedig

0: Ne hagyd ki különleges ajánlatainkat, és csatlakozz elégedett ügyfeleink táborához. 0747 031 777 vagy profi@term.ro. A név kötelez már több mint 20 éve.
1: Kész a 10 órai? Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted.
2: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek.
1: Egyet most, egyet pedig az iskolába.
3: Kezdődjön jól az új tanév! A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen.
4: Az esküvőtök csak egyszeri, tegyétek felejthetetlenné! A Rákóczi Center és a Dagi étterem már 35 éve gondoskodik a tökéletes pillanatokról. 30-tól akár 800 főig vállalunk esküvőket és rendezvényeket, catering szolgáltatásunkkal pedig bárhol megvalósítjuk elképzeléseiteket. Rákóczi Center és Dagi étterem, ahol az álmok ünneppé válnak.
5: Közeleg Peti legény búcsúja, valami igazán menő dolgot kellene kitalálnunk.
6: Mit szólnál az egyedi pólókhoz a Viking Designtól? A nevünkkel, poénos felirattal, vagy akár egy saját grafikával.
5: De szuper ötlet!
6: Leánybúcsúra, csapatépítőre, bárhová, bármilyen textilterméket, akár még sapkát is. Tegyük felejthetetlenni a különleges pillanatokat.
5: Indulok is a fenyéd egy szám alá. Viking Design.
7: A jó munkához jó alapanyag kell. A Budulemnél pedig ez alapelvárás. Minőségi fenyőből gyártott lambéria, padló, kerítéselem és kiegészítők. Ha a minőséget keresed, akkor a Budulem a választás. Bodólem, Székelyszentkirályon a 6-os szám alatt. Telefon 0766 521 138. Lambéria.ro.
8: Társadalmi célú hirdetés.
9: Készülj fel a vészhelyzetekre. Látogass el a www.fipregetit.ro oldalra.
10: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
11: A reklám után
12: ismét lágerek

0: Eljött az ideje a nyereményjátéknak, ahogy mondtam korábban zajlik az igaz vagy hamis játékunk, és ebben az órában a szerencsés nyertes a Dósa húsüzem termékcsomagját viheti el, amennyiben jól válaszol az igaz vagy hamis felvetésre. Attilát hívom, a regisztrált játékosok közül lássuk sikerülni a vasárnap délelőttjét szebbé tenni egy meglepetés nyereménnyel. Halló, halló, Attilához van szerencsém, jó reggel, szia!
1: Igen, jó reggel!
0: Szia Attila, Nagy Endrét hallod, a Rádió Gagától hívlak, a Gaga hétvége zajlik így vasárnap, de nyereményjátékunk is van. Regisztráltál az igaz vagy hamis játékunkra?
1: Igen,

0: van?
1: Te lehetsz a szerencsés, méghozzá egy nagyon vagány, nagyon finom nyeremény lehet a tiéd, ha egy egyszerű kérdésre jól válaszolsz. Hogy telik a vasárnap egyébként? Szabad vagy ma dolgozol? Mi zajlik körülötted?
0: Hát most jelenleg itthon tartózkodom. Nemrég keltünk fel, éppen reggelizünk.
1: Ó, jó vasárnapi laza program, ahogy kell akkor.
0: Igen, köszönöm szépen.
1: Nagyon helyes. Na figyelj, volna itt egy kérdés, nem olyan bonyolult, egy kicsit lehet meg kell gondolni, de szerintem menni fog ez neked. Igaz vagy hamis válasz várok tőled. Készen állsz, kérdezhetem?
0: Igen.
1: Na figyelj, így szól az állításom. Igaz vagy hamis? A világ leghosszabb vasútvonala a transzszibériai vasútvonal.
0: Igaz.
1: Így van, igaz, bizony, mert hogy Szibéria, jól tudjuk, elég nagy falu. Messze van Alszeg-Felszegtől.
0: Szibériában.
1: És mindvégig hideg van. Képzeld el, több mint 9000 kilométer hosszú, jóformán egy kontinensnyi mérete van ennek a vasútvonalnak. Oda azért türelmes emberek mennek vasutasnak, elképzelhető.
0: Hát szerintem is.
1: Főleg, hogyha döcögni kell a jeges pályán. Na figyelj, Attila, mondom is, hogy azzal, hogy a vasárnap délelőtti logikád és a józan eszed ennyire jól vágott, mondom, hogy mit nyertél nálunk partnerünk részéről itt a Gagánál, hiszen a Dósa Húsüzem ajánlott fel egy nagyon finom termékcsomagot, mindenféle finom hústermékek vannak benne, biztos vagyok benne, hogy a család talán jó helyet talál magának.
0: Biztos, nagyon szépen köszönjük.
1: Gratulálunk a nyereményhez, további szép vasárnapot, és hát majd aztán jó étvágyjal fogyasszátok el a családdal a Dósa Húsüzem ajándékát, jó?
0: Úgy lesz, nagyon szépen köszönjük.
1: Köszi, hogy itt voltál.
0: Igazi finomság.
1: Így van, finomság a családnak és neked is. Még egyszer további szép vasárnapot gratulálunk, és hát köszi, hogy itt voltál. Szia, sziasztok.
0: Köszönöm szépen, viszont kívánom a rádiónak.
1: Szia, Attila, szia.
0: Szia.

0: Gratulálunk a Kibéri Dósa Húsüzem nyereményéhez. Keresd friss hús és hentes termékeiket üzleteikben. Kibéri Dósa Húsüzem, mert a jó étel a jó alapanyagnál kezdődik.
1: Ez a Rádió Gaga.
2: Rádió Gaga.

0: Még egyszer gratulálunk Attilának, ügyes volt, kiszámoltuk együtt, hogy Szibéria mennyire nagy, és már is jöhetett a nagyszerű órai nyeremény az ő részére. Ennyire egyszerű ez a történet, egyébként lesz még nyeremény. Mindjárt a következő órában, 11 óra után is keresek majd valakit regisztrált játékosaink közül is. Ami nagyon fontos, hogy itt vár még a regisztráció, 0730548888, ide lehet regisztrálni. Érkeznek most a legfrissebb hírek 11 órakor itt a Gagán. Utána folytatjuk a Gaga hétvégét nyereménnyel, információkkal, ja, és persze főzünk is valami finomat. Na, és a srácok is bejelentkeznek majd a Dumadubából, hiszen zajlik a Kültős Kalács Fesztivál Sepsiszentgyörgyön, és a város főteréről jelentkezik majd a Dumaduba a következőkben is a mai adás folyamán. Hírek tehát 11-kor, mindjárt megyünk tovább.
1: Mi a Rádió Gagán szeretünk igazat mondani, különösen akkor, ha például autózással, közlekedéssel kapcsolatos témáról van szó, mert ez majdnem mindenkit érdekel. Próbálj ki minket, nevezd be te is a Rádió Gaga igaz vagy hamis játékába. Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra teljes nevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor téged hív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit, neked mindössze azt kell eldönteni, hogy az állítás igaz vagy hamis. Amennyiben helyesen válaszolsz, már is megajándékozunk a játék kiemelt támogatói.
2: A Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kelsz, velünk mindig hazatérsz. A Hadnagy Gumi, ha gumi, akkor Hadnagy Gumi. És a Kivédi Dósa Húsüzem, mert a jó étel a jó alapanyagnál kezdődik. Rádió Gaga.
3: Reklám.
4: Tanár bácsi, nem látom a táblát.
5: Ne várd meg a rossz jegyeket, lépj most! A Lehel Optikában egészen október végéig az Essilor Prevencia lencsék 410 lej helyett csak 246 lejbe kerülnek. Várunk recepttel vagy ingyenes látásvizsgálattal hétköznapokon a Bethlen Gábor utcai szaküzletünkben, hétfőtől vasárnapig pedig a Kauflandban. Lehel Optika, hogy a tanulás és a játék is élesben menjen.
6: Itt az idő felpörgetni a babás mindennapokat. A Babylandet most már a Rákóczi Ferenc utca 11 szám alatt találod meg. Nagyobb helyen és még több áruval, ami megkönnyíti a kisbabás családok életét. Babakocsik, autósülések, menüjátékok, praktikus kiegészítők, minden egy helyen. Ne feledd, a Babylandnél babakocsit és autósülést is kölcsönözhetsz, sőt, még tisztíthatsz is, mert a babák a legjobbat érdemlik. Megtalálsz minket a Rákóczi Ferenc utca 11 szám alatt, vagy Csíkszeredában, a Nesztáruház -1 szintjén.
7: Mi lenne, ha 10 hónap alatt a gyengeségedből az erősséged válna?
8: Félsz a román abszolválótól? Félsz, hogy nem lesz meg a 8-as, és emiatt nem jutsz be álmaid gimnáziumába? A MyJourney nyelviskolában nem csak tanórákat kapsz, hanem egy tudatos rendszer. Magánóra szintű figyelmet, közösségi motiváció, tudatos versenyfelkészítés 10 hónapon át, lépésről lépésre.
7: MyJourney nyelviskola, ahol a gyengeségedből erősség lesz, az erősségedből siker.
9: Hívd a 0755 333 649-es telefonszámot, látogass el Facebook oldalunkra, vagy a MyJourney nyelviskola.com.
10: Most először Csíkszeredában. Szeptember 26-án és 27-én két napos autós eseménnyel várunk. Formula és drift autók vonulnak végig a városon, látványos drift bemutatóval a főtéren. Szombaton 11:30-kor indul a különleges autós program, majd 13 órától a Hargita karting pályáján folytatódik az élmény. Minden órában 10 perces látványos bemutató, utána pedig te is kipróbálhatod a bőrgokártokat. Gyere, nézd meg a profikat, aztán te is lépj pályára és próbáld ki, milyen érzés szágoldozni. Hargita karting. Gyere és élj a versenyzés élményét.
11: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Veterbez tetőrendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home, biztos partner az építkezésben.
12: Fások utca 14.
11: Van, akinek csak egy háza van. Másoknak viszont kilátása a jövőre. A Borok lakópark házai zöldövezetben alacsony rezsiköltséggel várnak rád, modern technológiával, ahol a ház magának termeli az energiát. Így örök panorámás helyen. Mindössze egy kartnyújtásnyira a belvárostól. Részletek a boroka-lakópark.ro oldalon. Boroka lakópark. Az én házam, az én várom.
13: Szeretnéd, hogy gyermeked a tanév során is rendszeresen lovagoljon?
14: Az Ivói Izlandi Lovarda idén ősszel is várja a lovagolni vágyó gyerekeket. Lovasoktatás kedden, szerdán, csütörtökön és pénteken. Indulás délután 4 órakor Székelyudvarhelyről, a Kaufland parkolójából. Érkezés pedig 6 órakor ugyanoda. A helyek száma korlátozott. Jelentkezni a 0744-501-314-es számon lehet.
15: Pihenésre vágyik, kikapcsolódna. Irány a Parajdi Wellness Központ. Gyerekmedence, sós termálvíz, jacuzzi és szaunák várják Önt és családját az év minden napján.
16: Parajdi Wellness, ahol az élmény és az egészség találkozik.
1: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
3: Szép napos, őszies időben lesz részünk a folytatásban. Néhány napon belül lejár a helyi adók második részletének befizetési határideje, és Irán fenntartja feltételeit a Hormuzi szoros újranyitásához. Híreinket hallják, jó napot kívánok, Rigmányi Eszter vagyok. Stabil kormányra van szüksége Romániának a következő két évben, jelentette ki Táncos Barna, akit a mezőgazdasági miniszteri tisztségre jelöltek. A Mureșan kormány programjának és a miniszterjelöltek névsorának benyújtása után elmondta, az RMDS ebben a kormányban is kiáll a magyar közösség jogainak megőrzéséért és védelméért, ellenzi az adóemelést és támogatja az áfa 19%-ra csökkentését, amint azt a költségvetési helyzet lehetővé teszi. Táncos Barna szerint új közalkalmazotti bértörvényre is szükség van. A mezőgazdaságról szólva közölte, több gazdaszervezettel egyeztettek, és gyors intézkedésekre van szükség, mert a gazdáknak most van szükségük támogatásra. Állami támogatást igényelhetnek 2027-re a Romániában elismert egyesületek, alapítványok és egyházak az általuk nyújtott szociális szolgáltatások finanszírozására. A kérelmeket és a szükséges dokumentumokat szeptember 30-áig kell benyújtani. A támogatásra azok a szervezetek jogosultak, amelyek legalább két megyében működtetnek szociális ellátási egységeket, vagy legalább két megyében vannak ellátottjaik és megfelelnek a törvényi feltételeknek. Bentlakásos szolgáltatások legfeljebb havi 1000, bentlakás nélküli ellátásnál pedig legfeljebb 600 lei igényelhető ellátottanként. Néhány napon belül lejár a helyi adók második részletének befizetési határideje. A szeptember 30-ai dátum a magánszemélyekre és a jogi személyekre egyaránt vonatkozik. Az ingatlan, telek és járműadót két egyenlő részben lehet befizetni. Az első részlet határideje március 31-e volt, a másodiké pedig szeptember 30-a. Azoknak, akik egész évre egy összegben fizették be az adót március végéig, 10%-os kedvezmény járt. Aki nem rendezi időben a második részletet, annak késedelmi kamatot kell fizetnie. A helyi adók a legtöbb önkormányzatnál online is befizethetők. Irán fenntartja feltételeit a stratégiai Hormuzi szoros újranyitásához, annak ellenére, hogy Donald Trump amerikai elnök elutasította az erre vonatkozó javaslatot. Az iráni külügyminiszter közölte, a feltételek egyértelműek és nem változtatnak rajtuk. Irán pénteken azt javasolta az Egyesült Államoknak, hogy a javaslat elfogadása után 7 napon belül nyissák újra a szorost. Trump szombaton elutasította a javaslatot. Az iráni külügyminiszter szerint Irán továbbra is nyitott a diplomáciára és a tárgyalásokra, de egyelőre várják a közvetítők végleges álláspontját. Szép napos, őszies időben lesz részünk a folytatásban, gyenge légmozgással és sok napsütéssel. Délután fátyol vagy gomoly felhők képződhetnek, de csak kisebb mennyiségben. Udvarhelyszéken 19 fok körül alakul a csúcshőmérséklet.
1: Az időjárás jelentést a tulipánházak támogatja. Mindenhol jó, de a legjobb otthon. tulipánházak.ro. És most!
0: Köszi a híreket Rigmányi Eszter kolléganőnek. 11 óra múlt néhány perccel folytatódik a Gaga hétvége. Mai utolsó szeptember vasárnapi kiadása. Nagy Endrét halljátok a továbbiakban is. Sok jó zene mindjárt, és persze érkeznek az információk, a hírek, a bejelentkezések és az interjúk a Dumadubából, a Kürtős Kalács Fesztiválról, Sepsiszentgyörgy központjából, de nyeremény is van ebben az órában. A Gold Rush Resort, a Jókistusnád fürdői kalandpark egy darab kincskereső élményjegyet ajánlott fel. Érdemes tehát velünk játszani és regisztrálni nyeremény játékunkra. Jó zenét ígértem, magyar zenével indítunk. Talány Tamás és Na az együtt itt a Nem Hagyom.
1: És most kezdődjön egy újabb zenés óra a Rádió Gagán. Érdekességek, aktuális információk, játékok, valamint egész nap üzenetszervíz. SMS, WhatsApp 0730 548 888. És persze rengeteg zene különleges válogatásban. Ez a Rádió Gaga hétvége.

Rádió a telefonodon. Mindössze ennyi kell ahhoz, hogy ne maradj le szélese világban sem a Gaga egésznapos műsorairól, sem öt zenei csatornán kínálatáról. Vigyél magaddal minket mindenhová. Ha neked van, a Gaga veled van.

Skygo, Khalid és Griffin együtt, ez volt a Save My Love, 4:12 a vasárnap délelőttben, és nagyon zajlik az élet a Kürtős Kalács Fesztiválon, újabb beszélgetés érkezik. Kis Bence kollégám Benkő Évát kérdezte, a Guzsajos Alapítvány és Játszóház alapítóját, vezetőjét, a vásárban is a környékén zajló gyermekfoglalkozásokról lesz majd szó, és a sok minden zajlik, sok minden lehetőség van arra, hogy egész családok apraja, nagyja jól érezze magát kint Sepsiszentgyörgy központjában, úgyhogy érdemes megfülelni ezt a beszélgetést, annál is inkább, mert minden gyermekfoglalkozás ingyenesen elérhető a vásárba látogatók számára, de hát erről persze többet megtudunk a rögtön mindjárt következő beszélgetésből, amikor is tehát Kis Bence kollégám Benkő Éva, pedagógus, a Guzsajos Alapítvány alapítóját, a Guzsajos Játszóház vezetőjét kérdezi.

0: Kürtös Kalács Fesztivál nyilván úgy teljes, hogy van egy csomó gyerekeket célzó program. És egy olyan világban, ahol előszeretettel tesszük oda néha a gyerekeket a villanypásztor elé, ami valamiféle képernyő, nem baj, hogyha kilépnek a valóságba, és kézzel, szájjal, gondolattal csinálnak valamit, ami játéknak minősül. Benkő Évát köszöntöm a stúdióban, mégpedig a Guzsajos Alapítvány részéről, hát a stúdió az most éppen Mobil és Dumadubának hívjuk. Szia Éva, Isten hozott!
1: Szép jó reggelt kívánok neked is, és a kedves hallgatóknak is.
0: Mesélj egy kicsit, hogy egy ilyen rendezvényre mivel készültök, hiszen általában az van, hogy sok gyerek van, egyszerre sokkal kéne foglalkozni, nem mindig egyszerű, ezt gondolom.
1: Hát hál' Istennek, hogy képernyő ide-oda, de a gyerekekben még megvan az az ősi ösztönös lelkesedés, hogy szeretnek kipróbálni dolgokat, a színes, újszerű, magam által készített dolog az még izgatja őket, és valóban jó sokan részt vettek a tegnap is a foglalkozásainkon. Hát igyekszünk olyan régi mesterségekből egy-egy kis részletet, szeletet tanítani nekik, amivel egyrészt megmutatjuk, hogy hogyan élhettek őseink régen. Gondolok itt a természetes anyagoknak a feldolgozására és haszontárgy készítésére.
0: Ezt, hogyha le akarjuk lettosítani, akkor az mit jelent?
1: Le fogom fordítani. Hát például a vesszőből készítettünk kosárfonás technikával kis szappantartót, vagy bármilyen alátétet, akár pohár, tehát több funkciós kis tárgyat, amit 7 éves kortól már el tud készíteni egy gyerek, ha az anyag elő van készítve. Aztán a kötélverés, ugye az minden falusi társadalom minden utcájában egy legalább volt. A kötél az elengedhetetlen kötőeszköz, kötözőeszköz volt régen, ma is az. Na ennek az ősét, hogy hogyan készült, ezt most próbáljuk ilyen színes fonalakkal, színes mintás kis kötőket készíteni, amit ő sok oldalúan tud használni. Karkötőnek, hajába fonja, derekára köti, ha egy pálcát köt rá, akkor már megvan az ostor. Aztán még minek tudja, az anyukák még leleményesebbek, mert a függönyüket összekötik vele. Na meg hát különböző funkciókat tölt be, összeköthetnek két tárgyat. De ennek az ősiességét mutatjuk be, illetve a varrás. Ugye a varrás, mint varázslás. Most az idén, hogy tematikus is legyen és kapcsolódjon az őszhöz, ugye a költöző madarak kapcsán kis madárkákat vartunk anyagból, amit kitömtek a gyerekek gyapjúval, és akár tűspárnának, akár álomfogó, rossz áloműző, vagy csak ablakdíszként, vagy volt olyan gyerek, aki azt mondta, hogy ő ezt mindig a zsebébe hordja. Megdolgozott érte, megérdemli.
0: Én azt hiszem, hogy amit mondtál, nekem az a legizgalmasabb benne, hogy nem gondoltam, hogy ilyen kisgyerekek is meg tudják csinálni ezeket a dolgokat.
1: Hát a kisgyerekek régen ugye természetes módon látták a nagyszüleiket, szüleiket, hogy hogyan készítenek tárgyakat. Ez ugye ma már kimaradt, de én úgy gondolom, hogy úgy, ahogy a mostani kürtös kalács tésztájának a dagasztásával, a hozzávalókkal, ahogyan elkészül, hogyha Szent Monda szerint rákapcsolódunk a legelső kürtös kalács készítőre, és annak a folyamatát most szépen továbbadjuk, mint a láncszem, ahogy kapaszkodik egyik a másikba. Ugyanígy van ez a kézműves mesterségekkel is, hogy szerintem nem lehet elég korán kezdeni. Azt kell megfigyeljük, hogy a mai világban mi az, amit a gyerekeknek megtudnak, valóban megtudnak, illetve kis segítséggel, bátorítással használható tárgyacskát tudnak készíteni. És ezzel a kedvüket meg is tudjuk hozni a majdan későbbi, akár mesterségválasztásnál.

0: képlet. A Guzsolyos Alapítvány elég sok népi hagyományból építkezik mindenféle tevékenységében. A Guzsolyos részéről pedig Benkő Évával beszélgetünk továbbra is. Gyerektevékenységek zajlanak itt Sepsiszentgyörgyön az Erzsébet Parkban, és fontosnak tartom azt egyébként, hogy ez ingyenes a szülők részére, hiszen ez azt hiszem, hogy ebben a pillanatban nagyon-nagyon megörvendeztetett néhány szülőt. Éva, ugye arról volt szó, hogy ilyen népi, mesterséges dolgokat, ez most milyen rosszul fogalmaztam, mert a mesterséges ebben a szövegkörnyezetben más jelent, de a népi mesterségekre alapozó játékokat csináltok. Mi az, ami még van, mivel készültök ma?
1: Máma egy kicsit változtatunk, hogy még érdekesebb legyen, főleg azért, ha ugyanazok a gyerekek visszajönnek, kedvet kaptak a tegnap a foglalkozásokhoz. Máma gyöngyből fűzünk, és ilyen kis madarakat formálunk belőle, úgyhogy folytatódik a madár téma, csak egy más anyaggal, a díszítő művészetbe is egy kicsit bele kóstolva, üveggyöngy szemekből drótra felfűzve, és utána madárforma kialakítva, így készül el a kis madárka, amit szintén ilyen védő, kedves kis tárgy a gyerekek részére. Meg a másik, a bojtot fogunk, ilyen kis gömb alakú bojtot készíteni, ami gyerekkorunk sapkáin, tetején, most is látom, ott díszeleg, aminek megint egy nagyon mély ősi üzenete van, visszanyúlik a nomád népeknek a ilyen rontás elhárító jelentése volt, mert hogy ugye mikor a jurtában, nem ez sátorba éltek az őseink, meg keleten még mai napig is nyáron élnek, bent a ilyenekkel volt, ilyen pomponokkal, bojtokkal díszítve, színes bojtokkal a sátor. Ők úgy tartják, hogy ha az idegen bemegy, akkor a figyelmét elvonja a sok színes bojt, és az alatt a háziak meg tudják figyelni, hogy milyen szándékkal érkezett az idegen. Tehát egy ilyen mély régi üzenete van, mi ugye a fejünk tetején hordjuk, itt hordjuk, ott hordjuk,
0: hát viseletben,
1: talán lovon. Hát a lovaknak ugye az ellenzője is bojtból volt régen, vagy illetve most is.
0: Igen, ezek funkcionális dolgok a maguk során. Van egy olyan kérdésem, hogy elég sokat foglalkozol gyerekekkel, hogy látod, hogy azok, akik nekiállnak, legyen szó táncikálásról, legyen szó ilyen kézműves dolgokról, hogyan fejlődnek, milyen pozitív hozadéka van ezeknek a tevékenységeknek?
1: Hát ugye most már 31 év van a hátunk mögött, fel is nőtt egy generáció, hát azon túl, hogy emberileg nagyon jó kapcsolatban vagyunk a régi gyerekek, most felnőttek egyetemisták mondjuk, vagy már családanyák, családapák, visszatérítik a gyermekeiket, ahol van. Az egyetemisták mindig megölelnek, üdvözölnek, de ezen túl, az emberi kapcsolaton túl, mert hogy ugye még együtt dolgozunk, valami együtt kialakul, valami szent dolog számomra, legalábbis hiszek ebben, hogyha együtt tevékenykedünk valami, még akkor is, ha megizzadunk abba a munkába, de a végeredmény jó lesz, és ennek a folyamatát megéljük, akkor az egy olyan kapcsolódás, amit mint mintát vihet tovább a gyerek, és viszik is. Vannak olyan fiatalok, akik a mesterségüket is ez szerint választották, vagy elmentek Magyarországra, ahol sokkal alaposabb a népi mesterségek oktatása, régebbi hagyománya van, és elmentek tovább tanulni. Úgyhogy mindenképp van hozadéka, nem beszélve arról, hogy a gyermek természetes testi-lelki fejlődésének mennyire fontos, hogy a finom motorikáját bejárassa, mozgassa, minél többféleképpen oldjon meg dolgokat, a két kezét használja, az agyát használja. És ebben bizony van különbség 10-15-20 évvel ezelőtt így az oktatás folyamán, illetve a mostani gyerekeknél.
0: Azt hiszem, hogy ez minden szülőnek azért egy olyan gondolat, amit elraktározhat nyugodt lélekkel. Benkő Éva, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk.
1: Én is köszönöm, és jó szórakozást kívánok mindenkinek, és használják a kezüket, mert érdemes.
2: Sokszor érezted már te is, hogy eljött az ideje egy igazi otthon megteremtésének? Mi is fogékonyak vagyunk a szép házakra. A Rádió Gaga mobil stúdiójával, a Dumadubával október 2-án pénteken egy ilyen helyre, a Székelyudvarhelyi Boróka lakópark nyílt napjára hívunk. Délelőtt 10 órától hozd te is a családodat, és a helyszínen részletesen ismerkedj meg az építkezés különböző folyamataival. Kötetlen beszélgetésben a szakemberek válaszolnak a kérdéseidre, miközben bejárhatod a Boróka lakóparkot, megtekintheted a mintaházat, a garást, a pincét, és átérezheted az egész lakópark hangulatát. Lesz ugráló vár, grillsarok, sörcsap, na meg a Rádió Gaga Dumadubája, ahol mikrofon végre kapjuk a Boróka lakópark befektetői, tervezőket, kivitelezőket, szakembereket, partnereket, és megszólaltatjuk a már ott lakókat is a tapasztalataikról. Találkozunk október 2-án Székelyudvarhelyen a Boróka lakópark nyílt napján. Gyere! Gyere!
3: Rádió Gaga. Reklám. Buongiorno! Bonjour! Danke! Ugye ismerősen cseng? Te vajon tudod, hogy mit jelentenek, vagy milyen nyelven hangzottak el? Utazz velünk a Krónika nyelvvadász kvízével! 10 kérdés, 4 válasz lehetőség, és mindig csak egy helyes megoldás. Nyelvvadász a Krónikával! Teszteld tudásod és derítsd ki, mennyire vagy otthon a világ nyelveiben! játék.kronika.ro. Játékunk támogatója a Híra. Egyszerűen csak szép!
4: Itt az idő felpörgetni a babás mindennapokat. A Babylandet most már a Rákóczi Ferenc utca 11 szám alatt találod meg. Nagyobb helyen és még több áruval, ami megkönnyíti a kisbabás családok életét. Babakocsik, autósülések, menüjátékok, praktikus kiegészítők. Minden egy helyen. Ne feledd, a Babylandnél babakocsit és autósülést is kölcsönözhetsz. Sőt, még tisztíthatsz is, mert a babák a legjobbat érdemlik. Megtalálsz minket a Rákóczi Ferenc utca 11 szám alatt, vagy Csíkszeredában, a Nesztáruház -1-es szintjén. Az esküvőtök csak egyszeri, tegyétek felejthetetlenné! A Rákóczi Center és a Dagi étterem már 35 éve gondoskodik a tökéletes pillanatokról. 30-tól akár 800 főig vállalunk esküvőket és rendezvényeket, catering szolgáltatásunkkal pedig bárhol megvalósítjuk elképzeléseiteket. Rákóczi Center és Dagi étterem, ahol az álmok ünneppé válnak.
5: Magyar menyasszony. Kiállítás Székelyudvarhelyen. Féltve őrzött ruhák, szerelmes levelek, elfeledett történetek.
6: A Székelyudvarhelyi Házrezső Múzeum magyar menyasszony kiállítása ismert és ismeretlen nők életét kelti életre. Oly módon, hogy a székely népi hagyományelemek is helyet kaptak a bemutatón.
7: A kiállítás október 18-áig látogatható a Haberstrom villában.
8: Közeleg Peti legény búcsúja. Valami igazán menő dolgot kellene kitalálnunk.
9: Mit szólnál az egyedi pólókhoz a Viking Designtól? A nevünkkel, poénos felirattal, vagy akár egy saját grafikával.
8: De szuper ötlet!
9: Leány búcsúra, csapatépítőre, bárhová, bármilyen textilterméket, akár még sapkát is. Tegyük felejthetetlenni a különleges pillanatokat.
8: Indulok is a fenyéd egy szám alá. Viking Design.
10: Válogass Gordon sajt és tejtermékeinkből most árengedménnyel.
11: Várunk a Székely-Szentléleki bemutató üzletben és a mobil vásáros autóinknál.
10: Megszokott minőség, nagy kedvezmények. Gordon, hogy az étkezés legyen igazi.
2: Társadalmi célú hirdetés.
12: A kiskorúak számára tiltott az alkohol.

erdélyi kedvenceink sem hiányozhatnak a Rádió Gaga sokszínű zenei palettájáról. Most is egy ilyen következik. Slágerek és új zenék. Rádió Gaga.

0: Újabb állomáshoz érkezik az igaz vagy hamis játékunk. Egy nagyszerű lehetőség egy hallgatónak, hogy nyerjen egy belépőjegyet a Gold Rush Resort Batusnád fürdőre, egy vagány kis kalandpark, gyerekek, de felnőttek is élvezik, és a Levente lehet a szerencsés nyertes, amennyiben felveszi ezt a hívásomat. Hoppi, milyen hangosat pittyent a telefon. Szóval, ha ezt a hívást felveszi és jól válaszol igaz vagy hamis kijelentéssel az állításomra, ővé lehet ez a nyeremény. Halló, halló, Leventéhez van szerencsém, szia!
1: Igen.
0: Szia, Levente, a Rádió Gagától hívlak, Nagy Endre vagyok, a vasárnapi műsorból, a Gaga hétvégéből, mert hogy regisztráltál a nyereményjátékunkra.
1: Igen, hétközben valamikor.
0: Hétközben valamikor, most pedig hétvége van, és nem hagyunk békén pihenni, aludni. Hogy telik a vasárnap? Pihentél volna?
1: Igen.
0: Ez azt jelenti, hogy én ébresztettelek fel?
1: Szinte.
0: Nem baj, nem haragszol meg érte, mert jó szándékkal jöttem, nyereménnyel jöttem, úgyhogy szerintem, aki ilyesmivel zörget vasárnap, az beengedné még az ajtón is, gondolom.
1: Így van.
0: Na figyelj, volna itt egy feladvány, pontosabban van egy állításom, te annyit kell rá mondjál, hogy igaz vagy hamis, és már is tiéd lehet az órai nyeremény, jó?
1: Rendben.
0: Na figyelj, így szól az állítás. Igaz vagy hamis? Egy autóban az ABS vagy blokkolás gátló megakadályozza, hogy a kerekek teljesen leblokkoljanak hirtelen fékezéskor.
1: Így van.
0: Ez így van. Ez a technikai leírása. Nagyon jól tudtad ezek szerint. Te is van autód, vezetsz, Levente?
1: Igen. Vezetek ön nagy részével. Nap, mint munkában is.
0: Értem, nap, mint nap. És van-e ABS? Az most már legutóbb autóban van, már nagyon régóta széria gyártmány, felszereltség. Gondolom nálad is van.
1: Valamelyikben van, de van olyan is, amelyikben még nincs. Hogy már nincs, hogy még nincs.
0: És volt már olyan érzés, hogy egy nagyot fékezés hallottad, hogy úgy kerceg, úgy elkezdett dolgozni, úgy vigyázz rá.
1: Hát tapasztaltam, hogy...
0: Tapasztaltad, hogy azért, úgy, ahogy mondják, ezek a digitális őrangyalok néha jók a sofőrnek, mert vigyáznak ránk, amikor hirtelen helyzetbe keveredünk. Tapasztalat van, és ebből is most már úgy néz ki, hogy nyeremény lesz, Levente, figyelj. Azzal, hogy jól válaszoltál, már is tiéd az órai nyeremény itt a partnerünk részéről a Gagánál, mert a Tusnádfürdői Gold Rush Resort családi kalandparkba nyertél belépőjegyet. Ez kicsiknek, nagyoknak izgalmas tud lenni. Jó kis ilyen vadnyugatos, aranyásos, aranykeresős történet. Szerintem biztos szeretni fogjátok.
1: Így van. Köszönjük szépen.
0: Köszi, hogy itt voltál, további szép vasárnapot, pihenjél tovább, és hát azért majd hétfőn az ABS-sel és a volánnal óvatosan, jó?
1: Rendben.
0: Szép napod legyen, szia, szia.
1: Kellemes vasárnapot mindenkinek.
0: Szia.
2: Gratulálunk a Gold Rush Resort családi kalandpark nyertesének. Készüljetek a felejthetetlen kikapcsolódásra. Gold Rush Resort, ahol a természet kincsei életre kelnek.

0: Gratulálunk Levente nevű hallgatónknak. Még az ember ébredés után is tudja, hogy az ABS mire jó az autóban, még hogyha erre is ébred fel is. Persze nyereményt ért a helyes válasz. Ebben az esetben ezzel az alkalommal is lesz még nyeremény a mai vasárnapon, hiszen az igaz vagy hamis játékra nyitva még a regisztráció, érdemes tehát még mindig leírni nevet, keresztnevet, telefonszámot a 0730548888-ra, mert szeptember 29-éig lehet nyerni reggel, délben, délután itt a Gagán. Érkeznek most a déli hírek 12-kor itt a Rádió Gagán Rigmányi Eszter kolléganőtől, és persze utána folytatjuk a mai kiadást. Rögtön jövök vissza.
1: Na akkor most megmutatom, hogy indul a világ első pálinka meghajtású autója. Figyelj! Megy ez! Remélem, ezt te sem hitted el. Ettől még messze vagyunk, de ha már itt tartunk, játszunk egy kicsit a hazugságokkal a Rádió Gagán. Nevezd be igaz vagy hamis játékunkra. Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra teljes nevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor téged hív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit autókkal vagy bármilyen hétköznapi dologgal kapcsolatban, neked mindössze azt kell eldönteni, hogy az állítás igaz vagy hamis. Amennyiben helyesen válaszolsz, már is megajándékozunk. A játék kiemelt támogatói:
2: a Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kelsz, velünk mindig hazatérsz. A Hadnagygumi, ha gumi, akkor Hadnagygumi. És a Kibédi Dósa Húsüzem, mert a jó étel a jó alapanyagnál kezdődik.
3: Reklám.
4: Van, hogy begurulunk és kiabálunk a gyermekünkkel. Mindenkivel előfordul, de tanulható az elkerülése is. Nőileg.ro. Költözés-válás után hol a jogi határ? Nőileg.ro. Nem vagy lusta, nem vagy gyenge, talán csak kiégtél. Nőileg.ro. Fontos témák, hiteles szakemberek szeptemberben is a fejlődni vágyó nőkért. Böngész naponta frissülő tartalmainkat online, vagy keresd a legfrissebb nyomtatott nőileget az újságárusoknál. Nőileg. Az Erdélyi Nők magazinja.
5: Szeretnéd, hogy gyermeked a tanév során is rendszeresen lovagoljon?
6: Az Ivói Izlandi Lovarda idén ősszel is várja a lovagolni vágyó gyerekeket. Lovasoktatás kedden, szerdán, csütörtökön és pénteken. Indulás délután 4 órakor Székelyudvarhelyről a Kaufland parkolójából, érkezés pedig 6 órakor ugyanoda. A helyek száma korlátozott. Jelentkezni a 0744 501 314-es számon lehet.
7: Négy fal, egy tető, ajtók, ablakok, ez egy ház. Vagy örök panoráma, zöld környezet, saját energiát termelő otthon, alacsony rezsiköltség, a belvárostól néhány percre. Ez már nem egyszerűen egy ház. Ez a Boróka Lakópark. Boróka Lakópark. Az én házam, az én váram.
8: Tudtad? Hétfőtől csütörtökig a Laguna Pizzériában kétféle pizza vár bombaáron. Frissen sütve, ropogós tésztával, bőséges feltétekkel.
9: Ennek aztán nem lehet ellenállni.
10: További jó hír, még mindig gyűjtheted a digitális manókat az applikációban.
11: Laguna Pizzéria is étterem, az ennivaló barát.
12: Házépítés, tetőkészítés vagy csere alkalmával a Badovos Centrumra mindig számíthat. Csatornák, lefolyók, kellékek gyártása és értékesítése nagy színválasztékban. Tetőfedő cseréplemezeket, színes és trapézlemezeket, kerítéslemezeket, szegélyeket, kéményszegélyeket, egy szóval mindenféle tetőszerkezeti kelléket gyártói áron vagy rendelésre megkapnálunk. Badovos Centrum, Székelyudvarhely, Kadicsfalvi út 82.
13: Telefon 0745 123 897.
1: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
14: Derült vagy gyengén felhős lesz az égbolt, a folytatásban csapadék sehol sem várható. Bukós isak viselését tenni kötelezővé minden elektromos rollervezető számára egy parlament előtt lévő törvénytervezet, és 5266 lejre nőtt tavaly a nettó átlag keresett Romániában. Hírek délben. Jó napot kívánok, Rigmányi Eszter vagyok. A PSZD-n nem szavazza meg az új kormányt, tovább mélyül a politikai válság, és megnyílik az út az előrehozott választások előtt, jelentette ki Siegfried Murasán kijelölt miniszterelnök. Elmondása szerint a PNL, az USZIRE és az RMDSZ parlamenti frakciói által támogatott kormány jelenleg 170 szavazatra számíthat, a nemzeti kisebbségek vezetőivel is egyeztetett, és a jövő hét elején újabb találkozót tartanak. Siegfried Murasán szerint a kormányprogram a PSZD számára is alapot adhat a kabinet támogatására, mivel konkrét szociálpolitikai vállalásokat tartalmaz. A kijelölt miniszterelnök közölte, komoly és higgadt megbeszélést akart folytatni a PSD vezetőivel, mint ismert, a parlament szerdán szavaz Zsigmond Murashan kormányáról. Bukósisak viselését tenni kötelezővé minden elektromos rollervezető számára egy parlament előtt lévő törvénytervezet. A jelenlegi szabályok szerint az úttesten csak a 16 év alatti rollereseknek kötelező sisak. A szigorítást ellenzi a Bolt és a Lime, amelyek szerint az előírást a kerékpárokra is hasonló módon kellene alkalmazni. A szolgáltatók attól is tartanak, hogy a kötelező sisak visszavetné a bérelhető rollerek használatát. A tervezet indoklása szerint tavaly 1846 elektromos rollereseket érintő balesetet regisztráltak, amelyekben 14-en meghaltak, 195-en pedig súlyosan megsérültek. Energia árválságra figyelmeztet az Európai Unió és a tagállamokat a gáz és villamos energiafogyasztás csökkentését célzó intézkedések mérlegelésére kéri. Az energiaügyi biztos szerint az olaj- és gázpiaci zavarok miatt ellátási és ár problémával is szembesülhet Európa. Az uniós gáztárolók jelenleg mintegy 70%-os töltöttségűek, 12%-ponttal alacsonyabb szinten vannak, mint tavaly ilyenkor. A javasolt intézkedések között szerepel a középületek hőmérséklet korlátozása, a kültéri fűtés visszafogása és a szükségtelen közvilágítás lekapcsolása. 5266 lejre nőtt tavaly a nettó átlag kereset Romániában, ami 307 lejjel, azaz bő 6%-kal több a 2024-es értéknél, közölte az Országos Statisztikai Intézet. A havi bruttó átlagbér 8716 lej volt, bő 8%-kal több, mint egy évvel korábban. A legmagasabb kereseteket az információ technológiában, a médiához és tartalomgyártáshoz kapcsolódó ágazatokban, valamint a pénzügyi és biztosítási szektorban jegyez. A nők nettó átlagbére 5120, a férfiaké 5398 lej volt, Bukarestben 7150 lej, Kolozs megyében 6263 lej, Temes megyében pedig 5823 lej volt a nettó átlagkereset. Derült vagy gyengén felhős lesz az égbolt, a folytatásban csapadék sehol sem várható. A légmozgás általában gyengének ígérkezik, délután is marad tehát a szép őszies idő. Udvarhelyszéken 19 fok körül alakul a csúcshőmérséklet.
1: Az időjárás jelentést a tulipánházak támogatja. Mindenhol jó, de a legjobb otthon. tulipánházak.ro. És most...
0: Sziasztok, köszöntelek ismét, déli 12 múlt néhány perccel. Ez itt továbbra is a Gaga hétvége mikrofonnál Nagy Endre. Kapcsoljuk nem sokára a domadubát ebben az órában is, hiszen a Sepsiszentgyörgy főderén zajló Kürtőskalács Fesztivál projektvezetője kerül mikrofon végre. Kis Bence kollégám fogadja majd Szász Andreát arról, honnan is indult, hová fejlődött és hol tart jelenleg a Kürtőskalács Fesztivál. Jó zenék óra elején, mindjárt Justin Jack Style és John együttműködése itt szól nektek. Szól a Turn the Lights Off, le lehet kapcsolni a fényeket, ragyogó napsütés van mindenfele.
1: És most kezdődjön egy újabb zenés óra a Rádió Gagán. Érdekességek, aktuális információk, játékok, valamint egész nap üzenetszerviz. SMS, WhatsApp 0730 548 888. És persze rengeteg zene különleges válogatásban. Ez a Rádió Gaga hétvége.

0: A Székely Gazdaszervezetek Egyesületének részéről ugye folytatjuk, meghívottunkkal a beszélgetést, folytatjuk, most kezdjük elkérni. Szász Andreát köszöntjük a stúdióba, szia Andi! Az a helyzet, hogy mindannyiunknak régi ismerőse, úgyhogy örvendünk, hogy itt vagy. Azt tudom, hogy te vagy az, aki a kürtös kalácsosokkal itt a Kürtös Kalács Fesztiválon szoktál egyeztetni. Gyakorlatilag te vagy a pszichológus, akit meggyőz, aki meggyőzöd azt, aki nem akar egészen jönni, vagy bizonytalan. Szóval mesélj egy picit arról, hogy hogyan volt ez az elején, hiszen most már 8. alkalommal kerül az esemény megrendezésre. Mennyire voltak akkor nyitottak, változott-e valami? Milyen a hozzáállás mostanában?
1: 2018-ban kezdtük el Tamás Sándor elnök úr kezdeményezésére ezt az egész Kürtös Kalács Fesztivált és az keretében a Kürtös Kalács sütőversenyt. Hát a kezdetben az volt a feladatom, hogy a környékről hívogassam a Kürtös Kalács sütőket, hogy csatlakoznának egy ilyen kezdeményezéshez. Azt hiszem a legelső versenyen ilyen 15-16 körüli versenyző volt. Nem egy rossz szám, de felhívtam, vagy 50-et szerintem. És maga a versenyszabályzat is az így az évek alatt fejlődött olyanná, ami most az eredeti verziója. Sok csapat maradt a kezdetleges csapatból, tehát minden évben jönnek, itt megemlíteném az Oltiszt, Melinda Kürtös Kalácsot, a Nassát, helyiek közül, nem helyiek közül, Hargita megyeiek közül minden évben jött a Paráska, a Csatószegiek, tehát ők alapcsapatok voltak, akik minden évben jöttek erre a fesztiválra.
2: Engem nagyon érdekel, hogy aki nem jön, az milyen okból nem jön, vagy mit hoz fel kifogásként?
1: Igazából most már nem hívogatom a csapatokat, hanem most már jelentkeznek ők. 12 csapat az ilyen stabilan, most már évek óta minden évben jön. Az idén van 5 csapatunk. Hogy miért nem jönnek, azt igazából azoktól tudom, akik most vannak, de évekig győzködtem őket, például a bodosi kürtös kalácsosokat, ott személyes ismerettségem is van, gyerekkorom óta ismerem őket, és őket évekig győzködtem, hogy légy szíves gyertek, már nagyon jó a kalácsotok. Ők azt mondták, hogy úgy érzik, hogy erre a versenyre még nem nincsenek felkészülve, se technikailag, se lelkileg, de most már azt hiszem negyedik éve, hogy...
2: Ez sokat mondó, amit mondasz, azért is, mert hogy a bodosiak, ha jól tudom, Erdővidék egyik legrégebben kürtös kalács sütői, és 19 éve működnek, és hogyha mondjuk ő bennük megfordul ez a gondolat, akkor mondjuk ezt tudom képzelni, egy manufaktúra 2-3 éve mondjuk kísérletezik a kürtös kalácskával, az, hogy elmerje jönni. De ez olyan mitől van ez a kép kialakulva bennük?
1: Egyébként most van egy csapatunk, aki a tavaly hozta létre a cégét, és bronzérmet kapott, ami azért jó, mert az előző években volt olyan, hogy az új csapatok nem kaptak, tehát nem érték el azt a minimumpontot, amivel helyezés lehessen elérni. Hogy miért van, nem tudom, szerintem mindenki azt gondolja saját kürtös kalácsáról, hogy az övé a legfinomabb.
0: Ez eddig
1: viszont valószínűleg a kudarcot, hogy ez nem elég finom, aha, vagy a egy szakmai zsűri visszajelzését valószínűleg nem úgy lehet, hogy elvenni a kedvüket, vagy csalódottak lennének. Azért az évek alatt, a 8 év alatt láttam sok csalódott arcot a színpadon, viszont a csalódottság egyik, és a méreg már az is volt, az egyik évről a másikra átfordult ilyen versenyszellemmé, és nagyon-nagyon sokat fejlődtek. Tehát emlékszem, hogy a eleinte volt olyan kürtös kalács, amit megkóstolva tényleg azt mondtam, hogy nem finom, pedig azt gondolnám, hogy a kürtös kalács az egyik legfinomabb édesség, viszont azt tudni kell, hogy a zsűri elsősorban nem a cukormázzal együtt kóstolja a kürtös kalácsot, hanem csak a belsejét.
0: Na, a módszertanról beszélgessünk egy picivel később, tartunk egy apró szünetet.

0: Székely Gazdaszervezetek Egyesületének részéről van itt, mint pályázati projektmenedzser, Szász Andrea, és őt faggatjuk arról, hogy hogy is áll össze ez a kürtös kalács verseny. Azt tegnap reggel láttuk, hogy a kürtös kalácsosok mindegyike megjegyezte, hogy de a verseny kalácsomat még nem láttátok. Tehát, hogy volt egy ilyen része. Én azt is megfigyeltem, hogy délután, hogy a zsűri, mikor felállt a színpadra, akkor hogy nézték a kürtös kalácsosok őket. Tehát, hogy ma azt látom, hogy van egyfajta tisztelet is a két fél között, elég jól összeállt a két csapat. Mondtál egy ilyet, hogy nem kóstolják a külső felét, csak a belső felét. Ez szerintem szentségtelenítés, de beszéljünk róla egy kicsit.
1: Kezdem először azzal, hogy van az egész versenynek a menete. Ugye 5 zsűri tag van, az idén, tavaly 6 volt Bocskor István, aki nagyon szigorú egyébként, ő most az idén nem tudott jönni. A zsűri az körülbelül 2 órán keresztül jár a kürtös kalácsosoknál, nézik a tisztasságot, hogyan vannak az alapanyagok előkészítve, milyen a csapatösszhang, hogyan dolgoznak, milyen alapanyagokkal dolgoznak, és ebből kialakul egy pontszám. A következő része az már teljesen vakkostolás, tehát amikor hozzák a kürtös kalácsosok a versenykalácsukat, akkor a zsűri nem lehet bent a teremben, ahol mi elvesszük. Egy kolléganő tudja, hogy melyik kürtös kalács milyen számot kap, még én sem tudhatom, nem mutatják meg nekem se, hogy nehogy befolyásoljam a zsűrit. Mert önkéntelenül is az ember azért, hogyha tudja, hogy a kedvenc kürtös kalácsosa ott van, vagy a kedvenc kürtös kalácsa, azért önkéntelenül is belépik egy szubjektív...
2: Hát mondjuk tényleg az ember úgy gondolja, hogy az biztos, hogy jó.
1: Igen, mert ismered őket, tudod, hogy dolgoznak.
0: Nekem is lett amúgy tegnap kedvenc kürtösöm, de ezt most nem fogom elárulni a hallgatóknak.
1: Nekem egyébként mindegyik kedvencem. És a következő része az pedig tulajdonképpen a látványa a kürtős kalácsnak. Megnézik, hogy méretben megfelel-e a kürtős kalács, mert hogy amúgy 35 centis kell legyen versenyszabályzat szerint minimum.
2: Itt a méret az egy számít. Jól van, ezt a poént, ezt meghagytad nekünk, köszönjük.
0: Ez muszáj volt, ne haragudj.
1: Ezt a 8 év alatt nagyon sokszor hallottam egyébként már. Igen, itt a méret számít. Számít a csikoknak a mérete, számít, hogy hogyan van átsülve, számít, hogy megfelelőképpen egyenletesen van-e karamellizálódva rajta a cukor. Én például személy szerint azt a kürtős kalácsot szeretem, amelynek a széle olyan jó vastag, és olyan jó cukros marad, nem olvad meg a cukor. Na hát itt pont azt lepontozzák a zsűriknek, hogy szakmailag...
0: Uniform igen, kell legyen. Tehát azt, amit nagymamánál otthon sütünk, az igazából az hát repülne a kukába.
1: Hát nem repülne a kukába, de kapna egy mínusz egy pontot. Uh-huh. És a következő része az pedig a kóstolás. És a kóstolást azt úgy kezdik, hogy a tésztának csak a belsejét kóstolják meg, mert hogy a belsejéből nagyon sok minden kiütközik, például kiütközik az, hogyha valaki citrom helyett, vagy narancs helyett, például a Simon család kürtös kalács, azt hiszem narancsot használnak, kiütközik, hogy eszencet használ, citromolajat használ, nagyon-nagyon érződik a szódabikarbóna benne. Nagyon érződik, hogyha valaki nem megfelelőképpen tisztítja a dorongot, akkor átivódik az íz, annak a dorongnak az íze a kürtös kalácsnak a belsejébe. És mindezeket az ízeket, ezeket a tiszta ízeket, amiket lehet így érezni csak a tészta belsejéből, a cukormáz az elfödi, és kapunk egy nagyon finom kürtös kalácsot.
0: Én sose gondoltam, hogy a kürtös kalácsról így fogunk egyszer beszélni az életünkben. De milyen jó, de hát folytasd kérlek, még egy kicsi időnk van ebből a megszólalásból.
1: És ami még fontos, a só.
2: Na, ez volt a pont. Ugye só nélkül még a kürtös kalács sem az igazi. Innen folytatjuk mindjárt.

0: Székely Gazdaszervezetek Egyesületének részéről van itt velünk még mindig Szász Andrea, és hallgatjuk a Kürtős Kalácsot professzionális szinten. Kedves hallgatóink, reméljük, hogy hallgattátok ezt a beszélgetést, mert hogy nekem ilyen revelációm van ezzel kapcsolatban, én inkább kóstolni szerettem, de nagyon jó egyébként, hogy így is foglalkozunk vele. Azt hiszem, hogy hagyományt őrizni igazából így lehet, hogyha felteszed egy olyan helyre, ahol az emberek nem csak lenéznek vagy átnéznek rajta, hanem föl is tudnak nézni rá. Beszéltünk a rendes kürtősről, beszéljünk egy kicsit a reformról.
1: Oké. Tehát a reform kürtőskalács az úgy indult, hogy kreatív kürtőskalácsként. Viszont rájöttünk az évek folyamán, hogy a tejszínnel megfújt vagy lecsóval összekevert kürtőskalács az nem a legfinomabb, tehát tényleg volt olyan kürtőskalács, amit nem is tudtak a zsűrik megkóstolni, mert hogy kinézetre sem és ízre sem volt finom, és akkor így váltottunk a reform kürtőskalácsra, és az volt a cél, hogy egy olyan kürtőskalácsot hozzanak létre a kürtőskalácsütők, amit egyébként, hogyha szeretnének, akkor vásárokba is továbbra is árulhatnak. Az Oltisz például a tepertős kürtőskalácsát, ami tavaly megnyerte az év reform kürtőskalácsát, azóta is árulja, Simonék azóta is árulják a sajtos kürtőskalácsukat, és a sajtos kürtőskalácsot egyébként top kürtős sütő csapat is átvette az évek folyamán.
2: Azt látjuk, hogy azért a rendezvénynek ilyen értelemben van hatása a piacra, mert hogyha ezelőtt azt mondtuk volna, hogy raklettes kürtőskalács, akkor megkérdezni, hogy mi a rak? Tehát, hogy körülbelül ez lett volna a reakció, ahhoz képest fejlőd. Azt mondtad, hogy a csapatoknál észrevettél fejlődést. Azért egy picit ezt összegezzed, ezt a dolgot, mert én kíváncsi vagyok, mert tényleg úgy gondolom, hogy itt azért hatnak egymásra az emberek.
1: Egymásra is hatnak, külalakban például, vagy technikákban egymástól lesnek el ilyen praktikákat, és aminek nagyon örülök én személy szerint, hogy a higiénia, az elrendezés, a csapatnak a kinézete, a tisztasság, tényleg a rendezettség, ahogy bemegyünk egy ilyen sátorba, vagy egy rulótába, szépen magyarul mondva.
2: Utánfutóba.
1: Teljesen más az összkép. És egymástól tanulnak, mert hogy nem akarnak lemaradni a többiekhez képest.
0: Van még egy nagyon jó hatása ennek, hadd mondjam el. Ez a kedves vásárlók szemében igazából fontos. Nem igazán tudnak elcsúszni az árakkal. Tehát azt figyeltem, hogy bár sok minden drága a vásárban, véleményem szerint a kürtős, azzal nem is nagyon tudnak mondjuk mozogni, mert hogy elég sokan vannak ahhoz, hogy bárki drágában adja. Én hadd egészítsem ki egy annyival, hogy például tegnap kóstoltam ezt az almásfahíjast. Nem tudom, ez mióta jött be a köztudatba, mióta nem. Biztos hozzáadódik az is, hogy most már ősz van, de hogy nekem ez egy akkora nagy csoda volt a számban, én rég éreztem őszintén egy ennyire működő valamit, úgyhogy én ezt ajánlom mindenkinek, de hogy ez például ugye reform kategória, mennyi időnek kell eltelni? Nem az?
1: Nem.
0: Na, a
1: reform kategória az sós kürtős kalács.
0: Minden esetben?
1: Minden esetben. Nem adhatnak le kürtős, vagy édes kürtős kalácsot. Ahogy azt már megszoktuk, tehát megszórják egy kicsi fahéjjal, almával, cukorkával, nem kihívás a csapatoknak most már édes kategóriában valami újat alkotni, viszont sós kategóriában igenis kihívás, és olyan jól esik. Tavaly például volt egy tökmagos, amit elrontottak, már édes lett, édes tökmagos lett, remélem, hogy az idén megcsinálják a sós verzióját is. Őket sajnos kizárták tavaly a versenyből, mert hogy nem lehet édes kategória. És olyan jól esik egy sör mellé, ezt nektek mondom majd.
0: És ennek mondjuk lehetne szabályozó értéke mondjuk egy édes kategóriás reformkürtős kalácsnak, nem másért, csak szerintem itt is el lehet menni hülyébe. És meg vagyok győződve, hogy hajlamosak is az emberek.
2: Hát miért ne lennének, figyelj.

0: folyamataival.
1: Kötetlen beszélgetésben a szakemberek válaszolnak a kérdéseidre,
0: miközben bejárhatod a Boróka lakóparkot,
1: megtekintheted a mintaházat, a garást,
0: a pincét, és átérezheted az egész lakópark hangulatát. Lesz ugrálóvár, grillsarok, sörcsap, na meg a Rádió Gaga dumadubája, ahol mikrofon végre kapjuk a Boróka lakópark befektetői,
1: tervezőket,
0: kivitelezőket,
1: szakembereket,
0: partnereket, és megszólaltatjuk a már ott lakókat is a tapasztalataikról. Találkozunk október 2-án Székelyudvarhelyen a Boróka lakópark nyílt napján. Gyere!
2: Gyere!
3: Reklám.
4: Buongiorno, bonjour, danke. Ugye ismerősen cseng? Te vajon tudod, hogy mit jelentenek, vagy milyen nyelve hangzottak el? Utaz velünk a Krónika nyelvvadász kvízével. 10 kérdés, 4 válasz lehetőség, és mindig csak egy helyes megoldás. Nyelvvadász a Krónikával. Teszteld tudásod és derítsd ki, mennyire vagy otthon a világ nyelveiben. Játék.kronika.ro. Játékunk támogatója a Híra. Egyszerűen csak szép.
5: Csak bár le azt a legyet! Na meg ott egy szúnyog is! És mi ez a cimcogás a kamrában?
4: Amikor már az egerek is a spájzban vannak, ne késlek egy! Hívd a 0754 991 407-es telefonszámot, és küldjük a felmentő sereget. A Dezinpro Plus megszabadít a zavaró rovaroktól és a kellemetlen rágcsálóktól. A legkorszerűbb gépekkel vállalunk teljes körű fertőtlenítést magánlakásokban, cégeknél vagy közintézményeknél, de minket hív kéményseprésez is! Dezinpro Plus. Nincs többet kártevő. www.dezinpro.ro.
6: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Vetterbeztető rendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home, biztos partner az építkezésben.
7: Pások utca 14.
8: Új évaddal várja közönségét a Székelyföldi Filharmónia. A kamarazene finomabb pillanataitól a szimfonikus hangversenyek erejéig idén is sokszínű koncertélményekkel készülünk.
9: Váltsa meg bérletét az új évadra, és fedezze fel a klasszikus zene gazdag világ. Közösségben, élőben.
8: A Székelyföldi Filharmónia új évadában a zene ismét találkozássá válik.
10: A nyugodt mindennapok alapja a jó egészség. A gyógyuláshoz vezető út a pontos diagnózissal kezdődik. A Vitality Klinika MRCT és röntgen részlegén felkészült csapattal, modern technológiával és odafigyeléssel várunk. 0786 498 098. Vitality Klinika egészséged szolgálatában.
11: Kész a 10 órai Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted.
12: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek.
11: Egyet most, egyet pedig az iskolába.
13: Kezdődjön jól az új tanév. A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen.
14: Társadalmi célú hirdetés.
15: Az autizmus korai felismerése növeli a gyógyulás esélyeit az első 3 évben. Konzultálj házi orvosoddal az autizmus szűréséről.
16: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
17: A reklám után
18: ismét slágerek és

Az elmúlt percekben egy jó kis beszélgetést hallhatatok a Dumadubából. Kis Bence kollégám kérdezte Szánsz Andreát, a Kürtös Kalács Fesztivál projekt vezetőjét, a rendezvény alakulásáról és a mostani helyzetről. Hát higgyétek el, nagyon sokan kint vannak. Az ablakon kinézek a stúdióból, és látom, hogy tele Sepsiszentgyörgy főtere. Érdemes finomakat kóstolni, még estig akár honnan ide lehet érni Sepsiszentgyörgyre. Van még program bőven, erről is beszélünk majd az esti koncert kínálatról is. A hűséges hallgatók közben beköszönnek és üzennek is egymásnak. Vihar hallgatónk már a reggeliét is lefotózta nekem, beköszön még Marika, és Ati ír nekünk Biatorbágyról, óriási favágos kalákában vannak, óvatosan vízfolyag ne legyen belőle. 0735 54 88 88, írhattok nekem ide WhatsAppon vagy SMS-en, de megtaláltok Facebook Messengeren, és ott van az üzenet menü része az applikációnak, ott is várom a beköszönőket. Tartsatok ma is a Gagával, ünnepeljük meg rendesen ezt a szeptember utolsó vasárnapot közösen.

0: Molnár Tamás és Majka közös dala, ez volt a visszapillantó. Akár mennyit hallgatjuk, mindig jól esik az embernek ez a dal. Jóformán már klasszikus, de még mindig sláger. Lassan 13 órát mutatnak a mánusok és a digitális kijelzők. Ebédidő közeledik a vasárnapban, érdemes beszimatolni a konyhára, hogy mi finom rotyog a fazékban. Akár nekünk is írjátok meg, hogy mi a vasárnapi ebéd. Jönnek mindjárt a hírek 13 órakor itt a Gagán Rigmányi Eszter kolléganőm, elő is készítette. Utána folytatjuk a mai kiadást, csatolunk még a Dumadubába, a Kürtös Kalács Fesztiválra, Sepsiszentgyörgy központjába, és persze lesz még nyeremény is, mindjárt mondom, mi vár ránk.
1: Kevés olyan játék van, ahol a nyerésre legalább 50% esélyed van. A Rádió Gaga igaz vagy hamis játékában most mindenkinek hajszál pontosan ennyi esélye van a nyereményre. Nevezd be te is! Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra a teljes nevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Ne lepődj meg, amikor felhív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit, mert az állítás vagy igaz, vagy hamis. Döntsd el te! És ha jól válaszolsz, már is megajándékozunk. A játék kiemelt támogatói.
2: A Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kérsz, velünk mindig hazatérsz. A Hadnagy Gumi, ha gumi, akkor Hadnagy Gumi. És a Kivédi Dósa Húsüzem, mert a jó étel a jó alapanyagnál kezdődik.
1: Reklám. A Székelyudvarhelyi Viking Kft. Bővítette szolgáltatásait.
3: Szakhatósági engedéllyel rendelkezünk, és vállaljuk gázbekötések tervezését és kivitelezését, vezetékek időszakos ellenőrzését, karbantartását és javítását, valamint gázérzékelők telepítését.
1: Bővebb információk a vikingserv.ro oldalon, vagy hívj a 0746 324 324-es telefonszámon.
3: Viking Kft. A te biztonságodért.
1: Indulj útnak a 30 éves Scorpion Transzal!
3: Szeptember 15-től minden nap kényelmes járat indul Székelyudvarhelyről Marosvásárhelyen át Budapestre 20 órától. Budapestről minden nap 18.30-kor indulnak járataink Marosvásárhelyen át Székelyudvarhelyre. Pécsre szerdán és szombaton 17 órától utazhatsz, vissza pedig hétfőn és pénteken 16 órától. Használd ki szeptemberi születésnapi kedvezményünket, részletek a scorpiontrans.ro oldalon. Ha Erdélyből útra kél, velünk mindig hazatér. Scorpion Transz.
4: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 00-11-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
5: A ruhát nem hordani kell, hanem viselni, ahogy a mondás tartja. A Bolero elhozza neked a legfrissebb női trendeket. Könnyed szabások, friss árnyalatok, vadonatúj kollekciók. Elegánsan készülünk az élet nagy eseményeire. Találkozzunk a Bolero üzleteiben. Székelyudvarhelyen a Városháza tér 6, Csíkszeredában a Kossuth Lajos utca 14 szám alatt. Bolero. Egy jó nap az öltözködéssel kezdődik.
1: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Beterveztető rendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home. Biztos partner az építkezésben.
6: Fások utca 14.
7: Pihenésre vágyik, kikapcsolódna. Irány a Parajdi Wellness Központ. Gyerekmedence, sós termálvíz, jacuzzi és szaunák várják Önt és családját az év minden napján.
8: Parajdi Wellness, ahol az élmény és az egészség találkozik.
1: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
9: Szép napos, őszies időben lesz részünk a folytatásban. Új törvényre van szükség az előrehozott választások lebonyolításához, közölte az állandó választási hatóság elnöke, és szigorúbb uniós szabályok vonatkoznak szeptember 27-től a vállalatok környezetvédelmi állításaira. Jönnek a részletek is. Jó napot kívánok, Rigmányi Eszter vagyok. Morasán kormány egyértelmű alternatívát kínál, megszavazása pedig stabilitást teremtene, jelentette ki Katalin Drula, a közlekedési minisztérium vezetésére jelölt politikus. Az USZERE jelöltje úgy fogalmazott, ha az Európa barát, az európai irányvonalat támogató politikai erők megszavazzák az új kormányt, biztosítható a stabilitás, ha viszont nem támogatják a kabinetet, megnyílhat az út az előrehozott választások előtt, és a választók dönthetnek. A miniszter jelölt remény fejezte ki, hogy véget ér a több hónapos ügyvivő kormányzás, és Romániának ismét teljes jogkörű kormánya lesz. Új törvényre van szükség az előrehozott választások lebonyolításához, közölte az állandó választási hatóság elnöke. Adrián Tutuyánu szerint a törvénytervezetet már a jövő héten közvitára bocsátják, mint mondta, a jelenlegi szabályozás a rendes időpontban tartott választásokra készült, miközben előrehozott választásokat a parlament feloszlatásától számított, 3 hónapon belül kell megszervezni, a tervezet a levélben és a külföldön történő szavazás kérdéseit is rendezni. Az állandó választási hatóság számításai szerint egy előrehozott választás mintegy 30%-kal kerülne többe, mint a 2024-es, költsége pedig 112-113 millió euró lehet. Vizsgálja az Európai Unió az E20-as benzinbevezetésének lehetőségét. Az új üzemanyag legfeljebb 20%-ban tartalmazna bioetanolt, célja pedig a fosszilis üzemanyagok felhasználásának és a közlekedés kibocsátásának csökkentése. Az E20 nagyobb arányban használna megújuló alapanyagot, ugyanakkor nem minden autó alkalmas rá. Elsősorban a régebbi járműveknél merülhetnek fel műszaki problémák. Az Unió ezért azt is vizsgálja, milyen feltételekkel lehetne bevezetni az új üzemanyagot, a döntés egyelőre még nem született meg. Szigorúbb uniós szabályok vonatkoznak szeptember 27-től a vállalatok környezetvédelmi állításaira. A zöld vagy környezetbarát jelzőket csak akkor használhatják, ha azokat bizonyítani is tudják. A jövőbeli környezetvédelmi vállalásokhoz konkrét célok, részletes és nyilvános megvalósítási terv, mérhető határidők és biztosított erőforrások szükségesek. A szabályok a termelőket is érintik, ha termékeiket zöldként vagy fenntarthatóként reklámozzák. A biojelzés külön uniós tanúsítási rendszerhez kötött, és önmagában nem jelenti azt, hogy a termék helyi, egészségesebb vagy környezetkímélőbb. Szép napos őszies időben lesz részünk a folytatásban, gyenge légmozgással és sok napsütéssel. Délután fátyol vagy gomoly felhők képződhetnek, de csak kisebb mennyiségben. Udvarhelyszéken 19 fok körül alakul a csúcshőmérséklet.
1: Az időjárás jelentést a tulipánházak támogatja. Mindenhol jó, de a legjobb otthon. tulipánházak.ro. És most!
0: 13 óra után néhány perccel folytatódik a Gaga hétvége mikrofonnál Nagy Endre nyeremény. Ebben az órában a Marsó felajánlásával egy darab autógumi csere az igaz vagy hamis játékunkban. Érkezik mindjárt egy újabb interjú a Dumadubából, pontosabban Bészabó Zsolt és Kis Bence kollégáim Jánosi Aliz és Farkas Ferenc zsűritagokat kérdezik, a Kürtös Kalács Fesztivál zsűritagjait, hogy mitől lesz finom és milyen szempontokat vesznek figyelembe a zsűrizéskor. Addig is jó zene, Afrojack és a Never Forget You. Megyünk tovább a hétvégébe jó hangulattal.
1: És most kezdődjön egy újabb zenés óra a Rádió Gagán. Érdekességek, aktuális információk, játékok, valamint egész nap üzenetszerviz. SMS, WhatsApp 0730 548 888. És persze rengeteg zene különleges válogatásban. Ez a Rádió Gaga hétvége.

Földön 12 frekvencián, Kolozsváron, New Yorkban, Szentpéterváron, Budapesten, vagy a Földgolyón bárhol megtalálsz minket. A megoldás rádiógaga.ro vagy Rádió Gaga applikáció, mert ha neted van, a Gaga veled van.

0: Meg vagyok rökönyödve, még mindig meg vagyok rökönyödve, hogy hogy lehet csak a tésztát enni a kürtös kalácsnak, úgyhogy muszáj volt valakit megkeressünk, aki ezt csinálja is, meg ezt műveli. Nemrég hallgattuk Szász Andreától, aki igazából a vásár és a verseny szervezője, hogy a zsűri az először a tésztát kóstolja meg, annélkül, hogy bármi más megkóstolna, hogy abból dőljön el, hogy mit tudom én, mi dőljön el. De hát hogy lehet ezt csinálni? Jánosi Aliz és Farkas Ferenc zsűri tagok vannak itt velünk a Dumadubában. Sziasztok!
1: Sziasztok!
2: Sziasztok!
3: Sziasztok!
0: Elmondjátok ti is a ti oldalatokról ezt a tésztás dolgot, meg kívülről. Hát nekünk ez nagyon-nagyon csúnyán hangzott, hogy lehet a kürtös kalácsot a mázni.
3: A nyers tésztát, hát gondolom. Hát azt meg kell kóstolni, és mindig megkóstoljuk minden egyes alkalommal, mert akkor még tudunk mondani olyasmiket a versenyzőknek, amit tudnak pótolni, hogy például sótlan. Uh-huh. Mert hogy van ilyen.
0: Ja, hogy a nyers tésztát is megkóstolják.
3: A nyers tésztát, így van. Igen. Azzal kezdjük a nyers tészta kóstolással.
0: De büszkén mondják, de te... Jú, de, ez...
1: Figyelj, végül is értem a logikát, mert ugye kolbásztöltésnél is megszokás a nyers
3: így van.
1: Töltetlen kolbásztust kóstolni. Nem biztos, hogy mindenki szereti, de van aki.
2: Igen. Nem megesszük, hanem megkóstoljuk, tehát azért... Ugyan összegyűlt 17 csapattól egy csipet nyers tészta, az mennyiség lesz a végére már.
1: Hogyha egy kicsit megnézzük itt az elmúlt éveket, mit tapasztaltok, ezt Andreától is kérdeztük annak idején, hogy is van, hogy tapasztalható-e fejlődés? Mert úgy gondolom, hogy a gasztronómia az nem is stagnáló dolog. Évről évre új technikák jelennek meg, új eszközök jelennek meg, csomó minden hozzáférhetőbbé vagy. Ti hogyan látjátok ezt, hogy merre alakul a mezőny, akkor a hölgyet kérdezzük először Aliszt.
3: Hát ezt én az eligazításon is elmondtam még péntek délután, hogy nagyon úgy néz ki, már a tavaly nagyon úgy nézett ki, az idén még inkább, hogy a zsűri addig kekeckedett, hogy a versenyzők felszívták magukat, és annyira kiegyenlítődött a mezőny, hogy például a tegnap az év kürtőse cím elnyeréséért tényleg század pontok döntöttek, hogy ki legyen az első. Tehát aki megnyerte az elsőt, az utána következő második, nem mondjuk ki, hogy ki, de az tényleg ilyen 0,03%-kal lett gyengébb.
0: A kekeckedést ennek a jó indulatnak tudjuk be, hogy akkor előtte körbejárt, és gondolom mindenkit egy kicsit megszurkáltuk, hogy hát ebben még egy kicsi lehet, akkor abban még egy kicsi lehet. Ezt értsük a kekeckedés alatt?
3: Szerintem Ferenc elmondja.
2: Igen, tehát ez a kekeckedés, ez több éves kekeckedésnek tekinthető, tehát nagyon sok csapat már, hál' Istennek, az első kiadás óta jelen van a fesztiválon, és mindig elmondjuk a hibáikat, hogy mit ne csináljanak, és mit csináljanak a helyett, és ez végül is a 8. kiadásra már annyira fejlődött, hogy már nincs akkora munka nekünk ilyen téren, hogy őket kineveljük, hanem már egy olyan alaphozzáállással érkeznek, ami jelentős fejlődést mutat.
1: Most egy csak ennek a blokknak így záró kérdésként kérdem, hogy ezt tapasztaljátok például a kürtös kalács standoknál is, amerre megálltok, hogy fejlődik?
3: Teljes mértékben, tehát meg lehet nézni, minden stand szép, és minden stand valami mástól szép,
0: és
3: mint
0: tiszta.
3: A másik. És tiszta. És nem lehet látni cigarettázó kürtősütőket, tehát tudjuk, hogy vannak cigarettázók.
1: Arrébb mennek.
3: De azok arrébb mennek, hogy ne lássák, hogy melyik standtól vannak. Persze mi tudjuk, de mindenképp tiszteljük, hogy legalább a stand hátához mennek, a sátor hátához, hogy senki ne lássa, hogy még van dohányzó ott közöttük. Na, ilyen apróságok. Az elején ott állt a stand előtt, vígan cigarettázott. Aztán mondtuk, hogy hát talán lehet, hogy néhány vásárlóval több jön, hogyha nem előtte cigarettázik, hanem mögötte. Na, de most ilyet nem látsz.
0: Ilyen jó hírekkel folytatjuk a beszélgetést, de csak zene után.

0: költői gondolataim támadtak János Jalizzal és Farkas Ferenccel beszélgetve. Ők a zsűri részéről vannak itt nálunk. Ők döntötték el tegnap, hogy mi legyen, ki legyen az év kürtős kalács sütője és kürtős kalácsa. Én arra vagyok kíváncsi, hogy ti hogy látjátok, ez a rendezvény mennyit tesz hozzá a kürtős kalács nemzetközi megítéléséhez, illetve a helyi megítéléséhez. Azt már érezzük, hogy ez az út szélén kapható valamilyen székelyföldi édességből kinőni látszik ez a dolog, és erre szükségünk is van. De hogy ezt ti hogy látjátok a ti oldalatokon?
1: Amikor elindult ez az egész gondolat ezelőtt annyi évvel, akkor pont ez volt a titkos gondolatunk, hogy valahogy ezt ez a termék kinője az útszéli árust, és egy olyan brandé alakuljon, ami tényleg minket képvisel, és én úgy szerintem nagyon jó úton vagyunk ezt felé. Most már tényleg lehet látni, hogy egyre több helyen vannak olyan állandó árusok, akik tehát minden nap el tudják adni a kürtős kalácsokat, és egy hiányszik volt tulajdonképpen, mert amikor ezt így elkezdtük csinálni, akkor pont az volt az egyik, hát úgy mondom, probléma, hogy például a Szentgyörgy központjában nem lehetett kapni kürtős kalácsot, és hogyha jött egy olyan vendége valakinek, aki ezzel akart megkínálni, akkor el kellett bizony menjen ott a brassói forgalmas út szélére, és onnan vegyen, mert itt nem volt. És ennek hatására is most már ezt el tudjuk mondani, hogy Szentgyörgyön két helyen is lehet állandóan kürtős kalácsot vásárolni, és szerintem ez egy jel, egy bizonyíték arra, hogy tényleg jó az irány.
2: Én arra gondolok mindig, ugye, hogy van a portugáloknak ez a kis sütemény, ez a pastel natal, akkor lehet akár a székely kürtős kalács a székely pastel natal?
3: Minden további nélkül lehet, és én még annyival egészíteném ki Ferencet, hogy az elején ugye nekünk is az első versenyek alkalmával ebből óriási viták is voltak a legelején, hogy kiderült, hogy például azért nem tesznek bele tojást, meg azért nem tesznek bele vajat, meg tejet, meg ilyeneket, amitől finom lesz ugye a kürtős, mert a közegészségügyi hatóság nem engedi az úgynevezett szanepid, ugye. Akkor kiderült, hogy végül, hogy a szanepid az engedi, viszont annak bizonyos feltételek kellenek, meg ez az árat is azért egy picit megnyomja.
2: Nyilván.
3: És akkor a kürtősösök kezdtek gondolkozni, és bizony most nagyon sok olyan kürtősös van, illetve mondjam azt, hogy itt a strandok között a legtöbb olyan, amelyik tejet használ, nem tejport, tojást használ, nem tojásport, vajat használ, nem margarint, és bizony ez a kürtős minőségén nagyon is érződik, illetve ha az ára egy icipicivel magasabb is, de hatványozottan finomabb, mint az, amelyiket vízzel dagasztanak be, meg mit tudom, kilúgoznak belőle mindent, amitől finom tud lenni egy kürtős.
2: Nyilván, a tegnap tudom, hogy szóba került az is, hogy például házi tejet használni, és a zsűri azért úgy látom, hogy terelgetitek a társaságot. Nyilván, hogy itt már megint a közegészségügyi hatóságnak az előírásaiba döccenünk bele, de hogyha ezt a munkát folytatjátok, látjátok, hogy van erre is esély?
3: Hát esély és lehetőség erre lehet. Tudnélik, a házi tej használatát sem tiltja kifejezetten a közegészségügyi hatóság, viszont akkor ott a tejet előállító gazdának kell meglegyen a bizonyos engedélye, közegészségügyi engedélye, hogy forgalmazhassa a tejét úgy, hogy direkt használatba. De van erre is lehetőség.
0: Tegnap pont ez elhangzott egyébként, bocsáss meg, az egyik kürtősütő részéről, hogy használnák a házi tejet, de sajnos nincs meg az a minősítése. Innen folytatjuk a beszélgetést Jánosi Alizzal és Farkas Ferenccel, akik a Kürtős Kalács Fesztivál zsűriét képviselik itt nálunk a Dumadobában.

0: Jánosi Alizzal és Farkas Ferencről beszélünk, ők a Körtös Kalács Fesztivál zsűriét képviselik a Dumadubánkban. Engem az érdekel, hogy számotokra mi a fontos, hogy ez egy hagyományos, egy modern vagy egy gurmi étel legyen ez a Körtös Kalács, akár mindhárom. Ezzel együtt azt is kérdezem, hogy mit vesztek figyelemben, amikor zsűriztek?
1: Hát nekünk az a lényeg, hogy ez a hagyományunk, ami miénk, az megmaradjon úgy, ahogy volt. Természetesen a modern trendeket követni kell, de a hagyománytól szerintem nem kell elrugaszkodni, tehát meg kell legyen az alap hagyományos Körtös Kalács, és arra kell törekedni, hogy a világon itt legyen a legfinomabb Körtös Kalács Székelyföldön, mert ez a miénk.
2: Egy kicsit menjünk át a reform Körtös Kalácsra. Nyilván, hogy vannak dolgok, amiket egy kicsit néha szentségsértésnek is érzünk. Tehát a töltött káposztát nem kell megjavítani, mert az elég jó. A Körtös Kalács önmagában is elég jó, de érdemes vele kísérletezni, ahogy minden egyébben. Alisz, hogy látod, hogy a reform Körtös Kalácsnak mennyire van jövője, és mennyire tudja behozni azt a reform vonulatot, ami azért a klasszikus, nehéz zsíros gasztronómiánkból egy picit hiányzik.
3: Hát mindenképpen van jövője, és ennek van bizonyítéka is. Tehát nekünk a kérésünk az volt, hogy használjanak ne fehér lisztet, hanem valamilyen alternatív más lisztet, teljes kiörlésű tönköly lisztet. Millió egy lehetőség van. Sőt, a versenyszabályzatban is kikötés, hogy mit tudom, 50% legyen ilyen valamilyen más liszt, nem fehér liszt. És akkor ettől arra jön a kreativitás. Na most a kreativitás, ezt mindig a közönség, a fogyasztó dönti el, hogy mi az, ami életképes, mi az, ami nem. Na most az idők folyamán lett két életképes. Van például a sajtos kürtős, amit ugye a Simon család nyert egyik évben a sajtos kürtősükkel, azóta is sütik, és azóta is vásárokon mindenhol sütik, és van rá kereslet, illetve többen is próbálkoznak utánuk a sajtos kürtőssel, illetve a tavaly volt, én az idén nagyon meglepődve hallottam, hogy Mártájéknak volt egy szenzációs tepertős kürtős kalácsuk, amit azóta is sütnek itt Sepsiszentgyörgy főterén, és van rá kereslet. Tehát azt jelenti, hogy érdemes feszegetni a határokat, mert a kürtős lényegesen többet rejt magába, mint amennyi így látszik, és hogy mi mindent, hát én azt legutóbb a Tészott Transzilvánián is láttam, nagyon sok ilyen híres séf, Michelin csillagos séf, pont a Simonék kürtősét használta, aztán, hogy milyennek kérték, sajtosnak, vagy sajt nélkülinek, vagy hogy kérték, arról Simonék tudnának beszélni, de én láttam a Tészott Transzilvánián kürtős alapú ételeket, tehát benne volt a kürtős, mint és húsételben volt benne, nem desszertben.
0: Nagyon érdekes, amit mondasz, sőt, nagyon jó hallani, hogy ezekben a magaslatokban is eljutunk. Én visszamennék a másik oldal egy icipicit, mert túl sok időnk nem maradt, és Ferencet kérdezném. Mondtad, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy ez a hagyomány megörökzüljön, és megkapja a saját maga helyét. Hogyha én nagymamámat még él, hála jó Istennek, egyetlen nagymamám, behozom a Körtös Kalács Fesztiválra, hogy mindig azt mondja, hogy ilyen modern körtöst nem eszik, csak azt, amit ő süt. De annak köze nincs ehhez. Tehát az még az, amit ti pont lepontoztok, mínusz egy pont, ha jól értem, ami még rajta van egy picit a cukor, ilyen kisebb méretű, talicskába rakjuk a tüzet, azon sütjük. Hol válik ez ketté?
1: Igen, hát pont ezt, amit

0: Most én nem, tényleg nem reklám helye itt, de tényleg erre pont a Simonékot tudom felhozni, mint csapat, akik tulajdonképpen ezelőtt, azt talán, ha jól emlékszem, 5 évvel voltak először itt ezen a rendezvényen. Nagyon sok meggyőző kellett ahhoz, hogy ők tényleg benevezzenek, és az édesanyja egy tekenővel kézzel dagaszgatta a kalácsot, és tekergette föl a dorongra, és egyenként sütögették meg. Nagyon jó volt, és tényleg azóta is büszke vagyok rá, hogy részesen lehettem ennek a fázisnak, viszont ők eladtak 10 kalácsot, és a mások eladtak 300-at ugyanannyi idő alatt. És viszont meg is kell élni.
1: Érthető, és úgy néz ki, hogy a minőségét megtartotta, mert hogy most ők nyerték a legjobb kültős kalácsot, az első helyet a tegnap. Ugye Bence beszélt vele, azt hallhattátok ma reggel.
2: Itt meg is állunk, köszönjük szépen, hogy velünk voltatok.
0: Köszönjük szépen mi is.
3: Sokszor érezted már te is, hogy eljött az ideje egy igazi otthon megteremtésének? Mi is fogékonyak vagyunk a szép házakra. A Rádió Gaga mobil stúdiójával, a Duma Dubával október 2-án pénteken egy ilyen helyre, a Székely udvarhelyi Boróka lakópark nyílt napjára hívunk. Délelőtt 10 órától hozd te is a családodat, és a helyszínen részletesen ismerkedj meg az építkezés különböző folyamataival. Kötetlen beszélgetésben a szakemberek válaszolnak a kérdéseidre, miközben bejárhatod a Boróka lakóparkot, megtekintheted a mintaházat, a garást, a pincét, és átérezheted az egész lakópark hangulatát. Lesz ugráló vár, grillsarok, sörcsap, na meg a Rádió Gaga Duma Dubája, ahol mikrofon végre kapjuk a Boróka lakópark befektetőit, tervezőket, kivitelezőket, szakembereket, partnereket, és megszólaltatjuk a már ott lakókat is a tapasztalataikról. Találkozunk október 2-án Székelyudvarhelyen a Boróka lakópark nyílt napján. Gyere! Gyere!
4: Reklám. Autós vagy? Most jól figyelj! A Hadnagy Guminál már most lecserélheted a gumikat, mielőtt a tél beköszöntene. Válogass széles gumikínálatunkból, és cseréld le az abroncsokat igazi profiknál. Keresd a Hadnagy Gumi Szerviszt Farkaslakasz Székelyudvarhely felüli bejáratánál, vagy udvarhelyen a Nikolai Bölcsészkó utcában. Ha gumi, akkor Hadnagy Gumi.
5: Kész a 10 órai! Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted!
6: Benedekes! Akkor ebből 2 is kérek!
5: Egyet most, egyet pedig az iskolába!
7: Kezdődjön jól az új tanév! A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen!
8: Tél, nyár, eső vagy kánikula, a Bobvarságnál semmi sem állhat az utadba. Legyen szó osztálykirándulásról, csapatépítő vagy családi programokról, mi élményt garantálunk időjárástól függetlenül. Varsági Bob és Mountain Kart, ahol felejthetetlen élmény vár.
9: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Vettervesztető rendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home, biztos partner az építkezésben.
10: Fások utca 14.
11: Háztartási gépre van szükséged. Szőnyegszabászatot keresel. A Parajdi Gamma Electronics a Sóvidék legjobb árain. Házhoz szállítással biztosít neked mindent.
12: Gamma Electronics Parajd. Minden egy helyen, gyorsan, kényelmesen.
13: Gamma Electronics.
14: Társadalmi célú hirdetés. A drogok és szerencsejátékok függőséget okoznak. Válaszd a biztonságot, kérj segítséget.
15: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
16: A reklám után
17: ismét lágerek.

0: Újabb nyertest keresünk az igaz vagy hamis játékunkhoz. Nagyon egyszerű a dolog. Egy állításra rá kell vágni, hogy igaz vagy hamis, és már is lehet futni az órai nyereménnyel, méghozzá a Marsó egy darab gumicseréje itt a tét a következő percekben. Lássuk, hogy Kingát sikerül elérni telefonon, és hogy jól megfejti-e, hogy az, amit én állítok, az igaz vagy hamis.
1: Hello.
0: Hello, hello, Kingához van szerencsém?
1: Igen.
0: Szia, Kinga, a Rádió Gagától hívlak, Nagy Endre vagyok. Regisztráltál a nyeremény játékunkra. Igaz vagy hamisat játszanik veled, ha van egy kis időd a vasárnap délben?
1: Igen, van.
0: Mennyire hangos az élet, mennyire zajlik az élet vasárnapra, vagy inkább lazaság, vagy nyugodt hétvége van?
1: Hát ma inkább ilyen nyugodt napunk van.
0: Mindenki otthon, a család otthon?
1: Sütögetés, igen, most készülődünk.
0: Lesz sütögetés, jól hallom?
1: Igen.
0: És mi lesz a menün?
1: Hát ilyen szokásos mics, flekken, csirkeszár, csirkecomb, ilyesmi.
0: Csak úgy szólok, én még ebéd előtt vagyok, de hát gondolom mások is így vannak ezzel, de most ezt megkívántattad velem. Minden esetre jó étvágyat majd persze, és a szakácsnak kitartást, mindenre oda kell majd figyelni. Kinga, volna egy kis feladat, az igaz vagy hamis játékot játsszuk, de ezt te jól tudod, mert regisztráltál. Van egy állításom, és el kell döntsd, hogy igaz vagy hamis nyereményért mit szólsz.
1: Rendben, megpróbálom.
0: Na lássuk, így szól tehát az én állításom. Igaz vagy hamis? Egy hőlégballon kormánykerékkel irányítható jobbra vagy balra?
1: Hamis.
0: Hamis. Jártál már hőlégballonnal odafent?
1: Nem, de terveztük, hogy most hétvégén elmegyünk, csak végül is egy más programunk lett a tegnapi napra.
0: Értem, de valahányszor láttál ilyen szerkentyűt, nem volt benne kormánykerék. Nem nagyon igazították kormánykerékkel. Nem, tényleg így van. Egyébként a széliránytól függ, hogy merre mennek, a magasságát lehet szabályozni, és a különböző légáramlatokat használják. Mondom is, hogy mit nyertél azzal, hogy ilyen jól válaszoltál, és már kíváncsi vagy a hőlégballonokra. Autó van-e, járgányod van-e, vezetsz?
1: Igen, van.
0: Na szuper, mindjárt úgyis itt van a téli gumiszezon a nyakunkon. A Marsó felajánlott egy darab autógumi cserét. Tehát ha megvannak a gumid, oda mész és ők lecserélik neked. Ez az ajándékod, ez a nyereményed.
1: Köszönöm szépen.
0: Gratulálunk, és hát használjátok el majd, amikor tényleg cserélni kell a gumikat. Köszönjük, hogy itt voltál, és hát jó étvágyat, és persze kitartást a sütögetéshez délutánra. Sziasztok!
1: Köszönöm szépen, szia!
0: Szia, Kinga, szia!
2: Gratulálunk a Marsó nyertesének! Marsó, a megfelelő autógumi, amikor csak szükség van rá. Marsó.ro

0: gratulálunk még egyszer Kingának. Ennyi volt már a nyeremény csomag egyébként a vasárnapi Gaga hétvége kiadáshoz, de holnap-holnap után még két teljes nap megy a nyereményjáték. Regisztrálni is lehet utolsó másodpercig. Ennyit erről, érkeznek most a hírek 14 órakor itt a Gagán, utána folytatódik a mai kiadás, még visszacsatolunk, a Dumadubához is zajlik a Kürtős Kalács Fesztivál Sepsiszentgyörgyön, onnan is érkeznek az interjúk, mindjárt folytatom hírek után.
1: Mi a Rádió Gagán szeretünk igazat mondani, különösen akkor, ha például autózással, közlekedéssel kapcsolatos témáról van szó, mert ez majdnem mindenkit érdekel. Próbálj ki minket, nevezd be te is a Rádió Gaga igaz vagy hamis játékába. Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsAppon a 0730 54 88 88-ra teljes nevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor téged hív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit, neked mindössze azt kell eldönteni, hogy az állítás igaz vagy hamis. Amennyiben helyesen válaszolsz, már is megajándékozunk a játék kiemelt támogatói.
2: A Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kelsz, velünk mindig hazatérsz. A Hadnagy Gumi, ha gumi, akkor Hadnagy Gumi. És a Kivédi Dósa Húsüzem, mert a jó étel a jó alapanyagnál kezdődik. Rádió Gaga.
3: Reklám.
4: Szeptémia. Wellness. Na meg egy olyan elképesztő íz, amit garantáltan nem felejtesz el. Autentikus szerb hagyományok is lették. Helyi friss alapanyagokból a Szeptimia mesterszakácsai gondolták újra. A szabad tűzön kapott zseniális füstös karakter egy ellenállhatatlan burgerként öltött új formát. Kóstold meg a fantasztikus Szeptimia Piescavica burgert a Stationben. Burger vagy Piescavica? Ugyan már. A Szeptimiában nem kell választanod.
5: Új korszak kezdődött a nyelvtanulásban.
6: Évekig tanulni? Majd idővel menni fog?
5: Mi azt mondjuk elég.
6: A MyJourney szakít a megszokottal és felgyorsítja a nyelvtanulást, mert mi a lényegre koncentrálunk. Nem az a kérdés, hogy hány év kell a románhoz és az angolhoz, hanem az, hogyan juthatsz el gyorsabban oda, hogy használd is.
5: MyJourney a nyelvtanulás új korszaka. Gyorsabban, hatékonyabban, másképp.
7: Hívd a 0755 333 649-es telefonszámot, látogass el Facebook oldalunkra, vagy a myjourneynyelviskola.com weboldalra.
8: A jó munkához jó alapanyag kell, a Budulemnél pedig ez alapelvárás. Minőségi fenyőből gyártott lambéria, padló, kerítéselem és kiegészítők. Ha a minőséget keresed, akkor a Budulem a választás. Budulem, Székelyszentkirályon a 6-os szám alatt. Telefon 0766 521 138. Lambéria.ro.
9: Naturkövek, térkövek, ablakpárkányok, munkalapok, terasz, lépcső és padlóburkolók, lábazati, homlokzati kövek óriási választéka, szakszerű kivitelezése a Székelyudvarhelyi Térkőcentrumnál, a Sas utca 10 per A szám alatt, a tűzoltóság szomszédságában.
10: Elemeket, akkumulátorokat keres? Megtalálja a Hangában, a Kossuth és a Csere utca sarkán.
11: Mi csináljunk a lánybúcsún?
12: És a legény búcsún?
11: Valami olyat, amire sokáig emlékezni fogunk.
13: Túrák Borzonton. Közös nevetések, sáros cipő, egy tetőn látott naplementék és egy élmény, amire mindig emlékezni fogsz. Tökéletes program legény búcsúra, lány búcsúra is. Borzonti Anna Panzió és az MTA Mount Tour Adventures, ahol a legény búcsútól az esküvőig veled vagyunk. Ha kaland, akkor bagitours.ro.
14: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
15: Szép napos őszies időben lesz részünk a folytatásban, gyenge légmozgással és sok napsütéssel. Hosszú hétvége vár a diákokra és pedagógusokra október elején, és jelentősen visszaesett az illegális migráció és a lopott gépjárművek felderítése a román-magyar határ térségében. Szép délutánt kívánok, jönnek a részletek is. Rigmányi Eszter vagyok. Élelmiszerre és alkoholmentes italokra költik a legtöbbet a romániai háztartások. Az Országos Statisztikai Intézet adatai szerint 2026 első negyedévében egy háztartás havonta átlagosan 1456 lejt fordított erre, ami a fogyasztási kiadások 31,5%-a. A lakhatás, víz, villamos energia, gáz és egyéb tüzelőanyagok 943 lejt tettek ki, 20,3%-os arányjal, bútorokra és lakásfenntartásra 317, közlekedésre 312, ruházatra és lábbelire 311 lej jutott. Oktatásra költöttek a legkevesebbet, havonta átlagosan 23 lejt. Hosszú hétvége vár a diákokra és pedagógusokra október elején. Október 5-én hétfőn nem tartanak tanórákat az oktatás világnapja miatt. A tanév rendjéről szóló miniszteri rendelet értelmében így a hétvége péntektől hétfőig tart, az iskolába pedig október 6-án kedden kell visszatérni. A következő hosszabb szünet az őszi vakáció lesz, amely október 24-től november 1-jéig tart. Feketébe mennek a diákok holnap iskolába, így tiltakoznak az egyenruha kötelező vététele ellen. A szenátus hétfőn 84 igen és 18 nem szavazattal fogadta el a törvénytervezetet, amelyről döntőházként a képviselőház szavaz majd. A tervezet nem írna elő egységes országos viseletet, az egyenruha kinézetét az iskola igazgató tanácsa határozná meg a szülői képviselet beleegyezésével. A családok a jövedelmük alapján támogatást is kaphatnának a költségek fedezésére. Egyesek szerint azonban a márkás ruhák és telefonok miatt kialakuló különbségek egyenruha mellett is megmaradhatnak, ezért inkább a közösségépítésre kellene helyezni a hangsúlyt. Jelentősen visszaesett az illegális migráció és a lopott gépjárművek felderítése a román-magyar határtérségében, a kábítószeres esetek száma azonban megugrott. A nagyváradi határrendészet adatai szerint 2024-ben még 1810, tavaly már csak 373 illegális migrációval összefüggő személyt azonosítottak. 2026 első 8 hónapjában 162 esetet regisztráltak. A kábítószeres ügyek száma ugyanakkor 2024-ben 12, 2025-ben 8, idén augusztus végéig pedig már 29 volt. Románia 2025 elejé schengeni csatlakozása után a rendszeres határellenőrzést, mobilellenőrzések és közös román-magyar akciók váltották fel. Terült vagy gyengén felhős lesz az égbolt, a folytatásban csapadék sehol sem várható, a légmozgás általában gyengének ígérkezik, délután is marad tehát a szép őszies idő, Udvarhelyszéken 19 fok körül alakul a csúcshőmérséklet.
1: Az időjárás jelentést a tulipánházak támogatja. Mindenhol jó, de a legjobb otthon. tulipánházak.ro. És most...
0: Délután 2:04 folytatódik a Gaga hétvége mai vasárnapi kiadása. Nagy Endrét halljátok a továbbiakban is, de persze nem csak engem, hiszen jelentkezik ismét nem sokára a Dumaduba a Sepsiszentgyörgy főteréről, ahhoz zajlik a Kürtős Kalács Fesztivál Édes Ízek Fesztiválja második napja, és hát kollégáim Kis Bence és B. Szabó Zsolt egyik főszervezőt, az Agroxik Közösségek Közti Társulás ügyvezető igazgatóját, Igyártó Rékát kapják mikrofon végre. Sok mindent megtudunk szervezésről, fesztiválról, fejlődésről és arról is, hogyan is zajlik ez a hétvége. Jó zene, Témin Pala és Dracula, indítjuk ezt az órát.
1: És most kezdődjön egy újabb zenés óra a Rádió Gagán. Érdekességek, aktuális információk, játékok, valamint egész nap üzenetszervíz. SMS, WhatsApp 0730 548 888. És persze rengeteg zene különleges válogatásban. Ez a Rádió Gaga hétvége.

Gaga veled van. A teljes rádióműsort és a Gaga Rock, a Gold, a 100% magyar, a Dance és a Disco Classic zenei csatornákat is egy helyen találod. Töltsd le a mobiltelefonodra a Gaga applikációt, vagy kattonj a rádió

0: Még mindig a Duma Dubából jelentkezünk Sepsiszentgyörgy főteréről, a Kürtös Kalács Fesztiválról és őszi vásárról, a kettő az egyben, és hát hogyha már Kürtös Kalács Fesztiválnál tartunk, akkor az egyik szervezőt, így által Rékát, az Agroszik ügyvezető igazgatóját köszöntjük a Duma Dubában. Szia Réka!
1: Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat, nézőket!
0: Az a helyzet, hogy túl vagyunk a mai nap egyik legnagyobb, izgalmasabb eseményén, konkrétan az édes reggelin. Egy kicsit mesélj, hogy körülbelül hány embert láthattatok vendégül, hiszen gondolom az elfogyasztott adagokból azért ezt már sejtitek.
1: Mindig a poharakat számoljuk, ugye az édes reggeliben van kakaó, van mézes kenyér, van kürtős kalács, és mindig a poharakat számoljuk meg a végén, mert az, amiről tudsz mérni. Mi 600 pohárral készültünk, és 20 poharunk maradt, úgyhogy 580 ember reggelizett, ebből 200 néhány az asztal mellett, a többi pedig lábon állva a téren, hiszen soha nem tudunk elég asztalt hozni.
2: Az a szép ebben, nemrég fogalmaztam ezt így meg, hogy azon túl, hogy mindig ez a rekord, ez így fölmerül, hogy magyar rekord, mert nyilván a világrekord az sokkal nagyobb, de hogy azon túl annyira jó látni a városlakókat összeszorulva ülni és reggelizni így a város főterén, ugye mindig vannak később érkezők, ők meg beülnek a többiek közé, ahol nem volt hely, és akkor így össze vannak szorulva, ez annyira szép. Kíváncsi vagyok, hogy ez a legelső alkalommal ezt így, hogy képzeltétek meg, hogy álmodtátok meg, és ott tartotok-e, ahogyan megálmodtátok ezt az édes reggelit?
1: Az első alkalommal semmi köze nem volt ahhoz, hogy mi rekordot akarunk dönteni, vagy nem. Tehát ez abszolút nem erről szólt, hanem elgondoltuk, hogy milyen vagány volna, hogyha mondjuk csinálnánk egy óriási édes reggelit. Mert ilyen nagy reggeliket lehet látni Spanyolországban, rengeteg ilyen van, amikor nem tudom hányan reggeliznek. De édes reggeli még nem volt, legalábbis ideig én nem is tudok róla. És akkor erről beszélgettünk pont a Grubis és Leventével, amikor az ötlet felmerült, megkérdeztem a csapatot, hogy szerintetek ki tudunk-e szolgálni 200-300 embert, ugye mi ezt lőttük be, hát ez volt a maximum a legelső reggelinél, amit mi úgy gondoltuk, hogy ennyi ember esetleg eljön. Na és akkor eldöntöttük, hogy belevágunk, tudtuk, hogy ez azért logisztikailag egy nehéz feladat, hiszen mindenki kíváncsi, mindenki kicsit türelmetlen, de mi úgy gondoltuk, hogy közösségi összefogás és vagány, és ha leültetjük az embereket, akkor biztosan ők is lesznek türelmesek, amíg mi kiszolgáljuk őket. Úgyhogy ez így indult ez a történet. A rekord csak tavaly merült fel, mert láttuk, hogy nagyon jól működik, és hogy nagyon vagány a történet, és megnéztük, hogy vajon tudnánk-e dönteni a rekordot vele. Tehát, hogy az egész ötlet az nem úgy indult, hogy mi most egy rekordot akarunk dönteni.
0: A rekordnál ugye az van, hogy ott elég komoly elvárások vannak, mert a Guinness-eseknek elég komoly összegeket kell fizetni, meg szóval megvan, hogy igaziból valószínűleg azért nem is akartátok az idén ezt már tovább pedzeni?
1: Nem, úgy döntöttünk, hogy az idén nem foglalkozunk semmiféle rekordkísérlettel. Nyilván a Guinness rekord azt mindenki tudja, hogy az egy drága mulatság. Mi azért is vettük először a magyar rekordokat célba a tavaly, mert kürtös kalácsról beszélünk, ami elsősorban magyar székely. Úgyhogy azért az nekünk az sokkal fontosabb volt a magyar rekord.
2: Nagyon operatív volt így az egész, tehát hogy én itt örömmel néztem, mindenkinek a felesége, a gyermekeit segítkezett, mindenki odaállt, egy kicsit mint egy ilyen családi rendezvény, de valahogy az idei operatívabbra sikerült, mint az eddigiek. Tehát hogy mindenki gyorsan megkapta a kajákat, mindenki, de tényleg jó volt nézni, hogy ez ilyen tényleg könnyedén zajlik.
1: Minden évben tanulunk a hibákból, első évben nem volt ilyen operatív, második évben javítottunk rajta. Most pedig mindig az egésznek az a nyitja, hogy azelőtt van egy megbeszélés az asztal körül, ki az, aki vág, ki az, aki ken, ki az, aki tölt, ki az, aki kiviszi a tálcát, ki az, aki tölti a tálcát, hogy ne kelljen annyit visszasétáljunk, illetve azt szoktuk mindig eldönteni, hogy ki megy fentről, ki megy lentről, és akkor nem, teljesen jól működik a dolog.
0: Tulajdonképpen az is volt, amit egyébként értékeltem, hogy az emberek nem viselkedtek rosszul, mert benne van a pakliban azért ez is. Ugye a legszebb szó az ingyen, és ha valamit ingyen adnak, akkor azért nem mindig a legjobb formát hozzák.
1: Szerintem az emberek értékelték azt, meg szerintem ez egy nagyon jó érzés, nem tudom, mert én még egy édes reggelin sem ültem le az asztal mellé, de én úgy látom, hogy az emberek attól kapnak egy plusz ilyen löket türelmet, hogy amúgy mindenki vár, és ugyan jó leülni, és szerintem nagyon jó érzés lehet leülni egy hosszú asztalhoz, ahol látod rajtad kívül még 200 néhány ember van.
0: Na innen fogjuk folytatni a beszélgetést, nem sokára.

0: Folytatjuk a beszélgetést a Kürtös Kalács Fesztivál egyik főszervezőjével. Jártó Réka vendégünk még mindig a Dumadubában. Ez is fontos, hogy egyik főszervező vagy. Azért elég sokan vagytok, szépen összeállt ez a csapat az évek során, szépen összecsiszolódtatok, szerintem ez a legmegfelelőbb szó, de javíts ki, hogyha nincs igazam.
1: De az az igazság, hogy az ember egyedül semmit nem tud. Tehát ha nincsen mögötte egy lelkes csapat, és én el tudom mondani, hogy a mi csapatunk az elsősorban lelkes, mert tiszta szívből csinálja mindenki, amit csinál, és mindenkinek megvan a feladat, és biztos mindenki elfárad, és biztos mindenkinek van olyan töréspont a fesztivál alatt, amikor azt mondja, hogy na ezt jövőre biztos soha nem csinálom, de mindig megkapjuk közösen azt a lelkesedést, amivel tudunk előre menni, úgyhogy én tényleg millió köszönet a csapatomnak, a partnereinknek is, és mindenkinek, aki segíti ezt.
2: Hadd kérdezzek egyet a partnerekről, még itt az édes reggelinél, mert azt látom, hogy ugye volt Kürtös Kalács, volt mézes kenyér, és volt kakaós tej. Itt azért azt jelenti, hogy magánszférából is emberek a saját zsebükbe benyúltak, és azt mondták, így hogy igaz. Akkor tessék, itt van.
1: Így igaz, az édes reggelit, mikor legelőször csináltuk, akkor is az volt, minden kürtös csapat adott 5 Kürtös Kalácsot az édes reggelire, ők is minden évben ezt megcsinálják. A kézi laktókop adja a kakaót, a mézes kenyérhez a mézet a Háni Expert, és a kenyeret a Diószegi Pékség. Sőt, mézesek mindig jönnek, és mindig ők kenik meg a kenyeret. Úgyhogy ez ha nem volna egy ekkora csapat, akkor sosem működne, meg az egész fesztivál nem működne.
0: És egyáltalán nem hagynám ki ebből, és valószínűleg Dangzsoli munkáját dicséri, de ennél kiegyensúlyozottabb zenei felhozatal a színpadon évek óta nem volt városi rendezvényeken.
1: A színpadon is koprodukció van, hiszen úgy Dangzsoli, mint Imény János irodája hozott előadókat, és én úgy gondolom, hogy igyekeztünk kiszolgálni a 40 pluszos korosztályt, az idősebbeket és a fiatalokat is, és remélem, hogy mindenki megtalálta a programba azt a koncertet, amire vágyott, és megpróbáljuk azt is, hogy jövőre is egy kicsit kiegyensúlyozottabb legyen. Azt láttuk évek óta, hogy a retro vonal nagyon jól megy, úgyhogy megpróbáltunk abban mozogni.
2: Innen fogjuk folytatni.

0: az őszi vásár és Kürtös Kalács Fesztivál. Cserélgetjük a sorrendet, az az igazság, de a kettő együtt zajlik Sepsiszentgyörgy főterén, itt vagyunk a Dumadubával, és még mindig így Ától Rékát kérdezzük, az egyik főszervezőt. Réka, a számodra miért fontos ez a fesztivál? Úgy érzem, hogy itt azért, hogyha a te lelked nem lenne a dologban benne, nyilván másképp alakulna az egész dolog, ezek szubjektív dolgok, de ha egy szervező nem látja benne a szeretnivalót, akkor az már másképp fog kinézni a végén.
1: Nem csak én vagyok így velem, hiszen elmondtam az elején is, hogy szívből, lélekből csinálja a csapat, de nekem is ez az egyik kedvenc rendezvényem. Tehát nekünk is van nagyon sok rendezvényünk, és sok típusú, tehát hogy nem egyfajta, de a Kürtös Kalács talán azért kedvenc, mert ez az a fesztivál, amire mondjuk januártól már készülnek a színpadosok is, megrajzolják a színpadot, mindig akarnak valami pluszat hozni, valami újat bizonyítani, és ugyanilyen lelkesedés van szinte mindenkiben az ötletelésnél is.
2: És azt is mondjuk el, hogy én például abban szoktam mérni egy szervező csapatnak a hatékonyságát, hogy mindig megnézem azt a munkást, aki a legoperatívabb dolgokkal foglalkozik. Teszi-veszi a dolgokat, hozza az asztalokat, székeket, stb. Az R1-esnek hívjuk ezeket. Brutális, hogy ezek a fiúk hogy mennek, komolyan mondom. Tehát, mintha a feleségük szólt volna rájuk, hogy oda kéne hozni valamit, egész nap komment a parítja. Nagyon-nagyon operatívak, azt kell mondjam, és ebből is látszik az, hogy tényleg működik valami.
1: Igen, talán ez a legaktívabb napjuk az R1-es csapatnak, hiszen ma ugye megkezdtük az óriási édes reggelivel, folytatjuk a 20 méteres Kürtös Kalácssal, az 1 méter átmérőjű lángossal, szóval ma annyi pakolni való lesz, hogy szerintem az R1-es csapatnak ez a fullos napja, viszont ők is jó kedvel csinálják, akkor is, ha sok van. Tehát, hogy mindenki látja a program szerint, nyilván megbeszéljük, hogy hány órára mi kell, és ők is látják, hogy fullos ez a nap, de azért mindenki még jó kedvel csinálja.
0: De hogy ne csinálnák jó kedvel, hiszen nem rekord, de hogy mondjam, rekordgyanús. Tehát ezek azért mindig benne van, hogy egy kicsi plusz legyen, egy pici plusz legyen, és ebbe gondolom azért a résztvevők nagyon kellenek.
1: Én személy szerint például akkor vagyok boldog, de ezt a csapat is így gondolja, amikor látjuk, hogy az emberek értékelik, tele van a tér, boldogak, mindenki kezében van egy Kürtös Kalács, és mindenki jó kedvel fogyaszt el azt a Kürtös Kalácsot, akár a családjával, akár a barátaival. Ez számomra például egy olyan elégtétel, amikor azt mondom, hogy elégedettek vagyunk azzal, hogy sikerült.
2: És a szép az, hogy te elmondod ezt a hangulati képet, amit te most lefestettél, de a másik oldalon meg az hangzott el nagyon sokszor, hogy ugyanakkor meg ez a Kürtös Kalács dolog egy teljesen más szintre nőtt az évek során, tehát az elmúlt 8 év alatt. Itt azért most már egész profi szintekről beszélgetünk, néhány tized pont választotta el például a győztes, igen, nagyon odafigyelnek, most már akárhol veszel Kürtös Kalácst a fesztiválon, már nem tudod azt mondani, hogy ez nem finom.
0: Sőt, nem csak a fesztiválon.
1: Szerintem nagyon sokat elmond az, hogy évek óta vannak ugye visszajáró csapatok, és évről évre mindig jobban készülnek, és a zsűri nagyon nagy hangsúlyt fektet arra is, hogy elmondja, hogy kinek, mondjuk mivel lehetne javítani az eredményeit. És szerintem az, hogy mi a tegnap a hagyományos kürtös, cukros kürtös kategóriába 10 aranyat adtunk, mármint a zsűri, és az szerintem azt jelenti, hogy a mezőny brutál erős lett, és én nagyon örülök annak, hogy mindenki ennyire készül és ennyire rákészül erre a versenyre, hiszen az eredmények ezt mutatják, és szerintem ma a reform kürtös kategóriában nagyon érdekes dolgokat fogunk majd látni, mert nagyon nagy titokzatosságba tartják a csapatok, és a tavaly is nagyon-nagyon jó ötletek készültek, nagyon jó kürtös kalácsok, olyan, amit egész évben árultak és fel lehetett használni. Ennek is ez volt a lényeg amúgy ennek a versenyszálnak, hogy kialakuljon egy olyan modernebb vonal, hogy így mondjuk, ami egy kicsit más, ami nem édes, viszont valószínűleg kereskedelmi szempontból egy új sáv, amin lehet mozogni.
0: Valószínűleg, hogy ez volt a kulcs szó, hogy a kereskedelmet is bevontuk, hiszen nem egy laborban kell dolgokat csinálni, hanem tényleg kell a vendégeknek tetszedjen. Réka, egy dolgot kérünk szépen, ígérd meg, hogy jövőre is itt leszünk, és jövőre is lesz Kürtös Kalács Fesztivál, hiszen úgy érzem, hogy ez egy értékes dolog.
1: Azt megígérhetem, mert minden évben megígértük ezt, hogy jövőre is lesz őszi vásár és Kürtös Kalács Fesztivál. Remélem jövőre is ilyen jó csapatban fogunk ülni, és remélem, hogy jövőre ti is jöztök újra.
2: És remélem, hogy a kedves hallgatóink is figyelnek és hallják azt, hogy Réka nem csak ezen a fesztiválon, hanem még nagyon sok fesztiválon úgy ürít be, mint főszervező, vagy társszervező, vagy valamilyen szervező. Nagyon szépen köszönjük a munkádat és kitartást neked.
1: Köszönöm szépen én is, és kívánok szép napot.
3: Reklám.
4: Tartsad már le azt a legyet! Na meg ott egy szúnyog is.
5: És mi ez a cimcogás a kamrában?
6: Amikor már az egerek is a spájzban vannak, ne késlekedj! Hívd a 0754 991 407-es telefonszámot, és küldjük a felmentő sereget. A Dezinpro Plus megszabadít a zavaró rovaroktól és a kellemetlen rágcsálóktól. A legkorszerűbb gépekkel vállalunk teljes körű fertőtlenítést magánlakásokban, cégeknél vagy közintézményeknél, de minket hív kéményseprésez is. Dezinpro Plus. Nincs többet kártevő. www.dezinpro.ro. Most állj meg egy pillanatra, és figyelj! Tudod, honnan jön az, ami az asztalodra kerül? A Petrinél a válasz egyszerű. A családból. Több mint 140 év hentes hagyomány, gondoskodás minden faladban, tisztelet az alapanyag iránt. Prémium minőség, generációkon át. Több mint hús, több mint bolt. Több mint 25 Petri üzletben Erdély szerte. Petri, ahol a minőségnek története van.
7: Profiterm. Két évtized tapasztalat és garantált minőség. Nyiss ajtót a stílusra és ablakod a tartóságra, mert otthonod a legjobbat érdemli. Ne hagyd ki különleges ajánlatainkat és csatlakozz elégedett ügyfeleink táborához. 0747 031 777 vagy profi@term.ro. A név kötelez már több mint 20 éve.
8: Közeleg Peti legény búcsúja. Valami igazán menő dolgot kellene kitalálnunk.
9: Mit szólnál az egyedi pólókhoz a Viking Designtól? A nevünkkel, poénos felirattal, vagy akár egy saját grafikával.
8: De szuper ötlet!
9: Leány búcsúra, csapatépítőre, bárhová, bármilyen textilterméket, akár még sapkát is. Tegyük felejthetetlenni a különleges pillanatokat.
8: Indulok is a fenyéd egy szám alá. Viking Design.
10: Mi a legnagyobb kincsed? Gondolkozz! Az egészséged. A Reform egészségboltban mindent megtalálsz, ami támogatja a testi-lelki egyensúlyod. Vitaminok, ásványi anyagok, cukormentes, gluténmentes, vegán, bio és naturtermékek széles választéka a Városházatér 24 szám alatt, közvetlenül a taxi megálló mellett. Reform egészségbolt. A boldogság az egészségből fakad.
11: Az esküvőd életed egyik legszebb napja. És miért ne lenne tökéletes a helyszín is? A Székely udvarhelyi Areo Events rendezvényterem tágas és légies, ahol minden dekoráció álomszerűen mutat. Fogásaink egytől egyig ízletesek és különlegesek, hogy minden vendéged elégedetten távozzon. Nálunk a részletek is számítanak. Az Areo Eventsben nem csak egy helyet kínálunk, emlékezetes pillanatokat teremtünk. Álmaid esküvője itt kezdődik.
12: Társadalmi célú hirdetés.
13: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
12: Társadalmi célú hirdetés. A reklám után
14: ismét sláger

With the MC, Bees and Honey, ezt hallgattuk itt a Gagán. Ez volt a Show Me Love, lassan 15 óra délután, 3 a vasárnap délután van, és nem tudom, mi van a hallgatókkal, ma kínozni akarnak engem, ami a kaját illeti. Legutóbbi nyereményjátékunkban hallgatunk éppen azt mesélte, hogyan fognak Mitchet meg csirkeszárnyat meg flekken sütni. Most meg Éva küld nekem egy csodálatos fotót, óriási flekkenrács, telepakolva gyönyörűbbnél gyönyörűbb patlizsánokkal vagy vinetákkal. Szép napot, írja Vinet a sütés, és közben a Gagát hallgatjuk, nagyon jó az idő, kihasználjuk. Így van, Éva, igazad van, igazatok van. Most van ennek az ideje, most kell a téli és az őszi eltevő szezonra jól rákészülni, vagyis télire eltenni az őszi szezonban, amit el lehet. Na, ezt akartam mondani, csak itt a kaját nézem közben is, bogra futott a nyelvem a számban. Jó zene a továbbiakban is itt a Gagán, megyünk mindjárt tovább, jön J-Lo, Jennifer Lopez és David Guetta együttműködése. Ez lesz a Save Me Tonight, mentsetek meg az ilyen kajás fotóktól, nem viccelek. Küldjetek még nekem, hadd kívánjam rendesen.

0: Mani Bista és Paulina együttműködése a sokak által imádott Tele a szívem szólt itt a Gagán. Mindjárt délután 3 jöhet a vasárnap délutáni sziesta, vagy akár a háztartási tennivaló kinek mi akad a keze alá. És persze sok jó zene a következőkben is, a következő 3 órát még együtt töltjük majd, és ne felejtjétek, jelentkezik a Dumaduba is, Sepsiszentgyörgy főteréről, hiszen zajlik továbbra is a Kürtős Kalács Fesztivál Édes Ízek Fesztiválja második napja, úgyhogy interjúk és beszámolók helyszíni jelentkezés nem sokára. Hírek most Igmány Eszter kolléganőmtől délután 3-kor, utána folytatjuk a mai kiadást.
1: Na akkor most megmutatom, hogy indul a világ első pálinka meghajtású autója. Figyelj! Megy ez! Remélem, ezt te sem hitted el. Ettől még messze vagyunk, de ha már itt tartunk, játszunk egy kicsit a hazugságokkal a Rádió Gagán. Nevezd be igaz vagy hamis játékunkra. Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra a teljes nevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor téged hív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit autókkal vagy bármilyen hétköznapi dologgal kapcsolatban, neked mindössze azt kell eldönteni, hogy az állítás igaz vagy hamis. Amennyiben helyesen válaszolsz, már is megajándékozunk. A játék kiemelt támogatói:
2: a Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kelsz, velünk mindig hazatérsz. A Hadnagygumi, ha gumi, akkor Hadnagygumi. És a Kivédi Dósa Húsüzem, mert a jó étel a jó alapanyagnál kezdődik.
3: Reklám. Van, hogy begurulunk és kiabálunk a gyermekünkkel. Mindenkivel előfordul, de tanulható az elkerülése is. Nőileg.ro. Költözés válás után hol a jogi határ? Nőileg.ro. Nem vagy lusta, nem vagy gyenge, talán csak kiégtél. Nőileg.ro. Fontos témák, hiteles szakemberek szeptemberben is a fejlődni vágyó nőkért. Böngész naponta frissülő tartalmainkat online, vagy keresd a legfrissebb nyomtatott Nőileget az újságárusoknál. Nőileg. Az erdélyi nők magazinja.
4: Egészségesen szeretné élni? Akkor látogasson el hozzánk a Bethlen Gábor 52 szám alatti egészséggyógynövény és bioboltba a helyi rendőrséggel szemben, ahol természetes gyógyhatású termékeink biztosítják az ön egészségének megőrzését. Vitaminok, ásványi anyagok, étrendkiegészítők, tinktúrák, szirupok, cukorkák, illóolajok, üsszerek, egészséges ételekhez alapanyagok, teák, naturkozmetikumok. Kiemelt ajánlataink között szerepelnek Szabó Gyuri bácsi, a Bükki Füves Ember kiváló gyógyhatásairól ismert tea keverékei. Egészséggyógynövény és biobolt. Érted vagyunk, egészséget adunk.
5: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkő bemutató kertjébe Székely udvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből. Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat. Hadd nagy via color. Minőség, megbízhatóság, stílus.
6: Ilyen egy tökéletes vasárnap a családdal. Minőségi füstös barbecue és prémium svéd asztal a határpatakban. Egyél igyál korlátlanul 12 és 16 óra között. 16 óra után pedig a megmaradt menü féláron elvihető. Otthon bulizol? Ugyanezt a prémium menüt házhoz is kérheted. Rendelés és helyfoglalás 0755 424 518.
7: Tanár bácsi, nem látom a táblát.
8: Ne várd meg a rossz jegyeket, lépj most!
9: A Lehel Optikában egészen október végéig az Essilor Prevencia lencsék 410 lej helyett csak 246 lejbe kerülnek. Várunk recepttel vagy ingyenes látásvizsgálattal hétköznapokon a Bethlen Gábor utcai szaküzletünkben, hétfőtől vasárnapig pedig a Kauflandban. Lehel Optika, hogy a tanulás és a játék is élesben menjen.
10: Te mit csinálsz a Fortem BCA-val? Építkezel? Nyersz! Értékesíted? Nyersz! Ajánlod? Te is nyersz! A Fortem olyan kampányt indított, amely mindenki számára előnyöket kínál. Kivitelezőknek, mestereknek, forgalmazóknak és vásárlóknak egyaránt. Látogass el a fortem.ro/kampány oldalra, és tudd meg, hogyan nyerhetsz. Fortem. Megveszed. Ajánlod. Nyersz!
11: Új SUV-ra vágysz? Most itt a lehetőség.
12: Az SVMG 01 Pro TBI Bank finanszírozással most 3500 euró ügyfélkedvezménnyel érhető el.
11: Akár 0% önerő, kaszkó nélkül, fix kamattal már 4,9%-tól és havi 516 eurótól. 185 lóerő, automata 7 fokozatú DCT váltó, 7 év garancia. Várunk Székely udvarhelyen, a Betlenfalvi út 49 szám alatt. SVM Hargita. Próbáld ki, még ma!
13: Gondokat okoznak az elszaporodott rovarok, rákcsálók? Hívd a 3D Clean Service-t a 0755 284 889-es telefonszámon. Vállalunk rovar és rákcsáló írtást, valamint fertőtlenítést. www.3dcleanservice.ro.
14: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
15: Szép napos őszies időben lesz részünk délután is, gyenge légmozgással és sok napsütéssel. Energia árválságra figyelmeztet az Európai Unió, és a romániai kamaszok jelentős része már találkozott alkohollal, dohánytermékekkel, drogokkal vagy szerencsejátékkal. Jó napot kívánok! Jönnek a részletek is. A hírek mikrofonjánál Rigmányi Eszter. Ha a PSD nem szavazza meg az új kormányt, tovább mélyül a politikai válság, és megnyílik az út az előrehozott választások előtt, jelentette ki Siegfried Murashan kijelölt miniszterelnök. Elmondása szerint a PNL, az USZERE és az RMDS parlamenti frakciói által támogatott kormány jelenleg 170 szavazatra számíthat, a nemzeti kisebbségek vezetőivel is egyeztetett, és a jövő hét elején újabb találkozót tartanak. Siegfried Murashan szerint a kormányprogram a PSD számára is alapot adhat a kabinet támogatására, mivel konkrét szociálpolitikai vállalásokat tartalmaz. A kijelölt miniszterelnök közölte, komoly és higgadt megbeszélést akart folytatni a PSD vezetőivel, mint ismert, a parlament szerdán szavaz Siegfried Murashan kormányáról. Bukós sisak viselését tennék kötelezővé minden elektromos rollervezető számára egy parlament előtt lévő törvénytervezet. A jelenlegi szabályok szerint az úttesten csak a 16 év alatti rollereseknek kötelező sisak. A szigorítást ellenzi a Bolt és a Lime, amelyek szerint az előírást a kerékpárokra is hasonló módon kellene alkalmazni. A szolgáltatók attól is tartanak, hogy a kötelező sisak visszavetné a bérelhető rollerek használatát. A tervezet indoklása szerint tavaly 1846 elektromos rollereseket érintő balesetet regisztráltak, amelyekben 14-en meghaltak, 195-en pedig súlyosan megsérültek. Energia árválságra figyelmeztet az Európai Unió, és a tagállamokat a gáz és villamos energiafogyasztás csökkentését célzó intézkedések mérlegelésére kéri. Az energiaügyi biztos szerint az olaj- és gázpiaci zavarok miatt ellátási és ár problémával is szembesülhet Európa. Az uniós gáztárolók jelenleg mintegy 70%-os töltöttségűek, 12% ponttal alacsonyabb szinten vannak, mint tavaly ilyenkor. A javasolt intézkedések között szerepel a középületek hőmérséklet korlátozása, a kültéri fűtés visszafogása és a szükségtelen közvilágítás lekapcsolása. A romániai kamaszok jelentős része már találkozott alkohollal, dohánytermékekkel, drogokkal vagy szerencsejátékokkal, derül ki a Mentsétek meg a gyermekeket szervezet felméréséből. A 14 év felettiek 27%-a fogyasztott alkoholt, 19% dohányzott, 16%-uk pedig az elmúlt héten vépelt. A 15 éves fiúk 31%-a azt mondta, hogy már volt szexuális kapcsolata. A gyerekek csaknem 80%-a korlátozás nélkül használja az internetet, és csak 5%-uk kér felnőttől segítséget online problémák esetén. A szervezet szerint a szülőknek nagyobb támogatásra lenne szükségük. Szép napos őszies időben lesz részünk a folytatásban, gyenge légmozgással és sok napsütéssel. Délután fátyol vagy gomoly felhők képződhetnek, de csak kisebb mennyiségben. Udvarhelyszéken 19 fok körül alakul a csúcshőmérséklet.
16: Az időjárás jelentést a tulipánházak támogatja. Mindenhol jó, de a legjobb otthon. tulipánházak.ro.
17: És most!
0: délután 3:01 folytatódik a Gaga hétvége, mikrofonnál Nagy Endre, a továbbiakban is sok tartalom érkezik a Dumadubából, a Kürtős Kalács Fesztiválról. Nem sokára vendége lesz a Dubának Deák Gyöngyvér, a Kovászna megye turizmusáért egyesület vezetője. Szó lesz gasztro és turizmus kapcsolatáról, meg mindenféle népszerűsítő biciklitúrákról. A későbbiekben pedig Bészabó Zsolt vendége lesz a Dumadubában, Fábián Sándor a Szejkei Lángos részéről. Sok minden szakmai műhelytől kiderült, tehát finomságokról és turizmusról a következőkben is. The Weekenddel indítjuk ezt az órát, szól a Save Your Tears, ne könnyezzetek, hétvége van, csak lazán.
14: És most kezdődjön egy újabb zenés óra a Rádió Gagán.
17: Érdekességek,
14: aktuális információk,
17: játékok,
14: valamint egész nap üzenetszervíz. SMS,
17: WhatsApp
14: 0730 548 888.
17: És persze rengeteg zene különleges válogatásban. Ez a Rádió Gaga hétvége.

külföldön közlekedsz, vagy éppen máshol tartózkodsz, és nem fogható a Rádió Gaga műsora, akkor se nélkülöz minket. A telódon is hallgathatsz minket a radiogaga.ro oldalon, vagy a Gaga applikációt használva. Ha neted van, a Gaga veled van. Csak!

0: A Kovász Tomegye Turizmusáért Egyesület, avagy Visit Kovásznak, kinek ahogy jobban tetszik, vezetője van a stúdiónkban, ami pillanatnyilag Mobil és Dumadubának hívjuk, mert Csepsi-Szentgyörgy főterén vagyunk a Kürtös Kalács Fesztiválon. Deák Gyöngyvért köszöntjük, szia, Isten hozott!
1: Sziasztok, köszönöm a meghívást!
0: Mesélj egy kicsit nekünk erről a Lucián Mundruca visszatérő vendég akciójáról, ami azért a Visit Kovászna égisze alatt zajlik. Azt hiszem egyébként ez összejött, hiszen hát tegnap eléggé
2: 150 ember.
0: Nem igaz, hogy mérges voltam, de egy kicsit bosszus voltam, mert különböző Prahova, Bukarest, Jász, úgy le volt parkolva a központ, nem tudtam megállni az autómmal, és persze késtem el műsorból, ami az én hibám, nem a többieké.
1: Igen, ez jó is, hogy ilyen sokan vagyunk, és milyen jó, hogy pont ma találkozunk, beszélgettünk erről, ma van a Turizmus Világnapja, úgyhogy ez nagyon szépen így integráltan összejött Kürtös Kalács Fesztivál, a Visit Kovászna két keréken, három széken, vagy Stare de Bineco, Lucián Mundruca akciónk. 6. alkalommal tekernek 150-re limitált részvétellel a különböző. Idén 20 megyéből voltak, úgyhogy olvashattad a rendszámokat.
2: De látszott itt a részvevőkön is egyébként, hogy tényleg nagyon sok helyről érkeztek.
1: Galactól, Kolozsvárig, ez így jó nagy fesztál, vagy mondhatunk egy másikot, Ráncsától, Teleormánig. 20 megye.
0: Miért volt ez a korlát a 150 személlyel?
1: 150 személlyel, hogyha a jövőre eljössz, akkor már nagyon kristálytisztán fogod látni, nagyon elnyúlhat egy ilyen konvoj, annak ellenére, hogy nagyon jól felkészítjük a részt venni kívánókat, azért ide kell kis kondíció.
2: 115 kilométer tekertünk.
1: 115 kilométer tekertünk, és voltak 10%-os emelkedők is ebben a jó hosszú távon, 3-6-7 kilométeres ilyen emelkedők, az ereszkedő az könnyebb, de ott is van veszély.
2: Mondjuk azt, hogy közép haladó egyébként, tehát nem kell ide profi bringás lenni, azért jött egy-két ember.
0: Láttunk azért egy-kettő biciklit, ami autóárban mozgott.
2: Igen, de hát attól függetlenül láttunk kocogó hegyi bringásokat is, akik végig tekerték. Tehát, hogy ez azért teljesíthető. Nyilván most, aki soha nem járt még hosszabb távon, annak nem feltétlenül ajánljuk. Luciánnak megnéztem a beszámolóját, és kiemelte ott is, hogy azt szeretik ebben, hogy minden évben egy picit átrajzoljátok ezt a térképet. Én sejtem, hogy miért, de kíváncsi vagyok a te válaszodra.
1: Teljesen átrajzoljuk a térképet. Sajnos, hogy nem tudom megmutatni. Van egy versenyzőnk, aki mindig ezt kinyomtatja nekünk 3D nyomtatóval a traszékat. És wow. Kovászna megye minden régióját szeretnék megmutatni, mert hogy ennek promóciós célja van az, hogy a hozzánk látogatók ismerjék meg a megye turisztikai attrakciói.
2: És jöjjenek vissza.
1: Igen. 3-4 nap alatt telik be ez a 150 fő résztvevő, tehát ahogy meghirdetjük a dátumot, és megnyitjuk a jelentkezést pillanatok alatt, tehát annyira szeretik, nagyon szép kiszolgálást kapnak, ugye itt vannak frissítőpontok, tegnap Zágombárkánban a polgármesteri hivatal vonult ki helyi termelőkkel, helyi termékekkel, úgyhogy a vendég szeretetet és a látványosságokat is mind-mind felfedezhetik.
2: Ne hagyjuk ki ebből egyébként a testvériség zászlaj alatt is zajlik ez a dolog, hiszen ugye román-magyar együtt teker, együtt tölt el több mint 8 órát, és ezt egyébként Lucián is mindig kiemeli a videóiban, hogy bár a komment szekcióban nem ez látszik a Facebookon, ilyenkor milyen jól megvagyunk egymás mellett.
1: Igen, hogyha kérdés, hogy mit nézünk, igen, ezt tudni kell Lucián Mundrucáról, hogy ő azért feszegeti ezeket a határokat, és tegnap itt a főszínpadon is azért simán kiállítja a székelyföldet, a székelyeket, a testvériség, tehát a román-magyar viszony.
0: És nem húhogott senki.
1: És ha megnézitek mondjuk a mi Facebook oldalunkon a komment szekciót, majdnem könyvbe lábadhat egy-egy szem. Tehát, hogy annyira jól érzik maguk, és olyan érzéseket szabadít fel bennük, amire még ők sem számítanak. Tehát mondjuk vannak ilyen feliratú biciklisek, hogy velodácsi. Na hát, erről el tudsz azért mindent képzelni, és nagyon elismerően szólnak rólunk.
0: Na, azt hiszem, hogy az a legjobb, amikor testközelből ismerjük meg egymást, mert akkor kiderül, hogy az ördög nem fekete, sőt nem is ördög. Innen fogjuk folytatni a beszélgetést.

0: Deák Gyöngyvérrel folytatjuk a beszélgetést, a Visit Kovászna vezetőjével. Én arra vagyok kíváncsi, hogy mennyire középtávú, vagy mennyire hosszú távú célotok az, hogy ez a rendezvény minél távolabbról vonzon ide embereket, akár körtös kalácsért, akár biciklizésért, akár csak úgy érdekességből.
1: Hát egyik fő célunk, hogy az ország minden tájáról...
0: De közép vagy hosszú távon?
1: Hát hosszú távon, mert hogy a turizmus azért nem úgy működik, hogy ma meglátogattam mondjuk tekertem itt, és akkor holnap biztos kétszer visszajövök jövő héten, tehát hogy ezeket azért meg kell ismertetni, be kell járatni olyan akciókkal, akár mint ez a Kürtös Kalács Fesztivál, hogy akkor igen, jövőre is eljövök. Én is egyébként most, ahogy jöttem a Csiki utcán gyalog, tényleg a rendszámokat nézegettem, hogy...
0: Hát de már csak az, hogy ilyen komolyan veszik itt a Kürtös Kalácsot, már ez tud lenni egy olyan hírverés, amire kíváncsiak lehetnek akár honnan, hogy gyere, nézzük már meg, hát ezek nagyon komolyan veszik magukat.
1: És ez egy nagy követe is lehet ennek az akciónak, mert mindig viszünk Kürtös Kalácsot, mindig van gulyás is, és mindig van helyi házi csoki. Tehát a kollégáim akkora gonddal választják ki ezeket a beszállítókat idézőjelbe, hogy a kínálmáció milyen legyen. Most, mikor jöttem, találkoztam még tegnapi résztvevőkkel, és büszkén mutatták, hogy megtalálták azt a házi csokit is jó kis szatyorral. Tehát, hogy ebben nagyon sok vetület van, és nem csak az van, tehát itt van fogyasztás, ebben van visszatérő vendég, van vendég éjszaka, van gasztronómia, van minden.
2: Azért a gasztronómia, úgy érzem, hogy ez nálunk nem a legerősebb, hanem egy erősödő ág. Hogyan látod, hogy mennyire tud Kovászna megye ráerősíteni erre a gasztróvonalra? Nem feltétlenül arra gondolok, hogy a vendéglők, hanem például a gasztrópontok. Ugye elég sokat nyomatják a gasztrópont kialakítást. Én úgy érzem, hogy országszerte tulajdonképpen még az emberek bátortalanok ebben a dologban.
1: Igen, ez is egy jó kis szenzitív téma, mert a tegnap ugye Bodzaván még is elmentünk, és Bodzaván
2: ott
1: a híres, hogy gasztropontot ér. Azt tudom, hogy itt az Agroszik is nagyon sok képzést tartott. Biztos, hogy százas nagyságrendű résztvevő végezte el ezt ahhoz, hogy ilyen gasztropontot nyithassák el, legyen egy képzettséged. Viszont én egy bigszádi gasztropontról tudok, és Zágonbárkányi gasztropontról tudok, ami akkora lehetőség lenne, és talán abba kellene bátorítani a résztvevőket, és az Agroszikkal lehet, hogy erre rá kellene a Visit Kovásznával együtt erősíteni, hogy ez egy nagy lehetőség, mert a vendég, ha idejön, mondjuk elmegy Zalánpatakra, mert hogy annak is nagy híre van, bemegy egy zsákfaluba, és nincs ahol elfogyasztani.
0: Felmegy komandóra.
1: Oké, ott még mondjuk nyitva van a Katinka.
0: Ja,
1: de hogy ez az, hogy egy turisztikai élményt kapjál, ahhoz kell az is, hogy megkóstold a helyi ízeket, legyen lehetősége.
2: Egyértelmű, hiszen a turista, amikor megérkezik, az első, hogy szeretne egy mosdót, utána szeretne inni egy kávét, enne valamit, aztán utána meg is nézne esetleg valamit. Úgy érzem, hogy itt azért a nehéz nyilván, mert nem lehet azt mondani, hogy oké, akkor vállalkozzál valakinek. Tehát ezt így nehéz kiadni. Látod, hogy kísérleteznek az emberek, próbálkoznak ezen a téren is nyitani?
1: Én látom annak az esélyét és annak a lehetőségét, hogy együtt ezeket nem nagyon rövid távon, de hogy meg lehet oldani, mert mi kell ahhoz, ugye a vállalkozó kedve az nem elég, kell a vendég. És ezt azért szervezéssel elég jól lehetne terelni a vendéget. Most mondjam azt, hogy ha összeszervezed azt, hogy egy kis régióba, ahol tudod, hogy hol vannak panziók, vendéglátó egységek, akkor a vendég tudjon arról, hogy igen, itt van egy gasztrópont, a gasztrópont tudja azt, hogy a vendég hol fog kirándulni, tehát hogy ezeket programcsomagba érdemes terelni, és ebbe az egyesületnek van dolga.
0: Igen, és még mindig másodlagos szerepről beszélünk, bár nagyon fontos másodlagos szerepről, de hát az elsődleges szerep az nyilván az lenne, hogy támogatni ezeket a vállalkozásokat, de ezt nem ezen a beszélgetésen fogjuk megbeszélni. Nagyon szépen köszönjük a munkátokat, és kívánunk további kitartást a következő rendezvényekhez.
1: Köszönjük szépen!

0: Kürtös Kalácsról beszélgettünk jó sokat, mert hogy Kürtös Kalács Fesztiválon vagyunk. Van viszont valami, ami kísérője és elmaradhatatlan kiegészítője, így is lehet mondani. Sőt, tegnap hallottam olyan embert, hogy évente egyszer eszik lángost, és azt itt teszi a Kürtös Kalács Fesztiválon. Érdekes módon olyan helyen, amit majdnem minden hasonló fesztiválon megtalálunk, a Szejkei Lángosnál. Fábián Sándor van itt velem a Szejkei Lángos részéről. Beszélgettünk már itt a Dumadobában fontos dolgokról és olyanokról is, amit nem árultatok el. Azért beszélek több eszembe, mert akkor a konkurenciáddal együtt ültetek be, hogyha jól emlékszem. Ugye?
1: Pontosan.
0: Mert hogy ti azért kéz a kézbe járjátok ezeket a fesztiválokat. Hadd kérdezzem meg, hogy bírjátok ezt még mindig?
2: Hát most már én is kezdek csodálkozni, mert most már el van telve az idő. Valamikor nagyon jó volt, sőt egy nagy jó kikapcsolódás volt, jó hétvégek voltok, amire jó visszaemlékezni, de most már úgy érzem, hogy kezdett eltelni az idő, most már egy fiatalabb generáció kell átvegy az ilyen. De már illeszkedek a lányommal, nagyon...
0: Kezdi átvenni a dolgot.
2: Most már
0: azért jelen vagy ezeken a helyeken, ezt gondolom elég sok utazás, a hétvégéket elveszi, ezért kérdezem, hogy bírod, hogy ezt mennyire könnyű beszervezni az életetekre.
2: Most mondom, hogy most már kezdek fáradni, úgyhogy észrevezem, hogy az első két nap az még elmegy, de amikor már mindegy fesztivál, mindegy tusványos, vagy bármilyen hosszabb, egy 4-5 napos fesztivál, azért nagyon lefáraszt az már.
0: Ez szerencsére abból olyan nagyon-nagyon sok nincs. Ti mit éreztek? Ti érzitek ezt, hogy az emberek nehezebben nyúlnak zsebbe, kevesebbet vásárolnak? A ti szinteteken ez érződik? Nagyon kíváncsi vagyok.
2: Persze. Úgy tömegre, hogyha megszámolunk ember számára, lehet, hogy az a tömeg megvan, mint máskor, ezelőtt, mit tudom, 4-5 vagy 10 éve, de a vásárlási erő sokkal gyengébb.
0: De ez hogy néz ki, mondjuk látod, hogy venne lángos, de mégse vesz, vagy nem hár? Igen?
2: Közben szólok. Mondja csak. Úgy néz ki az egész, hogy egyszer megnézik az árat. Hogyha nekik esetleg nem megfelelő az ár, akkor lépnek tovább. Mert látszik, hogy megnézi, melyiket szeretné esetleg, ránéz az ára, és akkor elmegy.
0: Hát ez szomorú hallani, de attól függetlenül azért látunk még lángossal a kézben embereket. Engem az is érdekel, hogy mennyire próbáltok haladni a korral. Láttam, hogy van dubajcsoki-szerű pisztáciás lángos is már, bár az már lassan múlt, de mennyire hajt alattok a korral, mik az új igények?
2: Én szívem szerint nem árulnám csak a hagyományost. De sajnos, hogy igények vannak. Például Magyarországon az édes lángos nem árulja. Most már lehet, hogy kezdték betenni ott is, de Magyarország, mert én 91-96 is jóvogon süttem a lángost, én édes lángost nem árultam.
0: Te is azon annak a híve vagy, hogy az igazi lángos az Magyarországon sül, és az a hagyományos lángos. Na, mert azért azt látom, hogy itt azért már oreóst is láttam, meg minden. Az oreót egyébként nem tudom, miért használják az emberek, mert az egy keserű valami. Tehát bármihez teszed hozzá, ami egy picit édeskés, vagy aminek a tésztája egy picit édeskés, az nagyon keserű. Hogy tudjátok megtartani ennyi rendezvényen a minőséget, mert hogy nagyon sok helyen érzem azt, hogy a mennyiség rovására megy.
2: Mi mindenképp azt szeretnünk, hogy a legjobb lángos a miénk legyen. Ezért próbálunk mindenképp olyan csinálni, hogy amit más nem is csinál. Meg ugye a gyakorlat, egy 25 éves gyakorlat, amit itthon csináltam, meg a külföldi, azért sokat tesz hozzá.
0: Innen folytatom Fábián Sándorral a beszélgetést, addig zenét hallgatunk itt a Rádió Gagán.
3: Sokszor érezted már te is, hogy eljött az ideje egy igazi otthon megteremtésének? Mi is fogékonyak vagyunk a szép házakra. A Rádió Gaga mobil stúdiójával, a Dumadubával október 2-án pénteken egy ilyen helyre, a Székely udvarhelyi Boróka lakópark nyílt napjára hívunk. Délelőtt 10 órától hozd te is a családodat, és a helyszínen részletesen ismerkedj meg az építkezés különböző folyamataival. Kötetlen beszélgetésben a szakemberek válaszolnak a kérdéseidre, miközben bejárhatod a Boróka lakóparkot, megtekintheted a mintaházat, a garást, a pincét, és átérezheted az egész lakópark hangulatát. Lesz ugráló vár, grillsarok, sörcsap, na meg a Rádió Gaga Dumadubája, ahol mikrofon végre kapjuk a Boróka lakópark befektetői, tervezőket, kivitelezőket, szakembereket, partnereket és megszólaltatjuk a már ott lakókat is a tapasztalataikról. Találkozunk október 2-án Székelyudvarhelyen a Boróka lakópark nyílt napján. Gyere! Gyere!
4: Reklám.
1: Dobd már le azt a legyet! Na meg ott egy szúnyog is! És mi ez a cincogás a kamrában?
4: Amikor már az egerek is a spájzban vannak, ne késlek egy! Hívd a 0754 991 407-es telefonszámot, és küldjük a felmentő sereget. A Dezinpro Plus megszabadít a zavaró rovaroktól és a kellemetlen rágcsálóktól. A legkorszerűbb gépekkel vállalunk teljes körű fertőtlenítést magánlakásokban, cégeknél vagy közintézményeknél, de minket hív kéményseprésez is. Dezinpro Plus. Nincs többet kártevő. www.dezinpro.ro.
5: Tudtad? Hétfőtől csütörtökig a Laguna Pizzériában kétféle pizza vár bombaáron. Frissen sütve, ropogós tésztával, bőséges feltétekkel.
6: Ennek aztán nem lehet ellenállni. További jó hír, még mindig gyűjtheted a digitális manókat az applikációban.
5: Laguna Pizzéria is étterem, az ennivaló barát.
7: A ruhát nem hordani kell, hanem viselni, ahogy a mondás tartja. A Bolero elhozza neked a legfrissebb női trendeket. Könnyed szabások, friss árnyalatok, vadonatúj kollekciók. Elegánsan készülünk az élet nagy eseményeire. Találkozzunk a Bolero üzleteiben. Székelyudvarhelyen a Városháza tér 6, Csíkszeredában a Kossuth Lajos utca 14 szám alatt. Bolero. Egy jó nap az öltözködéssel kezdődik.
8: Minőségi bútor. A jó döntés a Kontrasztnál kezdődik. Kanapék, ágyak, egyedi konyhá, teljes lakberendezés, profi kivitelezéssel. Tervezéstől beszerelésig minden egy helyen. Csíkszeredában, Székelyudvarhelyen és Sepsiszentgyörgyön. Kontraszt. Az otthonod legjobb döntése.
9: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Vetterbeztető rendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home. Biztos partner az építkezésben.
10: Fások utca 14. Társadalmi célú hirdetés.
11: Az étrend kiegészítők nem gyógyítanak és nem helyettesítik az orvos által felírt kezeléseket.
12: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
13: A reklám után
14: ismét slágerek és új zenék.
15: Rádió Gaga.
16: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my love, I take one look at you, you're taking me.

zenei kedvenceink sem hiányozhatnak a Rádió Gaga sokszínű zenei palettájáról. Most is egy ilyen következik. Slágerek és új zenék.

0: Fábián Sándorral beszélgetek a Szejkei Lángostól. Én nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy merre halad ez a lángos sütés dolog, mert egyre több fiatalt látok, ami nagyon-nagyon meglep. Mármint, hogy árulnak és készítik a lángost. Hogyan tudjátok őket motiválni? Mindenhol a vendéglátásból azt halljuk, hogy a fiatalokat nem lehet megtartani, nem lehet megragadni. Megéri nekik, vagy élvezik ezt, vagy kíváncsi vagyok, mesélj egy kicsit erről.
1: Van pár fiatal, aki szereti csinálni. Meg tudja is csinálni.
0: Hát viszont, figyelj, egész nap 40 fokban ülni ott a kis utánfutóban, nem könnyű.
1: Nem könnyű. De vannak olyan, nekem voltak, és vannak olyan embereim, fiatalok, akik szeretik csinálni, és semmi panasz nélkül csinálják.
0: Megéri amúgy ezt csinálni nekik?
1: Hát szerintem igen. Aki nálam csinálja. Én az én költségemet tudom, másik nem tudom, hogy van, mint annak. Máshol nem tudom nyilatkozni, csak az enyémről.
0: Mi a helyzet a kiszolgálás minőségével? Mert én nagyon sok helyen tapasztalom azt, hogy bár fiatalok vannak, úgy látom, hogy éppen hogy csak oda dobják az embernek. Úgy, az első falatnak az ízét az adja meg, hogy milyen mosolyal adják a kezedbe a

0: bármit egyébként, nem csak a lángost. Ezt hogy tudod motiválni, vagy beszélsz velük, vagy ez alakul magától, vagy hogy érzed ezt?
1: Ez elsősorban ott kezdődik, hogy nem szabad a mindennapi gondot bevinni a büfébe.
0: A büfének hívjátok?
1: Hát igen. Uh-huh. Nem szabad, a mindennapi gondok az maradjanak kint, amikor neki fogunk dolgozni, akkor ahol kell foglalkozni.
0: Ez így jól hangzik egyébként, csak nem tudom elképzelni, hogy egy 20 éves, 21 éves erre hogy győzöl meg, aki a TikTokról mászott le éppen.
1: Hát az elsősorban nekem, ami a legnagyobb mérge, amikor a telefont a kezébe veszik.
0: Nem nagyon látom. Tehát tényleg nem nagyon látom. Nem is tudom, hogy nagyon van idejük, azt azért hagyjuk meg, mikor
1: bejön. Nekem az betegségem, hogyha látom a telefont a kezükbe, az...
0: Ami egy napotok hogy néz ki?
1: Hát reggel, ugye nem, ez most annyira nem nyúlik bele az éjszakába, ez a fesztivál. De vannak fesztiválok, amelyek bele nyúlnak az éjszakába, hogy 2-3 óra, 4 órakor zárunk be, az akkor, de úgyis akkor itt 10 órakor legalább oda kell érkezzünk, hogy el tudjunk készülni, hogy maximum 12-re tudjunk nyitani.
0: Itt, ha jól értettem, akkor a szervezőknek elvárása, hogy 10 órakor már legyen kiszolgás, vagy ez csak a kürtös kalácsosokat érinti?
1: Ez most a kürtös kalácsos, ugye, mert verseny van, őket érinti, engem nem érint annyira. De próbálunk az időben nyitani, ugye, hogyha már ott vagyunk, akkor azt a pontos pár órát használjuk.
0: És az ilyesmi, hogy dagasztás vagy előkészületek, az mennyit vesz igénybe?
1: Előkészület, ugye, hogy pontosan be kell dagasztani, ugye az élesztőnek is idő kell, amíg felfut az élesztő. Hát körülbelül egy jó órát, max másfélet felvesz az előkészület.
0: Tehát az azt jelenti, hogy 10-re jöztök,
1: igen.
0: Dagasztatok, és dagasztatok? Vagy hozzátok a...
1: Nem.
0: Ja, itt dagasztatok helyre.
1: Annyit nem lehet hozni.
0: Ja, értem. És mondjuk ugyanaz a három ember lenyomja éjjel kettőig, hogyha kettőig tart a... Semmi csere?
1: Hát néha cserélünk, úgyhogy olyan van, hogy én is beállok, 2-3 órát beállok.
0: Ezt akartam kérdezni.
1: Az este is bevultam.
0: Ezt akartam kérdezni, mikor sütöttél utoljára lángost? Na, nagyon jó. Melyik a kedvenc rendezvényetek? Most nyilván itt az lenne illendő, azt mondta, hogy a Kürtös Kalács Fesztivál, de nagyon kíváncsiak, nagyon sok helyre jártok. Minek a hangulatát szeretitek a legjobban?
1: Ez az egyik legjobb, ahol szeretem is itt a vidéket, meg az embereket is. Azért járunk Gyergyóban, Lovasnapokra, a Tusványos is nagyon jó, kicsit fárasztó, de nagyon jó. Van egy pár hely, ahol most elkezdtünk egy ilyen levendula fesztivállal járni, ahol inkább mind csak levendula terméket árulnak.
0: Igen, talán ezek a helyek még jobbak, mert ott nincs sok fajta étel, és akkor valószínűleg
1: igen,
0: többen vár.
1: Mi vagyunk csak.
0: Igen, az úgy teljesen más. Na, ezt szépen köszönöm, jó vását kívánok nektek, nagyon jó munkát. Köszönöm. Találkozzunk, még beszélgessünk még.
1: Jó, köszi szépen.

0: még egy óra elrepült a vasárnap délutánból, ez továbbra is a Gaga hétvége, tartalmas beszélgetéseket hallhattunk a Dumadubából, korábban Deák Gyöngyvér, a Kovászna megye turizmusáért egyesület vezetője, majd utána pedig Fábián Sándor a Szejkei Lángos részéről sok minden műhelytitkot elárult nekünk, én meg is kívántam egy jó, frissen sült, még olajtól sercegő, ropogós, tejfölös, fokhagymás, sajtos lángos, lehet még később kinézek a vásárba, hát ha maradt a lángos tésztából a munkás embereknek is. Hírek jönnek Rigmányi Esztertől perceken belül itt a Gagán 4-kor, utána folytatjuk a mai kiadást.
1: Kevés olyan játék van, ahol a nyerésre legalább 50% esélyed van. A Rádió Gaga igaz vagy hamis játékában most mindenkinek hajszál pontosan ennyi esélye van a nyereményre. Nevezd be te is! Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsAppon a 0730 54 88 88-ra a teljes nevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Ne lepődj meg, amikor felhív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit, mert az állítás vagy igaz, vagy hamis. Döntsd el te! És ha jól válaszolsz, már is megajándékozunk. A játék kiemelt támogatói.
2: A Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kérsz, velünk mindig hazatérsz. A Hadnagy Gumi, ha gumi, akkor Hadnagy Gumi. És a Kivédi Dósa húsüzem, mert a jó étel a jó alapanyagnál kezdődik.
3: Reklám.
4: Egészségesen szeretné élni? Akkor látogasson el hozzánk a Bethlen Gábor 52 szám alatti egészséggyógynövény és bioboltba a helyi rendőrséggel szemben, ahol természetes gyógyhatású termékeink biztosítják az ön egészségének megőrzését. Vitaminok, ásványi anyagok, étrendkiegészítők, tinktúrák, szirupok, cukorkák, illóolajok, üsszerek, egészséges ételekhez alapanyagok, teák, naturkozmetikumok. Kiemelt ajánlataink között szerepelnek Szabó Gyuri bácsi, a Bükki füves ember kiváló gyógyhatásairól ismert te a keverékei. Egészséggyógynövény és biobolt. Érted vagyunk? Egészséget adunk.
5: A Hochland Románia tapasztalt minőség ellenőtt kezdő termékfejlesztési munkatársad, illetve IT szakembert keres a szovátai üzemébe. A élelmiszeripari tanulmányokkal és tapasztalattal, illetve műszaki vagy informatikai végzettséggel rendelkezel, és új szakmai kihívásokra vágysz. Várjuk jelentkezésedet csapatunkba. Jelentkezz a hochland.ro/carriere oldalon, vagy küldd el önéletrajzodat a rekrutare@hochland.com e-mail címre.
6: Gondokat okoznak az elszaporodott rovarok, rákcsálók. Hívd a 3D Clean Service-t a 0755 284 889-es telefonszámon. Vállalunk rovar és rákcsáló írtást, valamint fertőtlenítést. www.3dcleanservice.ro.
7: Háztartási gépre van szükséged? Szőnyegszabászatot keresel? A Parajdi Gamma Electronics a Sóvidék legjobb árain házhoz szállítással biztosít neked mindent.
8: Gamma Electronics Parajd. Minden egy helyen, gyorsan, kényelmesen.
7: Gamma Electronics.
9: A biztonságát keresi, riasztókat és kamerás rendszereket talál a Hangában, a Kossuth és a Csere utca sarkán.
1: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
10: Szép őszies marad időjárásunk a jövő hét folyamán is. Nyilvánossá tenné az erdők elektronikus ellenőrzésének adatait a Deklik civil közösség, és új törvényre van szükség az előrehozott választások lebonyolításához, közölte az állandó választási hatóság elnöke. Szép délutánt kívánok, jönnek a részletek is. Rigmányi Eszter vagyok. Hatalmas különbségek vannak a romániai fizetések között. A legfrissebb bérfelmérés szerint az informatikában 11.750 lej a nettó átlagbér, miközben a kiskereskedelemben ennek kevesebb, mint fele, 4.700 lej. Még nagyobb eltérés van egyes vezetői pozícióknál, gyógyszeripari orvosigazgatóként akár 28.000 lejes nettó bér is elérhető. Az álláskeresők és munkáltatók elképzelései között is jelentős a különbség. A jelentkezők átlagosan 7000 lejes fizetést szeretnének, a cégek viszont nagyjából csak 5400 lejt kínálnak. A felmérés szerint közben a béremelések ellenére csökkent a fizetések vásárló ereje. Új törvényre van szükség az előrehozott választások lebonyolításához, közölte az állandó választási hatóság elnöke. Adrián Cucuiano szerint a törvénytervezetet már a jövő héten közvitára bocsátják. Mint mondta, a jelenlegi szabályozás a rendes időpontban tartott választásokra készült, miközben előrehozott választásokat a parlament feloszlatásától számított, 3 hónapon belül kell megszervezni, a tervezet a levélben és a külföldön történő szavazás kérdéseit is rendezni. Az állandó választási hatóság számításai szerint egy előrehozott választás mintegy 30%-kal kerülne többe, mint a 2024-es, költsége pedig 112-113 millió euró lehet. Nyilvánossá tenné az erdők elektronikus ellenőrzésének adatait a Deklik civil közösség. Új petíciójukban azt kérik, hogy az állampolgárok is láthassák, hol és mikor jelzett a rendszer feltételezett illegális fakitermelést vagy szabálytalan faszállítást, illetve milyen intézkedéseket hoztak a hatóságok. A szervezet szerint műholdas riasztórendszer működik, 350 helyszínen videós megfigyelést építettek ki, és háromdimenziós erdőszkenelés is segíti a faanyag pontosabb felmérését. A Deklik szerint az ellenőrzések átláthatóságát is biztosítani kellene. Fokozatosan dési só váltja fel a parajdit a magyar piacon, miután a parajdi sóbánya elöntése után megmaradt készletek egyre inkább kifogynak. Egy sókereskedő szerint a gyártóknál már lényegében nincs parajdi só, a boltokban található termékek pedig főként korábban felhalmozott készletekből származnak. Az újonnan érkező áruk egy része már dési sóból készült. A kereskedő szerint a két só minősége nagyon hasonló. Ha a jelenlegi parajdi készletek is elfogynak, új kitermelés hiányában egyelőre nem kerülhet valódi parajdi só a piacra. 95 millió eurót utaltak csalók külföldi számlákra egy olasz bankcsoport private banking részlegéről, mesterséges intelligenciával támogatott megtévesztéssel. A csalók a bank egyik vezetőjének adták ki magukat, majd egy ügyvéd hangját is mesterséges intelligenciával utánozták. A pénz több mint felét, 53 millió eurót sikerült visszaszerezni, mintegy 36 milliót azonban továbbra sem találnak. A pénz egy részét külföldi számlákon keresztül kriptovalutára váltották. Az ügyben egy Európán kívül élő külföldi állampolgárt gyanúsítanak informatikai csalással. Szép őszies marad időjárásunk a jövő hét folyamán. Napos időben bízhatunk legfennebb fátyol, valamint gomoly felhőzet jelenhet meg az égen, de nagyrészt azok sem számottevő mennyiségben, csapadékra nincs kilátás. Udvarhelyszéken péntekig 19 fok körül alakul a csúcs hőmérséklet.
1: Az időjárás jelentést a tulipánházak támogatja. Mindenhol jó, de a legjobb otthon. tulipánházak.ro. És most!
0: Ismét köszöntelek, sziasztok, délután 4 múlt a vasárnap, délutánban ez itt a Gaga hétvége, Nagy Endrét halljátok a továbbiakban is, de ahogy már megtörtént néhányszor, nem csak engem, hanem a kollégákat is, ugyanis napi szolgálatosaink a Dumadubával, a Kültős Kalács Fesztiválon, Sepsiszentgyörgy központjában Dészabó Zsolt és Kis Bence. Vendégül látják a következőkben Virág Csabát, a Melinda Kültős Kalács részéről, izgalmas reform kültős kalácsokról is szól lesz, mindenféle egészen modern ízesítésről is. Jó zene óra elején, ahogy azt már megszokhattátok, na meg a tovább is most Harry Styles dalol, itt az American Girl.
1: És most kezdődjön egy újabb zenés óra a Rádió Gagán. Érdekességek, aktuális információk, játékok, valamint egész nap üzenetszerviz. SMS, WhatsApp 0730 548 888. És persze rengeteg zene különleges válogatásban. Ez a Rádió Gaga hétvége.

Tájföldön kívül már recseg, vagy csak csisztereg? Akkor a Rádió Gaga Maros, Hargita és Kovászna megyei műsorai, valamint a Rádió Gaga 5 zenei csatornája akkor is elérhető a radiogaga.ro oldalon, vagy a Rádió Gaga applikációt használva. Ha neted van, a Gaga veled.

0: mindig jó az, hogy nekem szimpatikus egyébként, hogyha valaminek női neve van, egy vállalkozásnál ez különösen. A Melinda Kürtöst ezt jó ideje ismerjük, és hát az az igazság, hogy nyilván a legjobb helyszín, hogy egy ilyesmiről beszéljünk, az a Kürtös Kalács Fesztivál. A Duma Dubából ezúttal Virág Csabával fogunk beszélgetni. Szia, Isten hozott!
1: Sziasztok, Isten! Örvendek, hogy meghívtatok.
0: Én ott maradtam el, ugye kikapcsolt mikrofonnál ezt már megkérdeztem. Arra tippeltem, hogy Melinda, ahonnan a vállalkozásatok neve jön, az valamiféle családtag lesz. Feleségedre tippeltem, de kijavítottál.
1: Édesanyám, igen, édesanyám.
0: Ha jól sejtem, akkor azért, mert ő lehet az, akitől a Kürtös Kalács receptetek származik, ugye?
1: Így van, így van. Ezt ő alakította ki az évek során, 11 éves a cég, és az évek során ő alakította ki a receptet. 11 év után is ugyanahol a recepttel vagyunk. Persze nem az ízesítésről beszélek, mert azok változtak, ugye jöttek a trendek, jött a málás trend, jött a raclette trend. Most egy 10 azért... perccel azelőtt, ugye tegnap, hogyha hallottátok, pont ott volt Kovács Misi bácsi nálunk, és kipróbáltuk most a csülkös kürtöst.
2: Na én erről akartak kérdezni, tudtuk, hogy Misi bácsi lenyomja a torkot, akkor meg fogjátok csinálni.
1: Megcsináltuk, ő már reggel 7-kor felkelt, azt mondta, hogy süsse meg.
2: De ha jól láttam, akkor a Diószegi úr is megkóstolta.
1: Ő is megkóstolta, pont ott volt.
2: Igen. Mik az őszinte vélemények? Inkább hagyjuk?
1: Nem. Azt mondták, hogy nagyon finom. Tehát annélkül is a raclette kürtös az lángos tésztából van. Uh-huh. Tehát sós tésztájú. Az például a feleségem is nagyon imádja. Míg talán azt mondja, jobb, mint a cukros. Ebbe a tésztájába belerakódik még a csülök. Tehát az nem lehet rossz.
0: Határozottan. A nagy kérdés ugye az volt, azért a tegnap mennyi technikát tanultunk, hogy a dorong ledobja-e magáról, vagy sem. Rajta maradt-e?
1: Rajta maradt. Teljesen rajta maradt. Mi amikor kísérleteztük a raclette kürtöst, volt egy olyan, hogy kellett változtassunk a mennyiségen, mivel ha túl vastag volt a tészta, teljesen nem sült át. És akkor azon egy picit változtattunk, és a titka még az, hogy ezt elárulhatom, hogy lassú szénen kell süljön, és többet.
0: Tehát a normális cukros kürtös az azért szereti egy kicsit nagyobb hőt.
1: Igen. Pontosan, és hamarabb is megsül.
0: Igen. Itt mondtál az előbb egyet, hogy lángos tészta. Én meggyőződésesen vallom egy ide, hogy a Kürtös Kalács tészta és a lángos tészta az nagyjából ugyanaz. Egy picit a só és a cukor mennyiség, ami eltér, ugye?
1: Nem. Tehát nem. Ez teljesen...
0: Ez az. Javítsál ki, mert nagyon
1: teljesen más. Teljesen más. Mivel teljesen más dolgokat rakunk bele a lángosba, tehát ez érződik is. Tehát ha például kiadunk egy sajt elfölös lángost, akkor az megérződik. Ha csoki is kérnek, azt talán annyira nem mondják meg, mert mivel édes a csoki, azt nem tudják megmondani. De az határozottan nagyon fontos az üzletünkben, és mindig elmondtuk, hogy kötelező, hogy legyen külön lángos tészta.
2: Nálatok van még egy különlegesség, és ezt azért hadd mondjuk el, mert hogy Szentgyörgyön ti arról is híresek vagytok, hogy van, aki a város másik feléről képes elmenni hozzátok pánkóért. Mert hogy ez egy másik fontos és híres Melinda termék. Én legalábbis...
0: Vásárhelyi Secsit kérlek szépen a dolgot.
2: A pánkót?
0: Igen.
2: Funk.
0: Köszönöm.
2: Hagyományos székelyföldi funkot is készítetek. Ez is régi recept alapján készül?
1: Igen, tehát ez a hagyományos nagymama recept szerint készül. Igazából minden áldott nap talán több, hát jó, olcsóbb is, ugye, több funkot adunk el, mint kürtös itt az üzletünkben. És valójában olyan is van, aki az egyik részről a másik részéről átjön. Idős bácsi. Napi szinten ismerek olyat. Sőt, olyan is van, hogy a tegnap valaki jött Bákóból, azt mondtam, most már harmadikszor látott volt egy vlogger nálam az üzletben, egy román vlogger, és Bákóból meglátta, mert rengetegen nézik, és most jött a harmadik alkalommal két hét alatt, és azt mondta, hogy jöjjön jövő héten is.
2: A gyerekeket meg lehet venni ezzel a pánkóval egyébként, mert hogy én emlékszem, hogy attól volt jó az iskola kezdés, hogy utána mentünk pánkózni. Innen folytatjuk a beszélgetésünket Virág Csabával.

0: Mindig Virág Csaba, a Melinda Kürtős részéről a vendégünk, és veletek kapcsolatban van egy érdekes dolog olyan szempontból is, hogy van, aki nagyon izgul, meg nagyon készül egy Kürtős Kalács fesztiválra, nektek viszont ez egy mindennapi kihívás, mert hogy a város számít ugyanarra a minőségre nap mint nap. Nem csak Kürtős Kalácsban, hanem amit már mondtuk, funk szempontból is, punkó szempontból is, de akár még lángos szempontjából is. Ezt hogyan lehet fenntartani rendszeresen?
1: Hát ezt az egészet édesanyámnak köszönhetem. Ő, tehát például most ez a hétvége nagyon nehéz, mivel két helyen vagyunk Szent Mihály napokon is, ott is egy 30 éves jubileumi rendezvény van. Nagyon nehéz két csapatot teljesen minden ellátni, tehát akar egy show ne hiányozzon a két helyről, tehát ez egy nagyon óriási nehéz dolog, plusz 3 óra olvas után, tehát ez nagyon fárasztó, nekük főleg. Én így ebben a részében a kinti részében nem vagyok sokat, ugye van egy kisgyerekem is, viszont a munkaponton ott többet vagyok.
2: A hétközbeni munkátok, az mi a garancia arra, hogy tényleg a minőség konstans marad, mert ez a nehéz?
1: Azért, mert vagy én, vagy édesanyám ott vagyunk. Tehát ott kötelező, ezért nem is akarunk, az kötelező, hogy valaki ott legyen. Mert sajnos ezt már gondoltunk arra is, hogy még egy munkapont, mert sokan ezt csinálják, de akkor nem tudod felügyelni a minőséget. Tehát azt kell látni, a tésztát, a tésztaalogat, és ez nagyon fontos.
0: Milyen érdekes, látod, mert hogy a nagyvilágban az a hír terjeng, hogy az az igazán sikeres vállalkozó, aki annyira fel tudja nevelni maga körül az embereket, hogy le tudja osztani a munkát, de talán ezek azok a vállalkozások, ahol mégis azt a lelket nincs, ahogy a másikból kigyúrjad.
1: Pontosan így van, és még van egy olyan, hogy most egy olyan világban élünk, hogy nem úgy van, mi régen, tehát nagyon nehéz a munkaerő. A munkaerő az nagyon nehéz, hogy találjál egy olyan embert, aki lehet kapni, de nem sokat, akiben tényleg megbízol 100%-osan.
0: Nálatok most az egyik pont a világ másik feléről érkezett.
1: Igen, pontosan most igen, de úgy mondom, hogy azért én éppen ezért sokan rákérdik, hogy jöttek az üzletbe és mondták, hogy jól bebarnultatok. Tehát van, aki nem nézi jó szemmel, pedig én ezt nem látom. Helyisnek én is dolgoztam call centerben, Marokkóban, velem annyira jól viselkedtek, hogy én szerintem mi, ha kimennénk Kenyába, annyira nem tudnánk feltalálni magunkat.
2: Mert hogy az egyik kolléganőtök az kenyai származás.
1: Kenyai származás,
2: igen. Én úgy gondolom, hogy ezzel nincsen semmi baj. A kenyai kézen készült Kürtős Kalács, már csak a sok K betű miatt ez így el kellett a poén, sőt nem. Egyébként, nyilván, hogy a Kürtős Kalácsnak az ember is a titka. Mi az, ami szerinted nagyon fontos a Kürtős Kalács minőségénél? Mitől lesz a ti Kürtős Kalácsotok olyan, amilyennek szeretik?
1: Hát szerintem a minőség. Tehát az évek során látszott, tehát most is péntektől, aki eljárt a városba, látta, hogy hatalmas sorokat várnak ki az emberek. Én mondtam édesanyámnak, hogy mondta, hogy 4 versenyzővel többet, mondtam, lehet 30 is, mert ha a minőséget megtartod, akkor mindig sor lesz. Azt is észrevettem, hogy tudom, bárhova elmész a világon, ha most nem mész Prágába egy karácsonyi vásárba, nem tudod, hogy kinek milyen a terméke, és van időd, akkor beállsz a legnagyobb sorba, mert tudod azt, hogy minőséget tárnak. Akár meg is nézik a Google értékelésokon. Tehát ez szerintem a legfontosabb az, hogy az a minőség, amit árulsz eddig, meg is maradjon. Ez a titka szerintem.
0: Ilyenkor egy ilyen fesztivál után éreztek vissza, és az emberek telítődnek Kürtősbe?
1: Hát én el voltam csodálkozva, például a Szent György napok után hétfőn rengetegen jöttek. Hát mondom, pedig gondoltam, ma senki nem jön.
2: Lehet, ott maradt a lendület még velőlük, hogy tegnap nem mertem kiállni a sót a Kürtős irányába. Innen fogjuk folytatni a beszélgetést nem sokára.

0: Kürtös kalácsról beszélünk, és nyilván a kürtös sütőknek a jelenléte nagyon fontos itt a Domodubában. Virág Csabával beszélgetünk a Melinda kürtös részéről, és úgy gondolom, hogy 2026-ban azért a kürtös kalácsnak még mindig nagy a jelentősége. A zsűri nagyon sokszor mondta azt, hogy sokat fejlődött az, ahogyan az emberek hozzáállnak, amennyire alapanyagokat használnak. Mennyire tudjátok tényleg azt tartani, hogy a megfelelő alapanyagok kerüljenek mindig bele a kürtös kalácsba, és tényleg attól tudjon elkészülni az a bizonyos íz?
1: Hát erre a válaszom az, hogy az a minőség, tehát ami eddig is volt, tehát ugye voltam a zsűrivel a gyűlésen is, tehát ők most már azt mondták, hogy ők már nem nézik, mert lassan minden csapat fejlődött arra a szintre, hogy kinézet, higiénia, mert ugye ez nagyon fontos, ők most már az ízre mentek. Én úgy gondolom,
0: és vissza... Közben látom, hogy levetetted a kesztyűt, amivel érkeztél, de...
1: Igen, kesztyűvel. Nagyon fontos a higiénia. Amúgy azért vettem fel, mert hogyha esetleg kalácsot fogok, az nagyon fontos az üzletben is, a munkaponton. A fánkot, az kötelező, tehát hol pénzzel bánik az ember, ez muszáj a higiénia, hogy megtörténjen. És visszatérve, tehát nagyon fontos az alapanyag, amúgy... Most az én szempontomból úgy láttam édesanyámat tegnap, hogy nem lettünk az évkürtös kalácsa még mindig, de aranyat kaptunk. Tehát az azt jelenti, úgy volt a visszaeső, a pontszám az hatalmas volt, az ott volt. De nekem inkább fontosabb az, hogy hatalmas sor van, jók a visszajelzések.
2: Fontosabb az, hogy az embereknek a szemében mi van, mikor beleharapnak a kalácsba.
1: Ez így van.
2: De figyelj, az, hogy évről évre itt vagytok, évről évre megkapjátok az aranyat, az szerintem már egy olyan visszajelzés, hogy ti fent tudjátok tartani ezt a minőséget. Mi a helyzet a reformkürtösötökkel? Mesélj egy kicsit róla.
1: Hát a reformkürtös az arra eddig úgy annyira hangsúlyt nem fektettünk. Most az idén azért leteszteltük már a múlt héten. Tehát ugye kétfajta lisztből van, fele teljes kiörlésű, fele gyermei liszt, fehér liszt. Raktunk bele kétfajta sajtot a tésztájába, parmezánt és raklett sajtot.
2: Ez nem hangzik rosszul.
1: Sonkát. Sonkát, tehát az is a tésztájába. És kívül is raktunk rá a raklett sajtot, és beleforgattuk tökmagba.
0: Hogy érzem, wow. Hogy ebből azért, tehát a lehetőségek nyílnak, nyilván nem biztos, hogy ezt folyamatosan fogjátok árulni, de a kürtös kalácsnak a sós változata az most már a te fejedben is ugye ott van, hogy nem hát nagyon lehet nagyon nélküle.
1: Az nagyon, nem lehet. Na, jó, hát most a sorban már nézték, az egyik hölgy ki is állt a sorból, mert ő most szeretné megvenni, de mondom, be kell vigyem a versenyre. Viszont ez a csülkös, ez nagyon, nagyon gondolkozok a jövő hétvégi termékvásáron már lehessen kapni. Úgy lángost, mert a lángosban még hagyma is van, tehát az érdemes, amúgy esetleg szívesen látlak akár, most ha van egy kicsi szünetetek, megkóstolni.
0: Jó dolog ilyenkor rádiósnak lenni, kedves hallgatók.
2: Hát én is úgy érzem.
0: Tehát, hogy tényleg kapunk ilyen felajánlásokat. Én azt mondom, hogy ha vannak ilyen lehetőségek, élni kell vele, és szerintem akkor búcsúztatjuk is Csabát, hadd menjen vissza, hiszen a szín az dolgozik, és nem baj, ha ott van a tula is.
1: Köszönöm szépen, szép napot a hallgatóknak.
3: Sokszor érezted már te is, hogy eljött az ideje egy igazi otthon megteremtésének? Mi is fogékonyak vagyunk a szép házakra. A Rádió Gaga mobil stúdiójával a Dumadubával október 2-án pénteken egy ilyen helyre, a Székely udvarhelyi Boróka lakópark nyílt napjára hívunk. Délelőtt 10 órától hozd te is a családodat, és a helyszínen részletesen ismerkedj meg az építkezés különböző folyamataival. Kötetlen beszélgetésben a szakemberek válaszolnak a kérdéseidre, miközben bejárhatod a Boróka lakóparkot, megtekintheted a mintaházat, a garást, a pincét, és átérezheted az egész lakópark hangulatát. Lesz ugráló vár, grillsarok, sörcsap, na meg a Rádió Gaga Dumadubája, ahol mikrofon végre kapjuk a Boróka lakópark befektetői, tervezőket, kivitelezőket, szakembereket, partnereket, és megszólaltatjuk a már ott lakókat is a tapasztalataikról. Találkozunk október 2-án Székely udvarhelyen a Boróka lakópark nyílt napján. Gyere! Gyere!
4: Rádió Gaga. Reklám. A Székely udvarhelyi Viking Kft. Bővítette szolgáltatásait.
5: Szakhatósági engedéllyel rendelkezünk, és vállaljuk gázbekötések tervezését és kivitelezését, vezetékek időszakos ellenőrzését, karbantartását és javítását, valamint gázérzékelők telepítését.
4: Bővebb információk a vikingserv.ro oldalon, vagy hívj a 0746 324 324-es telefonszámon.
5: Viking Kft. A te biztonságodért.
6: Az esküvőtök csak egyszeré, tegyétek felejthetetlenné. A Rákóczi Center és a Dagi étterem már 35 éve gondoskodik a tökéletes pillanatokról. 30-tól akár 800 főig vállalunk esküvőket és rendezvényeket, catering szolgáltatásunkkal pedig bárhol megvalósítjuk elképzeléseiteket. Rákóczi Center és Dagi étterem, ahol az álmok ünneppé válnak.
7: Profiterm. 2 évtized tapasztalat és garantált minőség. Nyiss ajtót a stílusra és ablakot a tartóságra, mert otthonod a legjobbat érdemli. Ne hagyd ki különleges ajánlatainkat, és csatlakozz elégedett ügyfeleink táborához. 0747 031 777 vagy profi.term.ro. A név kötelez már több mint 20 éve.
8: Kész a 10 órai Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted.
9: Benedekes! Akkor ebből 2 is kérek.
8: Egyet most, egyet pedig az iskolába.
10: Kezdődjön jól az új tanév. A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen.
11: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Vetterbeztető rendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home, biztos partner az építkezésben.
12: Fások utca 14.
13: Társadalmi célú hirdetés.
14: Neveld gyermekedet szeretettel, erőszak nélkül. A verés nem módszer.
15: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
16: A reklám után
17: ismét lágerek,

Ed Sheeran-t hallgattunk itt a Gagán, ez volt a Celestial, lassan-lassan délután 5 fele kanyarodik, az idő közben pedig egy kis szünetet tartunk a mindenféle nyalánkság, finomság közepette. Jönnek majd még egyébként anyagok, beszámolók a Kürtős Kalács Fesztiválról, de gyorsan nézzünk rá arra, hogy mi egyéb vár még ránk a mai este folyamán. Például férfi emberek vagy hölgyeim, miért ne egy kis sport, mert hogy azért zajlik az Európai Nemzetek Ligája futballtorna első néhány fordulója a napokban is. Hát ugye nem sikerültek jól az első lépések sem a magyar, sem a román válogatottnak, sőt az este még az angol válogatott is botlott hazai pályán, díszes körülmények között, Wembley pályán, saját közönség előtt, de ma este is vannak még azért izgalmas összecsapások. Hogyha már este héttől szeretnétek ilyen mérkőzést nézni, izgalmas lehet a Dánia-Wales vagy a Szerbia-Hollandia összecsapás is, de a későbbiekben 3:45-től egy Németország-Görögország, német földről, és egy Norvégia-Portugália, egy jó kis észak-dél ellen, ha lehet így is címkezni ezt a mérkőzést. Izgalmak vannak még a legelején a torna, egyébként most még nem fáj annyira néhány pontnak az elhullajtása, aztán a későbbiekben pedig majd szorul a hurok, szóval érdemes ránézni a programra, és ha szeretnétek laza kikapcsolódást, itt vannak a ma esti mérkőzések.

0: valaki ebben az órában már teljesen ellazulva egy hintaszékben, vagy akármiért ne egy kerti padon üldögél kockás pokróc alatt, úgy az esti vagy délutáni hűvösben egy jó langyos teácskát szürcsölget, teljesen rendben van. Ilyen életképet és ilyen idillt kívánunk minden Gaga hallgatónak erre a vasárnap délutánra. Mindjárt délután 5 óra, ez azt jelenti, hogy szépen telik el a vasárnap délután, de még van belőle és van az estéből. Érkeznek a hírek mindjárt 5-kor Rigmányi Eszter kolléganőtől. Én Nagy Endre visszatérek még, hiszen a Gaga hétvége még egy órát tartogat, 18 óráig itt leszek veletek.
1: Mi a Rádió Gagán szeretünk igazat mondani, különösen akkor, ha például autózással, közlekedéssel kapcsolatos témáról van szó, mert ez majdnem mindenkit érdekel. Próbálj ki minket, nevezd be te is a Rádió Gaga igaz vagy hamis játékába. Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra teljes nevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor téged hív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit, neked mindössze azt kell eldönteni, hogy az állítás igaz vagy hamis. Amennyiben helyesen válaszolsz, már is megajándékozunk a játék kiemelt támogatói.
2: A Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kelsz, velünk mindig hazatérsz. A Hadnagy Gumi, ha gumi, akkor Hadnagy Gumi. És a Kivédi Dósa Húsüzem, mert a jó étel a jó alapanyagnál kezdődik.
3: Reklám. Indulj útnak a 30 éves Scorpion Transzal. Szeptember 15-től minden nap kényelmes járat indul Székelyudvarhelyről Marosvásárhelyen át Budapestre 20 órától. Budapestről minden nap 18.30-kor indulnak járataink Marosvásárhelyen át Székelyudvarhelyre. Pécsre szerdán és szombaton 17 órától utazhatsz, vissza pedig hétfőn és pénteken 16 órától. Használd ki szeptemberi születésnapi kedvezményünket, részletek a scorpiontrans.ro oldalon. Ha Erdélyből útra kél, velünk mindig hazatér. Scorpion Trans.
4: Van, hogy begurulunk és kiabálunk a gyermekünkkel. Mindenkivel előfordul, de tanulható az elkerülése is. Nőileg.ro. Költözés-válás után hol a jogi határ? Nőileg.ro. Nem vagy lusta, nem vagy gyenge, talán csak kiégtél. Nőileg.ro. Fontos témák, hiteles szakemberek szeptemberben is a fejlődni vágyó nőkért. Böngész naponta frissülő tartalmainkat online, vagy keresd a legfrissebb nyomtatott nőileget az újságárusoknál. Nőileg. Az Erdélyi Nők magazinja.
5: Te mit csinálsz a Fortem BCA-val? Építkezel? Nyersz! Értékesíted? Nyersz! Ajánlod? Te is nyersz! A Fortem olyan kampányt indított, amely mindenki számára előnyöket kínál. Kivitelezőknek, mestereknek, forgalmazóknak és vásárlóknak egyaránt. Látogass el a fortem.ro/kampány oldalra, és tudd meg, hogyan nyerhetsz. Fortem. Megveszed. Ajánlod. Nyersz!
6: Közeleg Peti legény búcsúja. Valami igazán menő dolgot kellene kitalálnunk.
7: Mit szólnál az egyedi pólókhoz a Viking Designtól? A nevünkkel, poénos felirattal, vagy akár egy saját grafikával.
6: De szuper ötlet!
7: Leánybúcsúra, csapatépítőre, bárhová, bármilyen textilterméket, akár még sapkát is. Tegyük felejthetetlenni a különleges pillanatokat.
6: Indulok is a fenyéd egy szám alá. Viking Design.
8: Esküvő, céges buli, konferencia vagy családi összejövetel.
9: A tökéletes helyszínt keresed?
8: Areó, ahol az események életre kelnek. Mesés esküvők, stílusos konferenciák, felejthetetlen bulik, professzionális szervezés, kiváló catering, prémium kiszolgálás, gondtalan élmények.
9: Areohotel.ro.
8: Tökéletes rendezvények. Areo.
10: Házépítés, tetőkészítés vagy csere alkalmával a Badoos Centrumra mindig számíthat. Csatornák, lefolyók, kellékek gyártása és értékesítése nagy színválasztékban. Tetőfedő cseréplemezeket, színes és trapézlemezeket, kerítéslemezeket, szegélyeket, kéményszegélyeket, egy szóval mindenféle tetőszerkezeti kelléket gyártói áron vagy rendelésre megkapnálunk. Badoos Centrum, Székelyudvarhely, Kadicsfalvi út 82. Telefon 0745 123 897.
1: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
11: Szép őszies marad időjárásunk a jövő hét folyamán is. Feketébe mennek a diákok holnap iskolába, így tiltakoznak az egyenruha kötelező vététele ellen, és 4%-kal nőtt a lakástüzek halálos áldozatainak száma az év első 8 hónapjában. Köszöntöm Önöket, Rigmányi Eszter vagyok, jönnek a részletek. Élelmiszerre és alkoholmentes italokra költik a legtöbbet a romániai háztartások. Az Országos Statisztikai Intézet adatai szerint 2026 első negyedévében egy háztartás havonta átlagosan 1456 lejt fordított erre, ami a fogyasztási kiadások 31,5%-a. A lakhatás, víz, villamos energia, gáz és egyéb tüzelőanyagok 943 lejt tettek ki, 20,3%-os arányjal, bútorokra és lakásfenntartásra 317, közlekedésre 312, ruházatra és lábbelire 311 lej jutott. Oktatásra költöttek a legkevesebbet, havonta átlagosan 23 lejt. Hosszú hétvége vár a diákokra és pedagógusokra október elején. Október 5-én hétfőn nem tartanak tanórákat az oktatás világnapja miatt. A tanév rendjéről szóló miniszteri rendelet értelmében így a hétvége péntektől hétfőig tart, az iskolába pedig október 6-án kedden kell visszatérni. A következő hosszabb szünet az őszi vakáció lesz, amely október 24-től november 1-jéig tart. Feketébe mennek a diákok holnap iskolába, így tiltakoznak az egyenruha kötelező vététele ellen. A szenátus hétfőn 84 igen és 18 nem szavazattal fogadta el a törvénytervezetet, amelyről döntőházként a képviselőház szavaz majd. A tervezet nem írna elő egységes országos viseletet, az egyenruha kinézetét az iskola igazgató tanácsa határozná meg a szülői képviselet beleegyezésével, a családok a jövedelmük alapján támogatást is kaphatnának a költségek fedezésére. Egyesek szerint azonban a márkás ruhák és telefonok miatt kialakuló különbségek egyenruha mellett is megmaradhatnak, ezért inkább a közösségépítésre kellene helyezni a hangsúlyt. Jelentősen visszaesett az illegális migráció és a lopott gépjárművek felderítése a román-magyar határtérségében, a kábítószeres esetek száma azonban megugrott. A nagyváradi határrendészet adatai szerint 2024-ben még 1810, tavaly már csak 373 illegális migrációval összefüggő személyt azonosítottak. 2026 első 8 hónapjában 162 esetet regisztráltak. A kábítószeres ügyek száma ugyanakkor 2024-ben 12, 2025-ben 8, idén augusztus végéig pedig már 29 volt. Románia 2025 elejé schengeni csatlakozása után a rendszeres határellenőrzést, mobilellenőrzések és közös román-magyar akciók váltották fel. 4%-kal nőtt a lakástüzek halálos áldozatainak száma Romániában az év első 8 hónapjában tavalyhoz képest, a sérültek száma 11%-kal emelkedett. A katasztrófa védelem szerint 2026 eleje óta több mint 4700 lakástűz történt, ezek leggyakoribb oka a kéményekkel és püstcsövekkel kapcsolatos probléma, ugyanakkor jelentősen nőtt a hibás, házilag kialakított vagy felügyelet nélkül hagyott fűtési rendszerek, illetve elektromos berendezések okozta tüzek száma. Ma is. Szép őszies marad időjárásunk a jövő hét folyamán. Napos időben bízhatunk legfennebb fátyol, valamint gomoly felhőzet jelenhet meg az égen, de nagyrészt azok sem számottevő mennyiségben, csapadékra nincs kilátás. Udvarhelyszéken péntekig 19 fok körül alakul a csúcs hőmérséklet.
1: Az időjárás jelentést a tulipánházak támogatja. Mindenhol jó, de a legjobb otthon. tulipánházak.ro. És most!
0: Délután 5 óra múlt néhány perccel még egy órára visszatér a Gaga hétvége. Nagy Endrét halljátok, 18 óráig itt leszünk veletek, és persze itt lesz a Dumaduba is, hiszen újabb interjúval jelentkezik nem sokára Bészabó Zsolt és Kis Bence kollégám a Dubából. Utána még Zsoltot egy kicsit kifaggatom arról, hogy milyen is volt összességében ez a hétvége, hogy telt ez a két nap a Dubával, édes ízek és kürtős kalácsok között. Most pedig jó zenék sorra, mindjárt Ketszá és az Animal, Backstreet Boys még előtte, ez Long As You Love Me. Most pedig Eva Max az első a sorban szól, ami Million Dollar Baby.
1: És most kezdődjön egy újabb zenés óra a Rádió Gagán. Érdekességek, aktuális információk, játékok, valamint egész nap üzenetszerviz. SMS, WhatsApp 0730 548 888. És persze rengeteg zene különleges válogatásban. Ez a Rádió Gaga hétvége.

0: még mindig Kürtös Kalács Fesztivál van, és úgy nézem, hogy egy pillanatnyi kegyelmi időt kaptunk, mert éppen a színpadon nem történik semmi, úgyhogy gyorsan kihasználjuk azt az állapotot, hogy Tamás Sándort behívjuk, Kovász Nemegye tanácsának elnökét köszöntjük a Duma Dubában.
1: Köszönöm szépen, hogy nem felejtettek el. Két Kürtös Kalács kóstolás közben.
0: Az az igazság, hogy itt a Kürtös Kalács, lángos és hát mindenféle egyéb triumvirátusában nehéz, de azért megpróbáltuk volna. Gondolom pont ez volt a cél, amit önök is akartak, hogy sok ember legyen, és ez a sok ember az azért mozdítsa meg a gazdaságot is, meg érezzék jól magukat, valami hasonló volt, nem?
1: Hát a legfontosabb az, hogy legyen jó kedv, hogy jókedvű emberek legyenek olyan rendezvényeken, mint például a Kürtös Kalács Fesztivál. Hiszen a Kürtös Kalács Fesztivál nem csak egy fesztivál, hanem tulajdonképpen amikor ezt kitaláltuk mondjuk 10-12 évvel ezelőtt, akkor egyfajta egyrészt identitás megmutató és erősítő rendezvény, másrészt pedig egy gazdasági vonzata legyen neki. Azért mondom, hogy identitás, mert a székely identitásunkhoz nagyon keményen hozzatartozik a Kürtös Kalács, annyira, hogy még más nyelvre nem sikerült senkinek lefordítani. Biztos, hogy emlékeznek, itt próbálkoztak a Székelyföldet körbevevő országban, hogy megpróbálják lefordítani.
0: Láttuk a vásárba kiírva valahol a piros markerre, hogy Kozonák Szekujeszk.
1: Nem megy ez. Nem megy. El kell menni Vámávetjere, ott is azt írja, hogy Kürtös Kalács. És nyilván ez egy identitásunkhoz hozzátartozik, hiszen a cukormázas Kürtös Kalács az tipikusan székelyföldi termék a 19. századtól kezdve. És erre nyilván büszkék is vagyunk. De ugyanakkor egy olyan identitás erősítő rendezvény, amelynek komoly gazdasági vonzata van. Valószínű, hogy nem pontos az adat, mert mi is csak satszoljuk, de több mint 2000 család él Székelyföldön, akik Kürtös Kalács sütésből, forgalmazásból, árusításból teremtik elő a mindennapi Kürtös Kalácsokat.
0: Legalábbis részlegesen.
1: Minden nap ezzel foglalkoznak körülbelül 2000 család. Tehát csak gondoljanak bele.
2: Az komoly szám.
1: Kököstől ojtozik, gyakorlatilag 70 kilométeren keresztül, tessék végigmenni a falvakon, minden egyes nap sütik és árusítják a Kürtös Kalácsot. Hála jó Istennek egészségükre, azoknak is, akik eladják, azoknak is, akik megveszik, mert ez egy gazdasági vállalkozás. Sőt, én ahol a világba járok, mondjuk Vámávetjetől Bécsig, mindenhol meg szoktam kérdezni a Kürtös Kalács árusítóknak a hátterét, mert nem mindig székelyek árulják. De kiderült, hogy mindig székelyek vannak a biznisz háta mögött. Lehet, hogy az eladók, az árusítók azok nem azok, de hogy a cég az valahol mindig kötődik, unde van szekú íme, az mindig bejön. És ez egy rendkívül fontos dolog.
0: Akkor hadd kérdezzek annyit, hogy Budapesten is meg szokta ezt kérdezni, hiszen ott is láttunk azért Kürtös Kalács árusokat.
1: Budapesten is meg szoktam kérdezni, ott azért már kicsit finom vegyes a társaság a háttérben, viszont Tihanyban volt legutóbb, amikor aztán jó székelyesen el is mondták, hogy ők székelyudvarhelyiek. És ez egy örvendetes dolog, büszkeséggel tölt el, megmondom őszintén, és jól esik, hogy az a rendezvény, amelyet kitaláltunk, ilyen szempontok szerint az ilyenre nőtte ki, tessék körbenézni, aki nem volt itt Sepsiszentgyörgy főterén, azoknak elmondhatjuk gyönyörű időben. Úgy, ahogy megsatszoltuk, a két nap alatt körülbelül 30 ezer ember fordult meg.
0: Ez volt 3 nap volt, úgyhogy hát most már lassacskán.
1: Igen, most már lassacskán 3, és akkor igazából körülbelül 20 ezer Kürtös Kalácsot adtak el.
2: Ugyanakkor ezt a hasonló rendezvényeket össze is kell tartani egy erős csapattal. Én feltűnően sokat dicsérem Kovász Nemegye tanácsát, az abban leginkább, hogy hogyan szervezi meg maga körül a különböző rendezvényeket. Nagyon érdekel, hogy ez fentről hogy látszik, illetve szervezés oldalról hogyan látszik, hogyan kell egy ilyen csapatot összegyűjteni. Zene után ezzel jövünk vissza.

0: Tamás Sándor Kovász megye tanácsának elnöke, továbbra is a Duma Dubának a vendégeim, meg ott hagytam abban legutóbb, hogy hogyan kell egy ilyen csapatot összeállítani, akik ilyen hosszú időn keresztül folyamatosan egy növekvő színvonalat tudnak fenntartani, és még ennél is fontosabb jó kedve. Tehát amellett, hogy itt mindenki szalad egész nap, azt látjuk, hogy a csapat jó kedvű, összezár, nagyon jól kommunikálnak, biztos vannak bent gondok, de azt nem látjuk kívülről. Mire kell figyelni, mikor mondjuk azon túl, hogy kitalálja az ember a hasonló rendezvényeket, milyen embereket kell ide tenni mellé?
1: Minden rendezvény, ez is attól sikeres, hogyha van lelke. És a lelke egy rendezvénynek a rendezvény szervezők lelkétől tud lenni. Itt én mindenek előtt Igyártó Rékát szeretném kiemelni, aki évtizede óta lelkesen dolgozik az ilyen és hasonló rendezvényeken, gondolom sokan ismerik a rádióhallgatók közül is, de nyilván nem egyedül, hanem egy egész nagy csapattal. Nyilván belülről látszanak a ráncok is az ember arcán, kívülről minden azért nem. Viszont ami a legfontosabb az, hogy Kovász megye tanácsának nincs törvény adta hatáskörébe, hogy Kürtös Kalács Fesztivál szervezze. Tehát egy döntés, mindig egy döntés áll messzébb. Én amikor ezt a munkát vállaltam, akkor elmondtam, hogy nem egy könyvelő fogok kitenni a megyébe, tehát nagy valaki azt gondolja, hogy nekem behozzák az elmúlt időszak történéseit, és azt majd elkönyveljük, hanem alakítani szeretnénk a környezetünket, az életünket, három széket, Székelyföldet, amennyire lehet, és amennyire engedik. Persze közben próbálják a hámot is rejánk rakni, de ettől függetlenül vállalunk olyan feladatokat, amelyeket önként vállaljunk fel, megteremtjük hozzá a pénzügyi hátteret. Kürtös Kalács Fesztivál is egy olyan feladat, amit önként vállaltunk fel. Nekünk ez a törvény nem írja, nem kötelez, viszont szeretjük egyrészt szülőföldünket, szeretjük azt, hogy az emberek boldogak és büszkék, és tessék megnézni, ma Szentgyörgy főterén, mert csupa mosolygós, jó arcú embert láttunk. Ezt igazolják vissza a jelenlét is tulajdonképpen. Nézzék meg, 600 ember vett részt a reggelin. Ez egy rekord reggeli. De végig kell nézni az emberek arcát, boldogak voltak, szerették ezeket a rendezvényeket. Tehát visszakanyarodva röviden a kérdésére a válasz, lelke kell legyen egy rendezvénynek.
0: Ön említette az identitást, én említettem a minőség növekedést. Beszéljünk egy kicsit a Kalácsról magáról, mert a hagyomány és a székely identitás az egy dolog, de itt a Kalács a főszereplő, és azt látjuk, hogy akik készítik, ahogyan készítik, és a teljes körülmény, ahogyan készítik, évről évre egyre fennebbi szintet üt meg. Ezt önök hogyan értékelik?
1: Ez szintén egy másik döntés kérdése, tehát egyrészt a zsűri összeállítása, másrészt a zsűri szigora. Zsűri elnök Farkas Ferenc, a diószegi cukrászat vezetője, nemzetközi hírű cukrászmester, nagyon szigorú ember egyébként, jó lelkű, de nagyon szigorú ember, és ez nagyon fontos. Az első években hát voltak azért kisebb sértődések, hogy ki kapott ezüst, ki kapott arany minősítést. Ha jól emlékszem, van olyan, aki egyet sem kapott az első, legelső évben. Viszont a következetes, szigorú munka azt hozta, hogy egyrészt ma többen versenyeznek, mint korábban. 17 versenyző volt most a hétvégén Sepsiszentgyörgyön, és másrészt a zsűri beszámolói szerint a minőségen érzik a Kürtös Kalács kóstoláson, hogy a minőség évről évre javul. És ez egy rendkívül fontos dolog, mert azt szeretnénk, hogy az, ami székely termék, az legyen minőségi székely termék. És mások, akik nem vettek eddig részt, azok mind közelítik, vagy akarják közelíteni azokat, akik díjakat nyertek.
2: Az a helyzet, hogy ebben van valami, diszkréten megsugom, hogy tagjai vagyunk a zsűrinek rádióilag, de erről majd aztán holnap számolunk be, egyelőtt tartunk egy pici szünetet.

0: kötős kalács, én úgy érzem egyébként, hogy ezzel egy olyan reform dolog indult el, nem tudom, hogy mennyire volt a megyei tanács szándéka, vagy akár Tamás Sándornak szándéka, de mindenképp elindult egy reform ezen a téren. És úgy gondolom, hogy a magyar gasztronómia meg is bírja ezt a reformot, jó ideje mondják, hogy nem ártana. Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy a megyének az egyik vonzáspontja lehetne a gasztronómia. Deák Gyöngyvér volt korábban a vendégünk, azt mondja, hogy összesen két gasztrópontunk van Kovászna megyében, bár azt hiszem nem stimmel az adat ennél.
1: Két több. Helyen van több gasztrópont.
0: Igen, ezt akartam valahogy kidomborítani. A megyei tanács mennyire tartja fontosnak azt, hogy ezeket a gasztrópontoknak a létrehozását stimulálják valamilyen úton módon, mert hát nyilván direkt nem mehet Tamás Sándor valakinek a konyhájába és azt mondani, hogy akkor itt most levest szolgálunk fel.
2: Megyei tanács nem fog főzni, ez egészen biztos, viszont szeretnénk nyilván olyan hangulatot, olyan környezetet kialakítani, ahol egyre többen vállalják akár a főzést, akár a sütést. Az imént említett Igyártó Réka, egy Agroszik nevű közösségfejlesztési egyesületünk vezetője, igazgatója, és rendszeres képzéseket is tartanak ilyen irányba. Viszont az embereket kell arra ösztönözni, olyan helyzetet teremteni, hogy innovatívak legyenek, és kezdjenek el egyrészt gondolkodni, másrészt tehát merni belevágni különböző olyan dolgokba, ami máshol már van nálunk, még nincs. Magyarországon, meg a világ több helyén azt láttam, azt tapasztaltam, hogy olyan vendéglátást üznek, ami a saját házukban, a saját udvarán történik. Kinyitják a borospincét, és akkor meghívják oda az éppen faluba látogató turistákat. Nálunk ez még nincsen. Nem is hallottam itt Székelyföldön hasonlót, de el lehet indítani, mert kialakul egy más típusú kapcsolat. Az emberek ma már nem tizenemeletes szállodák 800 fős vendéglőben azt szeretnének vacsorázni, meg időt tölteni, hanem egyre inkább azt tapasztaljuk, azt látjuk máshol, hogy a kisebb, a természeti környezet rendkívül fontos, a kisebb udvarok, területek, borospincék és lakások. Ma már sok helyen működik, nem nálunk máshol, sok helyen működik lakásvendéglő. A saját lakásában azt, amit ő főz, azt meg lehet kóstolni. Tehát nagyjából a gasztrópontok is valahol erről szólnak. Persze a székely ember egy kicsit óvatosabb, ezt nagyon jól tudjuk. Hallám a szomszéd, egyszer próbálják is, aztán mi is megcsináljuk. De a fontos az, hogy meg kell lépni, el kell indulni. Egy, kettő, és utána jön majd a három.
0: Tekintettel arra, hogy gasztró eseményre készül jövő évben Hargita megye, úgy érzem, hogy a szomszéd ki fogja próbálni.
2: A gasztró esemény ki fogják próbálni, de hogy kötös kalácsban minket nem tudnak legyőzni, az egészen biztos.
1: Én egy icipicit azért visszakanyarodnék, de akár érinthetjük ezzel a kürtős kalácsot is, hogy a különböző önkormányzatok erre hogyan tudnák még inkább megteremteni azt a gazdasági környezetet, amiben esetleg ezek a magánszemélyek bátrabban vállalkoznának erre, vagy mire van ide szükség?
2: Hát a vidéki önkormányzatok nehezen, mert egy olyan gazdasági környezetben élünk, nem csak Romániában, hanem nemzetközi szinten is, ahol egy kisebb község, vidéki önkormányzat nehezebben. De vannak jó példák ott is, hát tessék megnézni, nemrég volt, ha jól emlékszem, pontosan két héttel ezelőtt Feldobolyban a Szilva Lekvár Fesztivál. Én ott voltam, őszintén nem csak most, még korábban is jártam ott, és hát sokkal többen voltak, mint a falu összlakossága, mert nyilván sok helyről jöttek, és nem csak bámészkodni jöttek, nem csak a pörköltet kívánták meg, hanem főzték a Szilva Lekvárat. Sepsi Szentgyörgyről csapat volt, Székely Tamásváráról csapat volt, Zaboláról, stb. Borosnyóról, és több csapatban nagyon korrekt módon, hagyományos módszerrel, egy ilyen hosszú nagy fakanállal kavargatták, hogy oda ne égjen a szilva íz. Tehát lehet, azt akarom csak kidomborítani, hogy kis településen is Feldobolj, milyen pici település, és egy, ha úgy tetszik, akkor régiónak szóló rendezvényt tudtak szervezni. Lehet.
0: Azt hiszem, hogy ez volt az a motivációs beszéd, amire szükségünk volt. Most tesszük ki a pontot. Elnök úrnak köszönjük, hogy a vendégünk volt.
2: Köszönöm szépen, és jó étvágyat a nagyon finom kürtös kalácsokhoz.
3: Rádió Gaga.
4: Rádió Gaga.

0: annyi minden információ, interjú érkezett a Dumadubában, most már itt az ideje, hogy azért a munkás emberekkel is beszéljek én is személyesen, pontosabban Bészabó Zsolt kolléga. Ú, milyen jó mulatság van a háttérben. Szia, Zsolt!
1: Hát itt zajlik az élet, de én közben így átra vagy, ki vagyok nyúlva, azért vagyok kinyúlva, mert annyi kürtős kalácsot tettem Endre, hogy mikor mondták, hogy kéne menni most zsűrizni, mondtam, hogy akkor hozzanak mellém egy ilyen valami gyors reagálású, nem tudom, orvoscsapatot vagy bármit, mert hogy belém már semmi nem fél.
0: De most milyen zsűrizés zajlik így a második nap vége fele, azért ezt gyorsan megkérdem, mert itt már sok mindent díjaztak, meg ünnepeltek, meg zsűriztek, most mi történik?
1: Tehát ugye az van, hogy van a kürtős kalács díjazás, az mindig szombaton történik meg, a legjobb kürtős kalácsnak a díjazása, és akkor vasárnap kerül sor a reform kürtős kalácsnak a díjazására. Ez azért reform, mert azt hiszem, hogy egy-két évig, vagy talán három évig kreatívnak hívták, csak az embereket picikét túlságosan elcsapták az agyukat, el tudott képzelni. Mondták, hogy volt ilyen képzelt, hogy ilyen szerb tokányos kürtős kalács, vagy lecsós kürtős kalács, így is mondhatnánk. De azt meg se tudta kóstolni a zsűri. Na és akkor a reform kürtős kalács, az mint már többször is elhangzott, az igazából a sós kürtős kalács. Ezt díjazzák ma, és Bence jelenleg ott van képzelt, hogy ő az egyik zsűritag.
0: Ő a szakértő. Na akkor beleragadott tök maga szakállába. Közben nézem, mert ugye volt erről még interjú is korábban, Virág Csaba volt itt velünk, a Melinda kürtős kalács részéről. Pont ebben az irányban mozgolódnak, úgyhogy volt itt még információ erre nézve. El nem tudom képzelni a fantáziát, hol lehet üstökön ragadni és megfékezni, ha a kürtősnek a megspékeléséről van szó.
1: Az az igazság, hogy én ilyen, nem tudom, furcsa szemmel figyeltem ezeket a különleges kürtős kalácsokat. Én most megkóstoltam a sajtosat, feledhetetlenül finom, megkóstoltam a tepertőset, ami szintén ez a kategória, illetve megkóstoltam egy pizzás kürtős kalácsot. Ne tudjátok meg, hogy mennyire jó. Nagyon-nagyon-nagyon jó. Tehát nagyon jól áll ennek a tésztának igazából ez a sós irány, én azt kell mondjam. Én ezt egyáltalán nem tartom elvetendőnek, mert hogy nagyon finom, és nagy a kereslet is rá, bár nekem úgyis megkérdezted volna az idei kürtős kalács fesztiválról. Egyértelműen az Osdolai kürtősnek az almás fahéjas kürtős kalácsa tetszett.
0: Azt mondtad, fahéjas, milyen jó. Örvendekednek meg. Kicsi hagyományos ízek, és akkor már is kijönnek a hagyományos tájszólások. Teljesen érthető. Szóval akkor igazából az történik, hogy egyrészt jól telt az elmúlt két nap nektek kint a fesztiválon, másrészt meg félreáll a hasatok, ha jól értem.
1: Te mindkettő az az igazság, és mindkettő jó irányba. Tehát én semmi rosszat erről a rendezvényről nem tudok. Itt mindenki olyan jól érzi magát, annyi mosolygós embert látni, olyan jól összekapta a várost is, rengeteg az ide látogató. Tényleg, aki még nem jött ki, az hát most már igazából csak a koncertekre, de most bánhatja, de hogy tényleg nagyon-nagyon jó volt ez itt nekünk.
0: Vagányos, nagyon sok jó interjú is érkezett, és persze azért látszik az a Facebook bejelentkezésekből, meg a rövid videókból is, hogy azért bulisztatok ti is rendesen. Köszi egyébként ezt a két napot nektek, Bencének is, aki most megint dolgozni, mert zsűrizni kell, nagyon nehéz dolga van, meg kell kóstolni az extrém finom mindenféle reformkürtős kalácsokat. Zsolt, köszi, hogy itt voltál, köszi ezt a hétvégét a Dumadubával. Menjetek pihenni.
1: Köszi a hallgatóknak a figyelmet, gyertek még kóstolni, hát ha elcsipitek az utolsó falackákat. Endre, jó pihenést.
0: Sziasztok, sziasztok.
2: Sokszor érezted már te is, hogy eljött az ideje egy igazi otthon megteremtésének? Mi is fogékonyak vagyunk a szép házakra. A Rádió Gaga mobil stúdiójával, a Dumadubával október 2-án pénteken egy ilyen helyre, a Székely udvarhelyi Boróka lakópark nyílt napjára hívunk. Délelő 10 órától hozd te is a családodat, és a helyszínen részletesen ismerkedj meg az építkezés különböző folyamataival. Kötetlen beszélgetésben a szakemberek válaszolnak a kérdéseidre, miközben bejárhatod a Boróka lakóparkot, megtekintheted a mintaházat, a garást, a pincét, és átérezheted az egész lakópark hangulatát. Lesz ugráló vár, grillsarok, sörcsap, na meg a Rádió Gaga Dumadubája, ahol mikrofon végre kapjuk a Boróka lakópark befektetői, tervezőket, kivitelezőket, szakembereket, partnereket, és megszólaltatjuk a már ott lakókat is a tapasztalataikról. Találkozunk október 2-án Székely udvarhelyen a Boróka lakópark nyílt napján. Gyere! Gyere! Rádió
3: Gaga. Reklám. Nem látom a táblát.
4: Ne várd meg a rossz jegyeket, lépj most!
3: A Lehel Optikában egészen október végéig az Essilor Prevencia lencsék 410 lej helyett csak 246 lejbe kerülnek. Várunk recepttel vagy ingyenes látásvizsgálattal hétköznapokon a Bethlen Gábor utcai szaküzletünkben, hétfőtől vasárnapig pedig a Kauflandban. Lehel Optika, hogy a tanulás és a játék is élesben menjen. Kész a 10 órai Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted.
4: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek.
3: Egyet most, egyet pedig az iskolába.
5: Kezdődjön jól az új tanév. A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen.
6: Szeretnéd, hogy gyermeked a tanév során is rendszeresen lovagoljon?
7: Az Ivói Izlandi Lovarda idén ősszel is várja a lovagolni vágyó gyerekeket. Lovasoktatás kedden, szerdán, csütörtökön és pénteken. Indulás délután 4 órakor Székelyudvarhelyről a Kaufland parkolójából, érkezés pedig 6 órakor ugyanoda. A helyek száma korlátozott. Jelentkezni a 0744 501 314-es számon lehet.
8: Van, akinek csak egy háza van, másoknak viszont kilátása a jövőre. A Borok lakópark házai zöldövezetben alacsony rezsiköltséggel várnak rád, modern technológiával, ahol a ház magának termeli az energiát. Így örök panorámás helyen, mindössze egy karnyújtásnyira a belvárostól. Részletek a borokakötőjel.lakopark.ro oldalon. Borok lakópark, az én házam, az én várom.
9: Válogass Gordon sajt és tejtermékeinkből most árengedménnyel.
10: Várunk a Székely-Szentléleki bemutató üzletben és a mobil vásáros autóinknál.
9: Megszokott minőség, nagy kedvezmények. Gordon, hogy az étkezés legyen igazi.
11: Társadalmi célú hirdetés.
12: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
13: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
2: A reklám után
13: ismét lágerek és új zenék.
2: Rádió

0: Kertészkedéssel.
1: Ilyen volt tehát a Kürtős Kalács Fesztivál idei kiírása Sepsiszentgyörgy dumadubás szemmel, és persze azért a Kürtős Kalács mellett meg a sok minden szakmai dolog mellett, amiről szó volt, és amiről szólt ugye az elmúlt két napi kiszállás is. Azért én azt láttam odakint Szentgyörgy központjában, hogy tényleg nagyon sokan kijártak, és ez nem csak a délutáni esti koncerti időszakokra érvényes, amikor már tényleg dübörög a nagy színpad, és már mindenki jókedvű, és elfogy egy-két finom ez az folyadék is, hanem tényleg már a délelőtti óráktól azt láttam, hogy tele van családosokkal, kisgyerekesekkel a tér és a park és a környéke, és ez persze azért, mert az emberek hozzá vannak szokva ahhoz, hogy mindenkinek jut valami a jóból, nem csak egy szippantás, hanem akár egy harapás is belőle, és persze így van ez rendjén, úgyhogy maradunk ezzel az élménnyel a kiszálló kollégák részéről is. Köszi egyébként még egyszer Zsoltnak, Bencének, hogy tartották a frontot odakint. Nehéz volt beszélni, úgyhogy közben az embernek ragad össze a szája az édes kürtőskalástól, de hát azért mindent meg lehet szakmailag oldani, és persze örvendünk, ha kedves Gaga hallgatóságnak is eljutott valami ebből a finomságból. Mindenki szerintem megkívánta az elmúlt napok alatt a kürtős kalácsot, és jól van ez így. Are you drunk or not?

0: James Bay szólt a Gagán, ez volt a Best Fake Smile, elővette a legjobb hamis mosolyát. Én a legjobb nem hamis mosolyommal mondom nektek azt, hogy elfogyott már a műsoridőnk. Ez volt szeptember utolsó vasárnapján a Gaga hétvége. Én Nagy Endre köszönöm figyelmeteket, köszi, hogy itt voltatok, köszi, hogy kísértétek ezt a mai napot, és persze, hogy figyeltétek azt, ami zajlik Sepsiszentgyörgyön, hiszen egész nap érkeztek a beszélgetések, a beszámolók, az interjúk a Dumadubából, a Sepsiszentgyörgyi Kürtös Kalács Fesztiválról, Édesízek Fesztiváljáról. 18 óra mindjárt, ez azt jelenti, hogy marad a jó zene itt a Gagán, és persze, holnap reggel találkozó, ne felejtjétek, Berecki Szilés szerint jó magam, 7 órakor ébresztünk mindenkit a hétfő reggelben a hármas szabállyal. A holnapi találkozásig köszi a mai figyelmet, sziasztok!
1: Na akkor most megmutatom, hogy indul a világ első pálinka meghajtású autója. Figyelj! Megy ez! Remélem, ezt te sem hitted el. Ettől még messze vagyunk, de ha már itt tartunk, játszunk egy kicsit a hazugságokkal a Rádió Gagán. Nevezd be igaz vagy hamis játékunkra. Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra teljes nevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor téged hív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit autókkal vagy bármilyen hétköznapi dologgal kapcsolatban, neked mindössze azt kell eldönteni, hogy az állítás igaz vagy hamis. Amennyiben helyesen válaszolsz, már is megajándékozunk. A játék kiemelt támogatói:
2: a Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kelsz, velünk mindig hazatérsz. A Hadnagy Gumi, ha gumi, akkor Hadnagy Gumi. És a Kivédi Dósa Húsüzem, mert a jó étel a jó alapanyagnál kezdődik. Rádió Gaga.
3: Reklám. Buongiorno, bonjour, danke. Ugye ismerősen cseng? De vajon tudod, hogy mit jelentenek, vagy milyen nyelve hangzottak el? Utazz velünk a Krónika nyelvvadász kvízével. 10 kérdés, 4 válasz lehetőség, és mindig csak egy helyes megoldás. Nyelvvadász a Krónikával. Teszteld tudásod, és derítsd ki, mennyire vagy otthon a világ nyelveiben. Játék.kronika.ro. Játékunk támogatója a Híra. Egyszerűen csak szép.
4: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
5: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
3: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold. Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk. Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjében. Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor. Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
5: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
4: Hallottátok, a Hadnagy Viakolor műfüvet.
6: Ilyen egy tökéletes vasárnap a családdal. Minőségi füstös barbecue és prémium svéd asztal a határpatakban. Egyél igyál korlátlanul 12 és 16 óra között. 16 óra után pedig a megmaradt menü féláron elvihető. Otthon bulizol? Ugyanezt a prémium menüt házhoz is kérheted. Rendelés és helyfoglalás 0755 424 518.
7: A nyugodt mindennapok alapja a jó egészség. A gyógyuláshoz vezető út a pontos diagnózissal kezdődik. A Vitality Klinika MRCT és röntgen részlegén felkészült csapattal, modern technológiával és odafigyeléssel várunk.
8: 0786 498 098.
7: Vitality Klinika egészséged szolgálatában.
9: Pihenésre vágyik, kikapcsolódna. Irány a Parajdi Wellness Központ. Gyerekmedence, sós termálvíz, jacuzzi és szaunák várják Önt és családját az év minden napján.
10: Parajdi Wellness, ahol az élmény és az egészség találkozik.
1: Most pedig. Íme egy újabb zenés óra 12 frekvencián.
11: Slágerek és új zenék.
1: Ez a Rádió Gaga.

tényleg a barátod. Töltsd le a Rádió Gaga applikációt a telefonodra, vagy kattanj rá a rádiogaga.ro oldalra. Hallgasd műsorainkat, vagy élvezd ízlésednek megfelelően 5 zenei csatornánk. A Disco Classic, a Dance, a 100% magyar, a Gold és a Rock kínálatát. Ha neked van, a Gaga veled van.

0: Sokszor érezted már te is, hogy eljött az ideje egy igazi otthon megteremtésének? Mi is fogékonyak vagyunk a szép házakra. A Rádió Gaga mobil stúdiójával, a Duma Dubával október 2-án pénteken egy ilyen helyre, a Székely udvarhelyi Boróka lakópark nyílt napjára hívunk. Délelőtt 10 órától hozd te is a családodat, és a helyszínen részletesen ismerkedj meg az építkezés különböző folyamataival. Kötetlen beszélgetésben a szakemberek válaszolnak a kérdéseidre, miközben bejárhatod a Boróka lakóparkot, megtekintheted a mintaházat, a garást, a pincét, és átérezheted az egész lakópark hangulatát. Lesz ugráló vár, grillsarok, sörcsap, na meg a Rádió Gaga Duma Dubája, ahol mikrofon végre kapjuk a Boróka lakópark befektetőit, tervezőket, kivitelezőket, szakembereket, partnereket és megszólaltatjuk a már ott lakókat is a tapasztalataikról. Találkozunk október 2-án Székelyudvarhelyen a Boróka lakópark nyílt napján. Gyere! Gyere! Reklám.
1: Naturkövek, térkövek, ablakpárkányok, munkalapok, terasz, lépcső és padlóburkolók, lábazati, homlokzati kövek óriási választéka, szakszerű kivitelezése a Székelyudvarhelyi Térkőcentrumnál, a Sas utca 10 per A szám alatt a tűzoltóság szomszédságában.
2: Most állj meg egy pillanatra, és figyelj! Tudod, honnan jön az, ami az asztalodra kerül? A Petrinél a válasz egyszerű. A családból. Több mint 140 év hentes hagyomány, gondoskodás minden faladban, tisztelet az alapanyag iránt. Prémium minőség, generációkon át. Több mint hús, több mint bolt. Több mint 25 Petri üzletben Erdély szerte. Petri, ahol a minőségnek története van.
3: Új SUV-ra vágysz? Most itt a lehetőség. Az SVMG 01 Pro TBI Bank finanszírozással most 3500 euró ügyfélkedvezménnyel érhető el. Akár 0% önerő, kaszkó nélkül, fix kamattal már 4,9%-tól és havi 516 eurótól. 185 lóerő, automata 7 fokozatú DCT váltó, 7 év garancia. Várunk Székelyudvarhelyen, a Betlenfalvi út 49 szám alatt. SVM Hargita. Próbáld ki, még ma!
4: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
5: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Vetterbeztető rendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home, biztos partner az építkezésben.
6: Pársak utca 14.
7: Társadalmi célú hirdetés.
8: Az oltások megelőzik súlyos betegségek kialakulását. Az oltás elengedhetetlen a gyermeked egészségéhez.
9: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
10: A reklám után
11: ismét lágere.

0: játék van, ahol a nyerésre legalább 50% esélyed van. A Rádió Gaga igaz vagy hamis játékában most mindenkinek hajszál pontosan ennyi esélye van a nyereményre. Nevezd be te is! Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra a teljes nevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Ne lepődj meg, amikor felhív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit, mert az állítás vagy igaz, vagy hamis. Döntsd el te! És ha jól válaszolsz, már is megajándékozunk. A játék kiemelt támogatói.
1: A Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kelsz, velünk mindig hazatérsz. A Hadnagy Gumi, ha gumi, akkor Hadnagy Gumi. És a Kivédi Dósa húsüzem, mert a jó étel a jó alapanyagnál kezdődik.
0: Reklám.
2: Itt az idő felpörgetni a babás mindennapokat. A Babylandet most már a Rákóczi Ferenc utca 11 szám alatt találod meg. Nagyobb helyen és még több áruval, ami megkönnyíti a kisbabás családok életét. Babakocsik, autósülések, menüjátékok, praktikus kiegészítők. Minden egy helyen. Ne feledd, a Babylandnél babakocsit és autósülést is kölcsönözhetsz. Sőt, még tisztíthatsz is, mert a babák a legjobbat érdemlik. Megtalálsz minket a Rákóczi Ferenc utca 11 szám alatt, vagy Csíkszeredában, a Nesztáruház -1 szintjén. Szeptémia. Wellness. Na meg egy olyan elképesztő íz, amit garantáltan nem felejtesz el. Autentikus szerb hagyományok is lették. Helyi friss alapanyagokból a Szeptémia mesterszakácsai gondolták újra. A szabad tűzön kapott zseniális füstös karakter egy ellenállhatatlan burgerként öltött új formát. Kóstold meg a fantasztikus Szeptémia Pieszkavica burgert a Stationben. Burger vagy Pieszkavica? Ugyan már. A Szeptémiában nem kell választanod.
3: Mi csináljunk a lány búcsún?
4: És a legény búcsún?
3: Valami olyat, amire sokáig emlékezni fogunk.
5: Megint túrák Borzonton. Közös nevetések, sáros cipő.

0: tetőn látott naplementék és egy élmény, amire mindig emlékezni fogsz. Tökéletes program legény búcsúra, lány búcsúra is. Horzonti Anna Panzió és az MTA Mount Tour Adventures, ahol a legény búcsútól az esküvőig veled vagyunk. Ha kaland, akkor bagitours.ro.
1: Mi a legnagyobb kincsed? Gondolkozz! Az egészséged. A Reform Egészségboltban mindent megtalálsz, ami támogatja a testi-lelki egyensúlyod. Vitaminok, ásványi anyagok, cukormentes, gluténmentes, vegán, bio és naturtermékek széles választéka a Városháza tér 24 szám alatt, közvetlenül a taxi megálló mellett. Reform Egészségbolt. A boldogság az egészségből fakad.
2: Magyar menyasszony. Kiállítás Székelyudvarhelyen. Féltveőrzött ruhák, szerelmes levelek, elfeledett történetek.
3: A Székelyudvarhelyi Házrezső Múzeum. Magyar menyasszony kiállítása. Ismert és ismeretlen nők életét kelti életre. Oly módon, hogy a székely népi hagyományelemek is helyet kaptak a bemutatón.
4: A kiállítás október 18-áig látogatható a Haberstrom villában.
5: Új évaddal várja közönségét a Székelyföldi Filharmónia. A kamarazene finomabb pillanataitól a szimfonikus hangversenyek erejéig idén is sokszínű koncertélményekkel készülünk. Váltsa meg bérletét az új évadra, és fedezze fel a klasszikus zene gazdag világát közösségben, élőben.
6: A Székelyföldi Filharmónia új évadában a zene ismét találkozássá válik.
7: Most pedig. Íme egy újabb zenés óra 12 frekvencián.
8: Slágerek és új zenék.
7: Ez a Rádió Gaga.

óráig elcsábít az élet az otthonodtól, de a rádiógagát ilyenkor sem kell nélkülözzed. Letöltöd a telódra a Rádió Gaga applikációt, vagy rákattansz a rádiógaga.ro oldalra, és olyan, mintha otthon lennél. Ha neked van...

0: Vidd magaddal bárhová!
1: Rádiógaga.ro.
0: Rádiógaga.ro.
1: Folyamatosan visülő hírtartalom,
0: podcastek és online hallgatás, slágerek és új zenék.
1: Slágerek és új zenék. Rádiógaga, életünk része.
0: A világon bárhol.

0: Most pedig. Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

Ban ülve, a világon bárhol elérhetőek vagyunk. Töltsd le a Rádió Gaga applikációt, vagy kattanj a rádiogaga.ro oldalra, és hallgass minket, mert ha neted van, a Gaga veled van. Slágerek és új zenék. Rádió Gaga.

0: legújabb zenés óra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

akció a telefonodon. Mindössze ennyi kell ahhoz, hogy ne maradj le szélesebb világban sem a Gaga egésznapos műsorairól, sem öt zenei csatornán kínálatáról. Vigyél magaddal minket mindenhová. Ha neked van, a Gaga veled van.

Szélföldön 12 frekvencián, Kolozsváron, New Yorkban, Szentpéterváron, Budapesten, vagy a Földgolyón bárhol megtalálsz minket. A megoldás rádiógaga.ro vagy Rádió Gaga applikáció, mert ha neted van, a Gaga veled van.

0: pedig. Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

akkor a Rádió Gaga műsora nem szakad. Csak néha. A kezedben és a zsebedben a megoldás. Kattanj a rádiógaga.ro oldalra, vagy töltsd le a Rádió Gaga applikációt a mobilodra. És élvezd műsorainkat a világon mindenhol. De 5 zenei csatornán bármelyikét is választhatod. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Vidd magaddal bárhová.
1: Radiogaga.ro.
0: Radiogaga.ro.
1: Folyamatosan visülő hírtartalom.
0: Podcastek és online hallgatás. Slágerek és új zenék.
1: Slágerek és új zenék. Rádió Gaga. Életünk része.
0: A világon bárhol.

Tájföldön kívül már recseg, vagy csak csisztereg? Akkor a Rádió Gaga Maros, Hargita és Kovászna megyei műsorai, valamint a Rádió Gaga 5 zenei csatornája akkor is elérhető a radiogaga.ro oldalon, vagy a Rádió Gaga applikációt használva. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: pedig. Íme egy újabb zenés óra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

rátekertél a gagát keresve, de sehol nem találtad? Tudti javaslatunk van! Töltsd le a telódra a Rádió Gaga applikációt, és használd! A világhálón szintén elérsz minket. www.radiogaga.ro. Ha neked van, a Gaga veled van!

0: Most pedig. Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

Gaga veled van. A teljes rádióműsort és a Gagarok, a Gold, a 100% magyar, a Dance és a Disco Classic zenei csatornákat is egy helyen találod. Töltsd le a mobiltelefonodra a Gaga applikációt, vagy kattonj a